0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: János apostol első levelének 4. része. Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem próbáljátok meg a szellemeket, hogy Istentől vannak-e. Mert sok hamis proféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten szellemét. Valamelyik szellem Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És valamelyik szellem nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincs az Istentől. Az az Antikrisztus szelleme, amelyről hallottátok már, hogy eljön, és most már ebben a világban van. Ti az Istentől vagytok, fiaim, és legyőztétek azokat. Mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki ebben a világban. Azok a világból valók, azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi az Istentől vagyunk, aki ismeri az Istent, az hallgat ránk. Aki nincs az Istentől, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazságnak szellemét, és a tévejgésnek szellemét. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert Isten maga a szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte Isten erre a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, mert a maga szelleméből adott mi nekünk. És mi láttuk, és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Istennek a fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. És mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalmunk van az ítélet napjához, mert amiképpen ő van, úgy vagyunk mi is ezen a világon. A szeretetben nincsen félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, az nem lett teljessé a szeretetben. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, de gyűlöli a maga atya fiát, az hazug. Mert aki nem szereti a maga testvérét, akit lát, hogyan szerethetné Istent, akit nem lát? Az a parancsunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga testvérét is.
4: János első levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Szép jó napot kívánok mindenkinek. Ma reggel a Máté evangélium a 14. részből a 14-es verset olvasom. És kiment Jézus, látott nagy sokaságot, és megszánta őket, és azoknak a betegeit meggyógyította. A Biblia azt mondja nekünk, hogy Isten irgalmas és bűnbocsátó. A 78-as Zsoltárban az van, hogy Isten nem csak irgalmas, hanem hogy tele van irgalommal. Ez igazából megmutatja nekünk, hogy milyen Isten. Az ő irgalma, együttérzése kimeríthetetlen. Az irgalom, az együttérzés az olyan felismerő képesség, ami megindul a másik szenvedésén, azzal a vágyal, hogy enyhítsen a fájdalmán. Tehát ez egy ilyen kényszerítő indítatás, hogy levegye a másikról a fájdalmat. Isten kimutatta az együttérzését, amikor még szeretet nélküliek voltunk, már akkor odaadta értünk Jézus Krisztust, hogy meghaljon a mi bűneinkért. Tehát a felénk érzett együttérzése késztette őt a cselekedetekre. A 103-as Zsoltárban az van, hogy amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van napkelet a napnyugattól, olyan messzire veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az apa a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Tehát ez az irgalom, együttérzés, ez benne van Istennek a szívében. Jézus szolgálatában is teljesen nyilvánvaló, látható volt. A Biblia elmondja, hogy megindult, együttérzett, szánakozott azokon az embereken, akik ott voltak körülötte, akiket látott, meggyógyította a betegeket, táplálta a sokaságot, megbocsátatta az emberek bűneit. Például egy alkalommal találkozott egy özvegyasszonnyal, aki az egyetlen fiát készült eltemetni, és könyörületre indult, megállította a temetési menetet, és feltámasztotta a férfit. Visszaadta őt az anyjának. Ezt a Lukács 7. részében olvassuk. Tehát az együttérzés, a könyörület, az irgalom, az egy késztető erő, egy olyan képesség, ami cselekedetekre indít. Igazából ez különbözteti meg a szimpátiától. Szimpátiáról akkor beszélünk, amikor szánalmat érzünk, de nem cselekszünk. Tehát ne csak szimpatizálj az emberekkel, hanem indulj meg arra, hogy változás álljon be a helyzetükbe. Mint ahogy a mi mennyei atyánk, legyél tele könyörületességgel, és ez a könyörület, ez az irgalom, együttérzés késztessen téged arra, hogy segítséget nyújts a szükségben levők felé, azok, akik ott vannak körülötted, betegek, vagy bűnbocsánatra szorulnak, Isten kegyelmére szorulnak. És benned van ennek a lehetősége, Isten rajtad keresztül akarja őket megsegíteni, megáldani. Most elmondok egy imát, ha szeretnéd, akkor mondd velem. Drága mennyi atyám, köszönöm, hogy betöltötted a szívemet a te szereteteddel, kedvességeddel, együttérzéseddel, irgalmaddal. Mint Jézus, én is könyörületességre, irgalmasságra indulok azért, hogy enyhítsem mások szenvedését azáltal, hogy megosztom a te szeretetednek a jó hírét velük, és lépéseket teszek arra, hogy az ő fájdalmaik enyhüljenek, hogy meggyógyuljanak, hogy helyreálljanak. Köszönöm, hogy amint ezt teszem, csodák követnek. Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostol első levele, 5. rész. Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született. És mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, ha az Isten szeretjük és az ő parancsait megtartjuk. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert mindaz, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, ami legyőzi a világot, az a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ez az, aki víz és vér által jött, Jézus a Krisztus. Nem csak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a szellem az, amely bizonyságot tesz, mert a szellem az igazság. Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, a Szó és a Szent Szellem. És ez a három egy. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a szellem, a víz és a vér. És ez a három egy. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele pedig nagyobb, mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az ő fiáról. Aki hisz az Isten fiában, annak bizonyossága van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, az hazuggá tette őt. Mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő fiáról. És ez az a bizonyságtevés, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az örök élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet is. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írt, és a szellem az, amely bizonyságot tesz, mert a szellem az igazság. Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, a Szó és a Szent Szellem. És ez a három egy. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a szellem, a víz és a vér. És ez a három egy. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele pedig nagyobb, mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az ő fiáról. Aki hisz az Isten fiában, annak bizonyossága van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, az hazuggá tette őt. Mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő fiáról. És ez az a bizonyságtevés, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az örök élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet is. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban.

0: Bizonyságot tett az ő fiáról. Aki hisz az Isten fiában, annak bizonyossága van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, az hazuggá tette őt. Mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő fiáról. És ez az a bizonyságtevés, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az örök élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet is. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. És ez az a bizalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meg is hallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk őtőle. Ha valaki látja, hogy az ő atyafia vétkezik, nem halálos bűnt, az könyörögjön, és életet ad annak Isten, aki nem halálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn is, nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön. Minden igazságtalanság bűn, van nem halálos bűn. Tudjuk, hogy valaki Istentől született, az nem vétkezik. Hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem érinti őt. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban van. De tudjuk azt is, hogy az Istennek fia eljött, és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet. Fiaim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. Amen.
1: János első levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: szakértőnk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek Feri itt a stúdióban, hosszú idő után, ez a pár hónap kihagyás után visszatér életképes rovatunk. Örülünk, hogy újra itt vagy.
2: Nagyon örülök én is, hogy itt lehetek, és az Életképek Tinédzser Országból az mindig működik, csak néha van, hogy iskolai szünet van, vagy épp vihar van Tinédzser Országban, olyan vihar, hogy nem tudunk bemenni hóakadályok és egyéb akadályok miatt, akkor kimaradunk, és az életképek viszont folytatódnak.
1: Ez így van, ahogy mondod, az biztos, hogy Tinédzser Országban is vannak viharok, és vannak néha akadályozó tényezők, de minden esetre örülünk, hogy folytatódik ez a sorozatunk, és egy nagyon izgalmas témát hoztál a mai napra. Én egyébként úgy emlékszem, hogy amikor utoljára találkoztunk, akkor azt ígértük, hogy a szokásokról fogunk beszélgetni, miközben miután ma megérkeztél, azt mondtad, hogy van egy nagyon jó programod, aminek az a címe, hogy találd meg a saját hangod, és ez is a szokásokkal összefügg.
2: Egy rádióban mennyire fontos, hogy a megfelelő hangfrekvenciát megtaláljuk. A kedves rádió hallgató is addig tekeri az adás, addig tekeri a megfelelő potmétereket.
1: Te vigyázz, hogy mit mondasz, amíg a pokseket meg nem találja.
2: Míg meg nem találja az általa kiválasztott rádiónak a csatornáját. Most elkezdtem diákoknak, főleg 7.-8-osoknak kimondottan ilyen témában segíteni, hogy nem lehet úgy pályát választani, hogyha nem is ismerem magamat, és nem tudom azt, hogy mi is az egyáltalán az én saját hangom. És ez lett a fantázia neve a programomnak most, hogy találd meg a saját hangod. Ebben sokat segített a életed legfontosabb 6 döntésében Senkovej, amit a harmad kiadó adott ki könyved, és ebből szeretnék néhány dolgot így megosztani a kedves rádió hallgatóval, hogy hogyan találjuk meg a saját hangunkat. Érdekes párhuzamot találtam, hogy a Bibliában is van olyan személy, aki keresi a saját hangját, és van olyan, akit össze is kevernek, mint hogyha más hangján szólna. Ez Keresztelő János, akiről megkérdezik, hogy te vagy Jézus, a Messiás. És azt mondja, nem, én a pusztában kiáltó hang vagyok. És ő tudta, hogy ő kicsoda, és tudta azt, hogy ki nem. És ma a fiatalok néha másnak a hangját szeretnének megszólalni. Vannak ilyen műsoraink is, hogy eljátsszuk, mint hogyha másképp tudnánk énekelni. De én 4 dolgot írtam össze, hogy mi szükséges egy sikeres pályaválasztáshoz. Szükségem van önismeretre, milyen vagyok én, hogy működök, mik az erősségeim, mik a szenvedélyem. Ismernem kell, mire van szükség és kereslet a környezetemben, milyen lehetőségek, adottságok, elérhető erőforrások vannak a közelemben, és mi az, amit hosszú távon el tudok képzelni, mint életfeladatot, ami örömmel tud eltölteni, inspirál, és amiben ki tudok teljesedni. És hogy hogyan találom meg ebben a saját hangomat, a könyv 4 területet említ, és azt mondja, hogy ennek a 4 körnek a közös meccéspontjában lesz a saját hangunk, miben vagyok tehetséges, miért tudok lelkesedni, mire van szükséglet, és mit diktál a lelkiismeretem.
1: Érdekes ez a 4 pont, illetve az is, hogy a pályaválasztás aspektusából közelítjük most ezt meg, miközben ugye azért a tinédzsereknek és a fiataloknak mindig óriási kérdés ez az önmaguk megtalálása, valahol ebben is segítséget nyújt, hiszen hogyha valóban önazonos valaki, és tisztában van a saját értékeivel, tehetségével, erősségeivel, akkor fog tudni majd ügyesen pályát választani.
2: Megdöbbentő, hogy nagyon sokan már az első pontnál megállnak, hogy miben vagyok igazán jó, semmiben. Tehát még az alapvető sikeres osztályokban is nehéz fölvállalnunk, lehet, hogy ez a magyar mentalitásból fakad, hogyha valamiben esetleg jó vagyok, vagy az átlagnál jobb vagyok. Más kutatók itt a tehetségnél megkülönböztetnek különböző tehetségeket a zenei intelligenciától, a nyelvi intelligenciáig, a térbeli intelligenciáig, ami a térlátás segíti, főleg mérnököknek van rá szüksége. Hát én azért nem lettem jó gépész, mert a térlátásom abszolút hiányzik. Ugyanúgy megkülönböztetnek különböztetnek belső intelligenciát, amikor saját magamat tudom elemezni, és megkülönböztetnek társas intelligenciát, hogy én a társak közötti szociális kapcsolataimban hogyan tudom megélni az adottságaimat. A tanulási stílusoknál beszéltünk olyanokról, akik egymással tudnak jól tanulni. Hát akinek a társas intelligenciája erős, az tud így társak között tanulni, és a zenei mellett beszélhetünk a matematikai vagy logikai intelligenciáról is, és beszélhetünk a nyelvi vagy nyelvi készségi intelligenciáról, ami megnyilvánul az adott nyelven, vagy az idegen nyelvnek az elsajátításában. Például érvelés technika. Most már sokszor előjön érettségén is, hogy érvelniük kell pro vagy kontra, és ezt főleg azt tudja, akinek erős a nyelvi intelligenciája. És vannak olyan foglalkozások, amire meg ezek az intelligencia típusok nem árt, hogyha találkoznak, tehát, hogy akinek erős a nyelvi intelligenciája, abból akár jó ügyvéd is lehet, vagy tanár, vagy netalántán előadó területen. És van a vizuális vagy térbeli intelligencia, ez pedig a képzeletért felelős. Összefoglalnám a hétféle típust, amiről beszéltem. Tehát nyelvi intelligencia, ez a szóbeli és írásbeli kommunikációban valaki kiemelkedő. Logikai, ez a matematikai érvelés, logikai tudományos gondolkodás, és maga a tudománynak a megértését is segíti. Mozgási vagy kinesztikus intelligencia, erről még nem beszéltem. Ez a testünk érzékelése, és az a kifejezés, hogy táncban, tornában, bármiben hogyan fejezem ki magamat. Van az interpersonális, ez a társas intelligencia, hogyan reagálok mások szükségleteire, és van az intrapersonális, az egyénen belüli gazdag világból hogyan tudok meríteni, és a zenei vagy muzikális gondolatok megértése, ritmusérzék, zenei gondolkodásmód. Érdekes, hogy az intuíció, muzikalitás képessége nagyon összekapcsolódik. Állítólag az agykutatók azt mondják, hogy minél többet zenél valaki, annál kreatívabban tud mondjuk rajzolni, vagy annál jobban, tehát hogy egymást az intelligencia területek segítik, és a vizuális térbeli, ez pedig, hogy hogyan érzékelem, vagy hogyan képzelem el az adott helyzetet.
1: Tehát ez a 7 pont, amit felsoroltál, ez az úgynevezett 4-es pontunk első pontja, miben vagyok jó, ezt jó tisztázni. Tehát egyébként ez az egyik legfontosabb, azt gondolom, amit mondtál, hogy a fiatalokról van szó, akkor nekik tényleg fontos, hogy tudják azt, hogy ők miben jók, mi az erősségük. Hogyan tudnád ezt egyszerűen így a műsorunk végére lefordítani? Hogyan tudsz buzdítani egy fiatalt? Hogyan találja meg ő azt, hogy miben jó?
2: Csíkszentmihályi óta van egy ilyen kifejezésünk, hogy flow, és azt szoktam mondani, hogy mi az, amivel bele tudsz úgy temetkezni, hogy nem érzékeled az időt, nem érzékeled a fáradtságot, és csak csinálod, és még fel is tölt, és örömet jelent számodra. Akkor vagy flowban. Ezt a pozitív pszichológia használja ezt a kifejezést, de egy magyar professzorhoz, Csíkszentmihályihoz kapcsolható ez a flow vagy a kreativitás élményét így határozza meg.
1: Tehát abban vagyok jó, amiben örömömet lelem?
2: Abban vagyok jó, amiben örömömet lelem, mert úgy tudom csinálni, mintha az az adottságomnak úgy a része lenne, hogy úgy fölismerem, hogy jé, az Isten engem erre alkotott. És a Bibliában látunk ilyen embereket, akik, amikor így keresik a saját hangukat, saját képességeiket, akkor az Isten ruházza föl különböző adottsággal vagy tehetséggel. Gondoljunk a Szent Sátor építésére, és azt olvassuk, hogy Bésájelt és Aholiábot az Isten lelke betölti bölcsességgel, hogy mindenféle takácsmesterséghez, ezüstmesterséghez, aranyművességhez értsenek, ami a Szent Sátorhoz kell. És azt szoktam a fiataloknak hangsúlyozni, hogy az a terület, amiben már eddig valami élményt szereztél, azokat írd össze először. Uh-huh. Ne azt, amiben teljesen nulláról kezded az építkezést.
1: Találd meg a saját hangod, innen indultunk, és eljutottunk egészen az első pontig, hogy miben vagyunk igazán jók, nem csak a fiataloknak egyébként, hanem az idősebbeknek is ajánlott, hogy ezt újra és újra végig gondoljuk. Köszönöm a mai gondolatokat, folytassuk innen jövő héten.
2: Folytassuk ott, hogy mire van szüksége a környezetemnek, ez lesz a következő témánk.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
3: Most következik. Reggeli kávé mellé.
4: Reggeli kávé mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
4: Egy friss üzenet neked.
5: Szép jó napot kívánok mindenkinek. Ma reggel a Máté evangélium a 14. részből a 14-es verset olvasom. És kiment Jézus, látott nagy sokasságot, és megszánta őket, és azoknak a betegeit meggyógyította. A Biblia azt mondja nekünk, hogy Isten irgalmas és bűnbocsátó. A 78-as Zsoltárban az van, hogy Isten nem csak irgalmas, hanem hogy tele van irgalommal. Ez igazából megmutatja nekünk, hogy milyen Isten. Az ő irgalma, együttérzése kimeríthetetlen. Az irgalom, az együttérzés az olyan felismerő képesség, ami megindul a másik szenvedésén, azzal a vágyal, hogy enyhítsen a fájdalmán. Tehát ez egy ilyen kényszerítő indítatás, hogy levegye a másikról a fájdalmat. Isten kimutatta az együttérzését, amikor még szeretet nélküliek voltunk, már akkor odaadta értünk Jézus Krisztust, hogy meghalljon a mi bűneinkért. Tehát a felénk érzett együttérzése késztette őt a cselekedetekre. A 103-as Zsoltárban az van, hogy amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van napkelet a napnyugattól, olyan messzire veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az apa a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Tehát ez az irgalom, együttérzés, ez benne van Istennek a szívében. Jézus szolgálatában is teljesen nyilvánvaló, látható volt. A Biblia elmondja, hogy megindult, együttérzett, szánakozott azokon az embereken, akik ott voltak körülötte, akiket látott, meggyógyította a betegeket, táplálta a sokaságot, megbocsátatta az emberek bűneit. Például egy alkalommal találkozott egy özvegyasszonnyal, aki az egyetlen fiát készült eltemetni, és könyörületre indult, megállította a temetési menetet, és feltámasztotta a férfit. Visszaadta őt az anyjának. Ezt a Lukács 7. részében olvassuk. Tehát az együttérzés, a könyörület, az irgalom, az egy késztető erő, egy olyan képesség, ami cselekedetekre indít. Igazából ez különbözteti meg a szimpátiától. Szimpátiáról akkor beszélünk, amikor szánalmat érzünk, de nem cselekszünk. Tehát ne csak szimpatizálj az emberekkel, hanem indulj meg arra, hogy változás álljon be a helyzetükbe. Mint ahogy a mi mennyei atyánk, legyél tele könyörületességgel, és ez a könyörület, ez az irgalom, együttérzés késztessen téged arra, hogy segítséget nyújts a szükségben levők felé, azok, akik ott vannak körülötted, betegek, vagy bűnbocsánatra szorulnak, Isten kegyelmére szorulnak, és benned van ennek a lehetősége. Isten rajtad keresztül akarja őket megsegíteni, megáldani. Most elmondok egy imát, ha szeretnéd, akkor mondd velem. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy betöltötted a szívemet a te szereteteddel, kedvességeddel, együttérzéseddel, irgalmaddal. Mint Jézus, én is könyörületességre, irgalmasságra indulok azért, hogy enyhítsem mások szenvedését azáltal, hogy megosztom a te szeretetednek a jó hírét velük, és lépéseket teszek arra, hogy az ő fájdalmaik enyhüljenek, hogy meggyógyuljanak, hogy helyreálljanak. Köszönöm, hogy amint ezt teszem, csodák követnek. Jézus nevében. Amen.
3: Ez volt a reggeli kávé mellé.
4: Reggeli kávé mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: János apostol második levele. A presbiter a kiválasztott asszonynak és az ő gyermekeinek, akiket én igazán szeretek, és nem csak én, hanem mindenki, aki megismerte az igazságot. Az igazságért, amely megmarad bennünk és velünk lesz mindörökké. Kegyelem, irgalom és békesség legyen veletek az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, az Atyának fiától, igazsággal és szeretettel. Nagyon örültem, hogy olyanokat találtam gyermekeid között, aki igazságban járnak, amint parancsolatot vettünk az Atyától. És most kérlek téged, asszonyom, nem mintha új parancsolatot írnék neked, hanem amelyet kezdettől fogva vettünk, hogy szeressük egymást. És ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. Ez a parancsolat, amint kezdettől fogva hallottátok, hogy abban járjatok. Mert sok hitető jött e világra, akik nem vallják a Jézus testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk. Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé. Ha valaki elmegy hozzátok és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba, és azt ne köszöntsétek. Mert aki köszönti, részese annak gonosz cselekedeteiben. Sok írnivalóm volna nektek, de nem akartam papírral és tintával, hanem remélem, hogy el tudok menni hozzátok, és szemtől szembe beszélhetünk majd, hogy örömünk teljes legyen. Köszöntenek téged a te kiválasztott nőtestvérednek gyermekei is. Amen.
4: János második levele hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a rádiós.

0: Most következik
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Szép jó napot kívánok mindenkinek. Ma reggel a Máté evangélium a 14. részből a 14-es verset olvasom. És kiment Jézus, látott nagy sokasságot, és megszánta őket, és azoknak a betegeit meggyógyította. A Biblia azt mondja nekünk, hogy Isten irgalmas és bűnbocsátó. A 78-as Zsoltárban az van, hogy Isten nem csak irgalmas, hanem hogy tele van irgalommal. Ez igazából megmutatja nekünk, hogy milyen Isten. Az ő irgalma, együttérzése kimeríthetetlen. Az irgalom, az együttérzés az olyan felismerő képesség, ami megindul a másik szenvedésén, azzal a vágyal, hogy enyhítsen a fájdalmán. Tehát ez egy ilyen kényszerítő indítatás, hogy levegye a másikról a fájdalmat. Isten kimutatta az együttérzését, amikor még szeretet nélküliek voltunk, már akkor odaadta értünk Jézus Krisztust, hogy meghalljon a mi bűneinkért. Tehát a felénk érzett együttérzése késztette őt a cselekedetekre. A 103-as Zsoltárban az van, hogy amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van napkelet a napnyugattól, olyan messzire veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az apa a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Tehát ez az irgalom, együttérzés, ez benne van Istennek a szívében. Jézus szolgálatában is teljesen nyilvánvaló, látható volt. A Biblia elmondja, hogy megindult, együttérzett, szánakozott azokon az embereken, akik ott voltak körülötte, akiket látott, meggyógyította a betegeket, táplálta a sokaságot, megbocsátatta az emberek bűneit. Például egy alkalommal találkozott egy özvegyasszonnyal, aki az egyetlen fiát készült eltemetni, és könyörületre indult, megállította a temetési menetet, és feltámasztotta a férfit. Visszaadta őt az anyjának. Ezt a Lukács 7. részében olvassuk. Tehát az együttérzés, a könyörület, az irgalom, az egy késztető erő, egy olyan képesség, ami cselekedetekre indít. Igazából ez különbözteti meg a szimpátiától. Szimpátiáról akkor beszélünk, amikor szánalmat érzünk, de nem cselekszünk. Tehát ne csak szimpatizálj az emberekkel, hanem indulj meg arra, hogy változás álljon be a helyzetükbe. Mint ahogy a mi mennyei atyánk, legyél tele könyörületességgel, és ez a könyörület, ez az irgalom, együttérzés késztessen téged arra, hogy segítséget nyújts a szükségben levők felé, azok, akik ott vannak körülötted, betegek, vagy bűnbocsánatra szorulnak, Isten kegyelmére szorulnak, és benned van ennek a lehetősége. Isten rajtad keresztül akarja őket megsegíteni, megáldani. Most elmondok egy imát, ha szeretnéd, akkor mondd velem. Drága mennyi atyám, köszönöm, hogy betöltötted a szívemet a te szereteteddel, kedvességeddel, együttérzéseddel, irgalmaddal. Mint Jézus, én is könyörületességre, irgalmasságra indulok azért, hogy enyhítsem mások szenvedését azáltal, hogy megosztom a te szeretetednek a jó hírét velük, és lépéseket teszek arra, hogy az ő fájdalmaik enyhüljenek, hogy meggyógyuljanak, hogy helyreálljanak. Köszönöm, hogy amint ezt teszem, csodák követnek. Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: János apostolnak harmadik levele. A presbiter, a szeretett Gájusznak, akit én igazán szeretek. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jó legyen dolgod, és légy egészséges, ahogy jó dolga van a te lelkednek is. Mert nagyon örültem, amikor atyafiak jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról úgy, ahogy te az igazságban jársz. Nincs annál nagyobb örömöm, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Szeretett barátom, hűen cselekszel mindenben, amit az atyafiakért és pedig az idegenekért teszel. Akik bizonyságot tettek a te szeretetedről a gyülekezet előtt is, akiket jól teszed, ha Istenhez méltóan bocsátasz útjukra. Mert az ő nevéért mentek ki, semmit se fogadván el a pogányoktól, nekünk azért be kell fogadnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká lehessünk az igazságban. Írtam a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. Ezért, ha oda megyek, fölemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsogván ellenünk, sőt, nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be a testvéreket, és akik ezt szeretnék, azokat is megakadályozza, és az eklézsiából kiveti. Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki jót cselekszik, az az Istentől van. Aki pedig rosszat cselekszik, nem látta meg Istent. Demeter mellett mindenki bizonyságot tett, maga az igazság is. De mi is bizonyságot teszünk, és tudjátok, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. Sok írni valóm volna még, de nem akarok tintával és tollal írni neked. Hanem remélem, hogy csak hamar meglátlak téged, és szemtől szembe beszélhetünk. Békesség neked! Köszöntenek téged a te barátaid is, köszöntsd a barátainkat is név szerint. Amen.
0: János harmadik levele hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: segítség neked. Köszöntenek téged a te barátaid is, köszöntsd a barátainkat is név szerint. Amen.
1: János harmadik levele hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol első levele. Első rész. Péter, Jézus Krisztusnak apostola, a Pontuszban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bitíniában elszélett jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atyaisten eleve rendelése szerint, a szellem megszentelésében engedelmességre, és Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség adassék nektek bőséggel. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újjászült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való föltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben fönn van tartva számunkra, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely kész van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá is legyen, amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha úgy is van, szomorkodtak különféle kísértések között. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal értékesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtasson a Jézus Krisztus megjelenésekor. Akit noha nem láttatok, szerettek. Akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne, és kibeszélhetetlen, dicsőült örömmel örvendeztek, elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét, amely üdvösség felől tudakozódtak és nyomozódtak a proféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendőltek, nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelentette ki a Krisztusnak ő bennük levő szelleme, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről, akiknek kijelentetett, hogy nem maguknak, hanem nekünk szolgáltak azokkal, amelyeket most hirdetnek nektek azok, akik prédikálták nektek az evangéliumot az egekből küldött Szent Szellem által, amibe angyalok is vágyakoznak betekinteni. Azért, felövezve elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz nektek, mikor megjelenik. Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti szentek legyetek teljes életetekben. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. És ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységetek idejét. Tudva, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon lettetek megváltva a ti apáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárány vérén, a Krisztusén, aki eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent az idők végén ti értetek, akik ő általa hisztek Istenben, aki föltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott neki, hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való testvéri szeretetre tisztítva meg a szellem által, egymást tiszta szívből és buzgón szeressétek, mint akik újjászülettetek nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Istennek szava által, amely él és megmarad örökké. Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fűvirága. Megszárad a fű, virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké, ez pedig az a beszéd, amely nektek hirdettetett.
4: Péter első levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol első levele, második rész. Levetve azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint ma született csecsemők, a tiszta és hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Mivel, hogy ízleltétek, mennyire jó az Úr. Akihez járulva, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek föl szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Azért van meg az írásban, ime szegletkövet teszek le Sionban, amely kiválasztott és becses, és aki hisz abban, nem szégyenül meg. Tisztesség azért nektek, akik hisztek, az engedetleneknek pedig a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szeglet fejévé, megütközés kövévé, és botránkozás sziklájává, akik engedetlenek lévén meg is ütköznek a szóban, amire rendeltettek. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, hogy tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a szellem ellen vitézkednek. Magatokat a pogányok közt jól viselve, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a jó cselekedetetekből látják azokat, akkor dicsőítsék majd Istent a meglátogatásuk napján. Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért, akár királynak, mint följebb valónak, akár helytartónak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, és a jó cselekvőknek dicsérésére. Mert úgy van az Isten akarata, hogy jó cselekedve elnémítsátok a balga emberek tudatlanságát, mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszságnak palástja csupán, hanem mint Istennek szolgái. Mindenki tiszteljetek, a testvéreket szeressétek, féljétek Istent, a királyt is tiszteljétek. A szolgák teljes félelemmel engedelmeskedjenek az uraknak, nem csak a jóknak és a kíméleteseknek, de a szívteleneknek is. Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr keserűségeket, méltatlanul szenvedve. Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veretve tűrtök. De ha jó cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez Istennél kedves dolog, mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett értetek, nektek példát hagyva, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában nem volt álnokság, aki szidalmaztatva viszont nem szidalmazott, szenvedve nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre, aki a mi bűneinket maga vitte föl testében a fára, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk, akinek a sebeivel meg is gyógyultatok. Mert olyanok voltatok, mint tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és fölvigyázójához.
0: Péter első levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Következő percekben a vezető jelleme című tanítássorozat harmadik részét hallhatjuk, melyben Randy Boyd tanít.
1: Tegnap este a vezetői életnek három vonatkozásáról beszéltem.
2: I spoke about that if we can balance our lives in these three areas, we become fruitful leaders.
1: Beszéltem arról, hogy egyensúlyban kell, hogy legyen ez a három terület az életünkben ahhoz, hogy gyümölcsöző vezetők lehessünk.
2: The spiritual side of our leadership life.
1: Van a vezetői életünknek egy szellemi oldala.
2: We have to be spiritual men and women.
1: Szellemi férfiaknak és nőknek kell lennünk.
2: Spirituality is not what we do on the outside, it's who we are on the inside.
1: És a szellemiség az nem egy olyan dolog, amit kifelé csinálunk, hanem akik belül vagyunk.
2: The second area was we have to be strategic in our leadership.
1: A második terület, hogy stratégikusnak kell lennünk a vezetőségünkben.
2: Five words about strategy.
1: Öt szó a stratégiáról. Látás,
2: plan,
1: terv,
2: team,
1: csapat,
2: goals,
1: célok,
2: and daily tasks.
1: És napi teendők.
2: That's strategy.
1: Ez a stratégia.
2: The third thing I spoke about just briefly is being a fathering leader, one
1: who. A harmadik dolog, amiről beszéltem még a vezetőséggel kapcsolatban, az az atyaság, a megsokszorozódásnak a képessége.
2: And then the last 30 minutes I spoke about having Christ as the center of everything.
1: A harmadik részében pedig a tanításnak beszéltem, hogy Krisztus legyen bennünk
2: teljesség.
1: Hogy mélységesen megismerjük őt a lelkünkben.
2: Having Christ formed within us.
1: Hogy Krisztus formálódjon ki bennünk.
2: Now, I want to take you a step further.
1: De szeretnélek egy lépéssel tovább vinni benneteket.
2: Our motives as we lead.
1: Szeretnék a motivumainkról beszélni, ahogyan vezetünk.
2: You need to understand, all of us in this room are going to stand before Jesus someday.
1: Értitek és tudjátok mindannyian itt ebben a teremben, ugye, hogy egy napon Jézus előtt fogunk állni.
2: And we won't be judged for our sins. Those are forgiven.
1: És nem a bűneink szerint leszünk megítélve, mert azok megbocsátattak.
2: But we'll be judged according to the scriptures on our works.
1: Hanem az írások szerint a cselekedeteink alapján leszünk megítélve.
2: And there's two things the Lord will look at.
1: És két dologra fog az Úr tekinteni.
2: What we did in His name.
1: Mit tettünk az Ő nevében.
2: But there's something even deeper I think He's going to look at.
1: De van valami mélyebb dolog, amire Ő nézni fog, amit keresni fog.
2: Why we did it.
1: Hogy miért tettük
2: Because
1: ezt.
2: I can be doing the right thing, but for the wrong reason.
1: Mert tehetem én a jó cselekedetet, de rossz okból.
2: One day Peter and James and John came back to Jesus after visiting a village.
1: Mikor Jakab és János visszajöttek Jézushoz, miután meglátogattak egy falut.
2: And they said, Jesus, they don't want to receive you.
1: És azt mondták, hogy Jézus, nem akarnak téged befogadni.
2: Should we call down fire from heaven?
1: Hívjunk le tüzet az ő rájuk a mennyből.
2: Well, was that biblical?
1: Bibliai volt ez?
2: Yes, it was.
1: Igen, tulajdonképpen az
2: They
1: volt.
2: Were asking about doing a biblical work.
1: Ők azt kérték Jézustól, hogy egy bibliai munkát végessenek el. És Jézus a következőt mondta.
2: You know not what spirit you are of.
1: Nem tudjátok, milyen szellemben vagytok, milyen szellemben
2: vagytok. So we can even be doing biblical things, but out of the wrong spirit.
1: Tehát cselekedhetsz te bibliai dolgokat rossz szellemből.
2: And it's very important as we lead.
1: És ez, ahogyan vezetünk, egy nagyon fontos tényező, hogy egy megfelelő szívbeli hozzáállással, megfelelő szellemből vezessünk. Mielőtt belemennék ebbe, az Úr szól hozzám közben. Sokan úgy gondolkoztok magatokról ebben a teremben, hogy hát én nem nagyon vagyok még vezető.
2: Can you imagine that Peter probably felt that way?
1: El tudjátok képzelni, hogy Péter is valószínűleg így gondolkozott?
2: He wasn't a great spiritual man, he was a fisherman.
1: Ő nem volt egy nagy szellemi ember, ő egy egyszerű halászember volt.
2: James and John, they were ordinary people.
1: Jakab, János egyszerű emberek voltak.
2: I just want to say to you as I begin, don't disqualify yourself.
1: Csak azt akarom mondani nektek, mielőtt mélyebben belemennék, hogy ne zárjátok ki magatokat a jelen állapototok miatt. Mert nem csak hatalmas emberek vannak Isten királyságában, hanem átlagos emberek, átlagos férfiak
2: and
1: és nők.
2: They are in the hands of Jesus or they are not.
1: Inkább attól függ a dolog, hogy Jézus kezében vannak,
2: One
1: vagy
2: of the
1: nem.
2: Fantastic miracles of the kingdom of God.
1: Isten királyságának egyik fantasztikus
2: If the ordinary
1: csodája az,
2: can get in the hands of Jesus and really stay there.
1: hogy amikor az átlagos emberek Jézus kezébe kerülnek, és ott maradnak, meg tudnak maradni ott, akkor ő könnyen hatalmas vezetőket tud csinálni ezekből az egyszerű emberekkel. Tehát meg kell változtatnod a gondolkodásmódotokat. Én csak, ne így kezd, hogy én csak ez vagy az vagyok. Te készen vagy és perfekt vagy arra, hogy jó dolgokat tegyél, nagy dolgokat tegyél. Még akkor is, hogyha egyszerűnek érzed magad, csak engedd magad az ő kezébe és maradj ott.
2: So let's talk about motives.
1: Beszéljünk a motivumokról, az indítékokról. Miért tesszük, amit teszünk?
2: Now, I've discovered, I truly believe there's only two motivating factors on earth.
1: Hiszem azt, hogy a Földön csak kétféle motiváló tényező van.
2: And they're both called love.
1: És mind a kettőt szeretetnek hívják.
2: They're both called love.
1: Mind a kettőt szeretetnek hívják.
2: There is the love of God and there is the love of self.
1: Az egyik az Isten szeretete, a másik pedig az önzés, az én szeretete.
2: And one of these two things motivates you in everything you do.
1: És bármit, amit teszel, ez a két dolog az, ami mozgat téged.
2: If you study the leadership life of Jesus,
1: hogyha tanulmányozod Jézus vezetői életét,
2: he led out of love.
1: Akkor azt látod, hogy ő szeretetből vezetett.
2: The pure love of the Father.
1: Az Atya felé való tiszta szeretetéből.
2: I want to please him.
1: Az az indulat volt benne, hogy őt akarta gyönyörködtetni. Meg akarta, áldás akart lenni az ő számára, és be akarta tölteni az ő akaratát. És ezért szerette az embereket. És hogy mutatta meg az ő szeretetét, úgyhogy tanította őket. Felépítette az életeiket.
2: On the last light of his life, he took off his rabbi robe and he put a towel on.
1: Az utolsó életének utolsó estején levette a rabbi köntösét, és körülkötötte magát vele. Szeretem, amit János 30. részében mond, 13. részében, bocsánat. Amit az utolsó vacsorában szolgált. Következőképpen hangzik az
2: írásokban.
1: Jézus annyira szerette az övéit.
2: He now showed them the full extent of his love.
1: Hogy megmutatta neki az ő szeretetének a mélységét. Körülkötötte magát.
2: Grabbed some water and knelt down and began to wash their feet.
1: Fogott egy vizes kancsót és elkezdte megmosni a tanítványainak a lábát.
2: It was the leadership style of love.
1: Ez a szeretetnek a vezetői stílusa.
2: And the Bible calls it agape.
1: A Biblia ezt agapénak hívja.
2: It is God's pure love.
1: Ez Isten tiszta szeretete.
2: It is like a straight arrow going out of one human being to another.
1: Ez olyan mint egy egyenes nyíl, ami az egyik szemétől a másikig megy, és én a te javadon munkálkodom. Ez tiszta.
2: It is unpolluted with the spirit of selfish gain.
1: Ezt semmiféle önző késztetés, önző vágy nem szennyezte be. Menjünk János könyvének 21. részéhez.
2: Now let me set the stage of this scripture. Jesus gives us the motivation for leadership.
1: Jézus adja az indítékát a szolgálatnak itt, a motivációját.
2: A few days before, at the Last Supper, Jesus told his 12 young men this.
1: Néhány nappal korábban az utolsó vacsorán a 12 fiatal tanítványának a következőt mondta. Mindannyian el fogtok hagyni engem.
2: Peter, I've even prayed for you.
1: Péter, imádkoztam érted.
2: After you come back to me, strengthen your brothers. Lead.
1: Miután visszatérsz majd hozzám, erősítsd a te testvéreidet, azaz
2: Peter
1: vezess.
2: Peter says, I know all these other guys. They're gonna run. I know how they are.
1: Péter azt mondta, hogy én ismerem mindezeket a fickókat, ők el fognak futni, de én nem.
2: Jesus, I wouldn't trust them either.
1: Jézus, én nem bízom bennük igazából.
2: Interesting.
1: Érdekes.
2: A few minutes before they were arguing on who was the greatest.
1: Pár perccel ezelőtt azon vitatkoztak, hogy ki a nagyobb.
2: What was their motives really?
1: Mi volt valóban az ő indítékuk? Miért vitatkoztak ezen?
2: Was it really the love of Christ?
1: Tényleg Krisztus szeretete miatt volt ez?
2: Something about self.
1: vagy inkább ez az önzésről, az
2: Peter
1: énről
2: says,
1: szól.
2: Jesus, even if all these others deny you, man, I'm even ready to die for you.
1: Péter azt mondta, hogy lehet, hogy ezek mind elhagynak téged a többiek, de én kész vagyok
2: Jesus,
1: meghalni is érted. Jézus, én agapé szeretettel szeretlek téged.
2: Pure love that I felt come out of you.
1: És én azzal a tiszta szeretettel szeretem ezeket a fiúkat, akik amit tőled jön ránk.
2: And he says, Jézus csak nevetett.
1: Péter, megmondom neked az igazat.
2: Holy Spirit, in this next 45 minutes, tell us the truth.
1: Szent Szellem, a következő 45 percben taníts minket az igazságra. Mert igazából nem ismerjük sokszor a saját szívünket és a saját motivumainkat sem. Hogy legyünk képesek meglátni azt, hogy valóban miért teszünk dolgokat. Én elimádkoztam ezt az imádságot körülbelül 14 évvel ezelőtt. Jézus, mutasd meg nekem a valóságot. Mert megértettem azt, hogy Péter nem ismerte a saját szívét.
2: The most dangerous people in the body of Christ are people who don't know what they're really like.
1: A Krisztus testében a legveszélyesebb személyek azok, akik igazából nincsenek tisztában azzal, hogy ők maguk milyenek. Akik hasonlóak Péterhez igazából. Gondolunk valamit magunkról, de az igazság az valami más. Vannak más indítékok is, amik vezetnek bennünket a szereteten kívül. És akkor megnézzük János 21-ben a feltámadás utáni 15. vers.
2: When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter.
1: Mikor aztán megebédeltek, mondta Jézus Simon Péternek.
2: Simon, son of John, do you really love me more than all of these?
1: Simon Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél?
2: That's what you told me last time we talked.
1: Ez volt az, amit kérdeztem tőled, mikor utoljára beszéltünk.
2: Jesus, I know all these might desert you, but I love you enough to die for you. I love you.
1: És azt mondta Péter akkor neki, hogy Jézus, lehet, hogy ezek mind elmennek, de én annyira szeretlek téged, hogy kész vagyok meghalni érted. Szeretlek téged. Péter azt mondta neki, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged.
2: And listen to what Jesus said.
1: És figyeljetek, mit mond Jézus.
2: If we're motivated by love. Look at it.
1: Nézzétek meg, mit mond, hogyha a szeretet motivál téged, Péter. Legeltesd az én bárányaimat, viselj gondot róluk. Miért nem tesszük ezt? Mert szeretjük őt. Mert azt szeretnénk, hogy gyönyörködjön bennünk.
2: And then he goes on, Peter, do you love me?
1: És aztán folytatja, Péter, szeretsz engem? Másodszor kérdezi ezt tőle.
2: He said, Lord, you know I love you.
1: Péter azt mondja, igen, Uram, tudod, hogy szeretlek téged. És a következőt mondja, vezesd az én népemet.
2: If you love me, lead my people.
1: Ha szeretsz engem, vezesd az én népemet.
2: But there's a second kind of love I've discovered.
1: De van egy második fajta szeretet, amit megértettem, felfedeztem.
2: There is God's pure love in a human heart called agape.
1: Van az emberi szívben Isten tiszta szeretete, ez az agapé szeretet.
2: To you and for you as a leader.
1: És vezetőként akarok tenni a te életedbe olyan dolgokat, amit felépítenek téged, megáldanak téged. És ezt Krisztusért akarom tenni.
2: So that heaven would be blessed and pleasured.
1: Hogy a menny ezáltal áldott legyen és megelégedett.
2: But there's a second motive that lives in human beings.
1: De van egy második motivum is, ami vezeti az embereket. Egy második fajta szeretet.
2: It's called eros.
1: Az eros.
2: It's another Greek word.
1: Ez egy másik görög szó.
2: Today we get the word erotic from that word.
1: Manapság az erotikus szót vesszük ebből a szóból, ami tulajdonképpen egy szexuális vágyat jelent. De eredetileg nem egészen ezt jelenti ez a szó.
2: This is what this word eros means.
1: Az eros szó eredetileg a következőt jelenti. Ez egy olyan szeretet, ami egy horog van a végén.
2: I will do things for France.
1: Megteszek dolgokat Franciaért.
2: I will lead and I will serve.
1: Fogok vezetni és fogok szolgálni.
2: But behind the scenes of my life there's a hook.
1: De az életemnek a
2: It may appear on the outside I'm doing things for France.
1: az indítékai között
2: to love him and to bless and honor the Lord.
1: Tehát szolgálom Francot, hogy megáldjam így az Urat.
2: But on the inside of me,
1: de belül a színfalak mögött ott van az önzésnek a horga.
2: There's hidden motives and hidden agendas.
1: Ezek ilyen rejtett indítékok.
2: You see, Peter thought he was doing what he was doing for Jesus out of agape.
1: Péter azt gondolta, hogy amit tesz és amit Jézusért tesz, azt az agapé szeretetből teszi.
2: And Jesus came to him and said, Peter, I need to tell you the truth.
1: És Jézus azt mondta neki, hogy Péter, meg kell mondjam neked az igazat.
2: And Christ put him into a situation where the inner motives of his heart was uncovered.
1: És Krisztus egy olyan helyzetbe hozta őt, amikor a belső motivumai nyilvánvalókká váltak.
2: And the Bible says he went out and he wept bitterly.
1: És a Biblia azt mondja, hogy kiment onnan és keservesen sírt.
2: Jesus, tell me the truth.
1: 14 évvel ezelőtt arra kértem Jézust, hogy mutassa meg nekem az igazságot. Egy gyülekezetet pásztoroltam akkor. Tanítottam, prédikáltam.
2: I thought it was because of agape. I thought I had a pure motive.
1: Azt gondoltam, hogy egy tiszta motivumból tettem ezt, agapé szeretetből.
2: And Jesus began to uncover me.
1: És Jézus elkezdte felfedni az én indítékaimat, és elkezdtem meglátni a horgokat.
2: The first one I call the wow factor.
1: Az első dolog, amit megértettem, ez a wow faktor.
2: I loved preaching and teaching, seeing the people's eyes.
1: Szerettem, amikor tanítottam és prédikáltam, látni az emberek szemébe azt, hogy hú, de klassz.
2: I discovered I loved the praise of people.
1: Felfedeztem, észrevettem, megértettem azt, hogy
2: I loved having an image.
1: Szeretem az emberek dicséretét. És szerettem annak a képét, annak a külsőségét, hogy én egy erős keresztény vezető vagyok. És megértettem azt a mélységes vágyat, ami a siker felé volt bennem.
2: And I didn't like myself very much.
1: És ettől aztán nem nagyon kedveltem
2: and
1: meg magamat.
2: I wept,
1: és keserűen sírtam, keservesen sírtam. Nézzük meg az írásokat. Hadd kérdezzek tőletek valamit.
2: Why are you really doing these things?
1: Miért teszitek ezeket a dolgokat?
2: The apostle Paul said the love of Christ controls me.
1: Pál apostol azt mondta, hogy Krisztus szeretete vezérel engem.
2: Let's look at 1 Corinthians chapter 13 verse 1.
1: 1 Korintus 13 első versét nézzük meg.
2: Verse 31 of chapter 12. He talks all about ministry and ministry gifts.
1: A szolgálatról és a szolgálat és a vezetésről szól ez a vers.
2: He talks about leadership gifts.
1: Vezetési ajándékokról szól.
2: And then in the last phrase it says, and now I want to show you the most excellent way.
1: És az utolsó mondat azt mondja, hogy hadd mutassam meg nektek
2: a legcsodálatosabb
1: utat, hogyha angyalok nyelvén szólok is.
2: You're a tremendous preacher and teacher.
1: Lehetsz a legcsodálatosabb tanító vagy prédikátor.
2: You deliver the word of God with great power.
1: Nagy erővel hozhatod az emberek elé Isten beszédét.
2: And yet, you are not motivated by the pure love of Christ.
1: Hogyha nem Krisztus tiszta szeretete motivál téged,
2: you're like a musical instrument, making a lot of noise.
1: Akkor olyan vagy, mint egy hangszer, és mindössze, mindössze sok zajt fogsz kelteni, és hiába mondják az emberek azt, hogy wow, halljátok, rendit tanítani, a mennyben pedig csak zaj fog hallatszani belőled. Ez az egyik dolog, amit Jézus megmutatott belül magamban. Miért teszed azt, amit teszel? Második vers, 1 Korintus 13. Ó, a szellemi ajándékok. És hogyha bennem van a profétálás ajándéka, és minden titkot és minden tudományt ismerek. És hitem van.
2: Faith that can move mountains.
1: És olyan hitem van, hogy hegyeket tudok elmozdítani.
2: Is Paul talking about our ministry here? Yes.
1: Pál a mi szolgálatainkról beszél itt, igen.
2: About people leading in the body.
1: A testnek a vezetőiről beszél itt Pál.
2: Love.
1: De nincs bennem szeretet.
2: You're not motivated by this purity of Christ within.
1: Hanem Krisztus tiszta szeretete motivál.
2: Listen to what he says.
1: Hallgassatok ide, mit mond.
2: I'm nothing.
1: Semmi vagyok.
2: Verse 3.
1: Harmadik vers. 1 Korintus 13.
2: If I give all my possessions to the poor,
1: hogyha minden vagyonomat feléltem is, és szétosztottam a szegényeknek.
2: Even surrender my body and I'm a martyr. I die for Christ.
1: Hogyha odaadom a halálra adom is a testemet, úgymond mártírra válok Krisztusért, de nincsen bennem szeretet, akkor nem érek semmit. Semmi hasznom nincs abból. El tudjátok képzelni majd, amikor ott állunk előtte? És te pásztoroltál egy gyülekezetet. Dicsőítést vagy más szolgálatot vezettél. Itt Pál arról beszél, hogy megtesszük ezeket a dolgokat, de rossz szellemből.
2: I believe we're going to stand before him and the fire of his holy love is going to touch our works.
1: Istennek a bennünk lévő tiszta szeretete az, ami meg tudja érinteni a mi munkánkat. És azon a napon, mikor Jézus előtt fogunk állni, akkor nem csak az lesz nyilvánvaló, hogy mit tettünk, hanem az is, hogy milyen indítékból. Nem lenne az tragikus, amikor ott állsz ő előtte, hogyha ez nyilvánvalóvá válna, és nem maradna semmi érték az egészből. Nézzünk meg egy másik üzenetet. Ez egy fantasztikusan meglepő üzenet. Filippi 1:15. Miért teszitek, amit tesztek? Szeretetből? Vagy pedig az erosz szeretetből. Én azt vettem észre, hogy mindannyiunknak az életében ennek a keveréke van meg. És a kulcsa, a kérdés az, hogy a Szent Szellemnek engedjük-e, hogy a horognak a végét kiegyenesítse. Nézzétek a Filippi levél első részének 15. versét.
2: Some to be sure are preaching Christ from envy and strife.
1: Némelyek ugyan irigységből és versengésből is,
2: but some also from goodwill.
1: De mások jó akaratból is.
2: The latter do it out of agape. That's what it says.
1: Az utolsó, a második, az agape szeretetből csinálja ezt. Tehát ebből a Krisztus tiszta szeretetéből végzi a szolgálatát.
2: Look at verse 17.
1: Nézzétek a 17. verset.
2: Preach Christ out of selfish ambition.
1: A mások önző indulatból.
2: That word selfish ambition is very interesting.
1: Önző ambícióból prédikálja Krisztust.
2: It is a very interesting
1: Greek word. Ez egy nagyon érdekes görög szó.
2: It means to outwardly look right.
1: Az azt jelenti, hogy külsőleg fehérnek néz ki, de vannak rejtett önző motívumok benne.
2: Flip over a few pages, a page to chapter 2.
1: A második fejezetben néhány versen, odébb 19. vers. Remélem pedig az Úr Jézusban, hogy Timóteust rövid nap elküldöm ti hozzátok. 20. vers.
2: This is an amazing verse.
1: Ez egy meglepő vers.
2: For I have no one else of a right spirit.
1: Mert nincsen velem senki hozzá hasonló indulatú, Randy úgy mondta, hogy helyes szellemből lévő.
2: Who will genuinely serve you out of love.
1: Aki igazán szívén viseli dolgaitokat, vagy aki igazán szeretetből szolgál benneteket, vagy engem.
2: Paul is writing this from prison.
1: Pál börtönből írja ezt a levelet. Figyeljétek a 21. verset.
2: For they all seek after their own interest.
1: Mert mindenki a maga hasznát keresi.
2: Not those of Christ Jesus.
1: Nem Krisztus Jézusét.
2: But you know Timothy has a pure heart.
1: De tudjátok, Timóteusnak egyenes tiszta szíve van. Tudjátok, kik azok a mások, a többiek, akikről Pál itt beszél? Azok a többiek, akik a szolgálatban ővel együtt utaztak. És Pál oda jutott, hogy azt mondta, hogy hát sokat belefetszoltam, belefektettem ezekbe az emberekbe.
2: Who Christ has really dealt with his motive.
1: És nem sokukban van ott ez a megfelelő motívum Krisztusból közülük. Ez fantasztikus, igaz? Elképesztő. És a következőt értettem meg. Isten szeretet.
2: It's not something he does.
1: Ő nem az, aki valamit tesz, hanem aki ő maga. Olyan szeretet, amiben nincsen horog.
2: Just to enrich and bless and give.
1: A leges legtisztább szívből jön az ő szeretete felénk, és csak áldani és adni és adni és adni akar. Tisztán a mi javunkra.
2: You know what I've discovered?
1: És megértettem azt,
2: men are eros.
1: Hogy az emberekben az erosz szeretet van. Krisztuson kívül
2: we have a bunch of little hooks inside of us.
1: Krisztus szeretetén kívül mindannyian tele vagyunk az erosz szeretetnek a horgaival. És ez az, ami motivál bennünket a cselekedeteinkben. A következő percekben szeretnék beszélni az erosz-szerű szív hét óriásáról. Hét dolgot értettem meg a saját életemben, hogy miért teszem azt, amit teszek. Az első.
2: You see, when the children of Israel went into the promised land, there were seven other nations living there.
1: Látjátok, amikor Izrael népe bement az ígéret földjére, ott hét másik nemzet élt korábban, hét másik nép. Kananeusok, a
2: termites,
1: ilyen-olyan iták, különféle iták, akik letelepedettek,
2: szateliták. And you know what I've discovered?
1: És tudjátok, mit tanultam meg? Hogy Jézus csodálatosabban, hogy ezeket az előttünk lévő akadályokat kiűzze az ígéreteink földjéről, hogy ezeket a horgokat, hogy ezektől a horgoktól meg tudjunk szabadulni, és jó motivumokból tudjunk cselekedni Krisztus gyönyörűségére, és embereknek a javára. Az első óriás.
2: Look good.
1: Ezt én úgy hívom őt, hogy jó kinézet.
2: We all want to look good.
1: Mindannyian akarunk jól kinézni. Emberek előtt jóknak akarunk tűnni. Emlékszem arra, amikor először felfedeztem ezt magamban. Egyetemista voltam akkor.
2: I was leading several ministries while I was on the campus.
1: Amikor a kollégiumban voltam, vezettem néhány szolgálatot.
2: A big Christian evangelistic film.
1: Volt egy nagy keresztény evangelizációs film.
2: And I was in there in the meeting.
1: És ott voltam az összejövetelen. Ez a kollégiumban volt.
2: Many of the students on the campus knew me as a Christian leader.
1: És a kollégiumban mindenki úgy ismert engem, mint egy keresztény vezetőt.
2: And the Holy Spirit spoke to me.
1: És a Szent Szellem szólt hozzám.
2: Get up and leave the film.
1: Kelj fel, és hagyd ott a filmet.
2: Walk out right in the middle.
1: Pont a közepénél állj fel, és menj ki.
2: And I said these words, but what will they think about me?
1: És azt mondtam, a következőt mondtam, mit fognak gondolni rólam?
2: They'll think I don't love Christ.
1: Azt fogják gondolni, hogy nem szeretem Krisztust.
2: And this is what the Holy Spirit said.
1: És a következőt mondta a Szent Szellem.
2: Are you more concerned with what they see you to be than loving and obeying me?
1: Fontosabb a számodra az, hogy ők hogyan látnak téged, vagy fontosabb az, hogy engedelmes vagy-e nekem? Egy külső képet akarsz magadról adni, vagy Krisztust akarod? Kimentem, és volt kint egy fiatal ember, akit végül Krisztushoz vezettem a film közben. Sokszor nagyon nagyon fontos számunkra, hogy hogyan nézünk ki mások előtt.
2: Jesus said this in Matthew 23 verse 5. Let's turn there.
1: Jézus azt mondja a Máté 23:5-ben.
2: This is a scary verse.
1: ez egy különleges vers.
2: They do all their deeds to be noticed by men.
1: Minden dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek.
2: I wish he hadn't put that one in the Bible.
1: Azt kívántam volna annak idején, hogy csak ne tette volna be ezt a verset a Bibliába. Miért csinálod azt, amit teszel?
2: I love for people to think I'm a great speaker.
1: Szeretem az emberek azt gondolják, hogy én úgymond egy ilyen jó beszélő vagyok. Időnként ez motivált engem.
2: How can God anoint that?
1: Hogy tudja ezt a fajta motivumot Isten felkenni? És amikor ez az óriás, a néz ki jól óriása motivál téged, akkor mindig félni fogsz az emberek véleményétől. És Jézus azt mondja, hogy az emberektől való félelem az egy méreg.
2: And we don't tell the truth all the time because we don't want people to see us.
1: És sokszor nem mondjuk meg az igazat az embereknek, mert félünk a véleményüktől.
2: We hide things.
1: Elrejtünk dolgokat, elhallgatunk dolgokat.
2: Looking good.
1: Jól kinézni.
2: The second giant I discovered inside of me.
1: A második óriás, akit felfedeztem magamban.
2: I call him feeling good.
1: Azt úgy hívom, hogy érezzem jól magam, vagy érezd jól magad.
2: I like to feel good on the inside about myself.
1: Szeretem jól érezni magamat magamban.
2: You know what I discovered about the cross of Christ?
1: Tudjátok, mit fedeztem fel Krisztus keresztjével kapcsolatban?
2: Sometimes the cross doesn't feel so good.
1: Időnként a kereszt nem annyira jó érzés.
2: But I love to feel good on the inside.
1: De szeretem magamat belül jól érezni. Van ezzel így még valaki itt a teremben?
2: Let me go back. Let me tell you, I discovered this in the wow factor of preaching.
1: Hadd mondjam el, hogy ezt a wow faktor közben értettem meg.
2: I used to love to unfold these deep spiritual truths.
1: Szerettem ezekről a mély szellemi igazságokról beszélni.
2: Wow!
1: És szerettem, mikor az emberek erre azt mondják, hogy wow!
2: Revelation.
1: Ez aztán a kijelentés.
2: And when I walked down from speaking and preaching,
1: és amikor tanítottam és prédikáltam,
2: I loved people to run to me and say, Randy, that was amazing.
1: Szerettem, mikor az emberek odajöttek hozzám és azt mondták, hogy Randy, ez fantasztikus volt, ez annyira klassz.
2: And I deeply believe we should affirm and bless each other. I think we should do that.
1: Én azt gondoltam, hogy ez szükséges, hogy ezt megtegyük így egymással, hogy megáldjuk ilyen módon egymást. Tehát szükségem volt, szinte elvártam az emberek dicséretét. Szükségem volt erre. Kívántam ezt. És hogy őszinte legyek veletek, egy bizonyos fokig még ma is jól esik ez nekem. Lehet, hogy ennek még kevésbé kellene így lennie. Tehát, hogy még inkább kell ezzel felszabadulnom. Tehát érezd jól magad.
2: Making our emotions feel good all the time.
1: Hogy a mi érzelmeinkben jól érezzük magunkat állandóan.
2: Avoiding pain at any cost.
1: És
2: a lot of people
1: kerüljük a fájdalmat, amennyire lehetséges. Kerülem, amiben kerül.
2: Sex, food, buying things.
1: Hogy a testnek a vágyaitól szabadok tudjunk lenni.
2: Trying to fulfill the unmet needs in my own soul.
1: Hogy próbáljam a betöltetlen igényeimet a saját lelkemben békességben tartani.
2: I discovered I have such a need to feel successful about myself.
1: Felfedeztem azt, hogy nagyon nagy szükségem van arra, hogy megelégedettnek érezzem magamat. Hogy ezek a dolgok betöltsenek engem, és ebben is van egy horog.
2: To make myself feel good about myself.
1: Hogy jól érezzem magamat magammal kapcsolatban, elégedett legyek magammal.
2: Because Christ himself was not enough.
1: Mert mintha Krisztus önmagában nem volna elég. Értitek ezt?
2: The third giant.
1: A harmadik óriás.
2: I call him being right.
1: Úgy hívom őt, hogy legyél igaz, legyél igazságos.
2: I am a know-it-all. Just ask me, I know it. And if I don't know it, I will make it up.
1: I'm
2: being honest with you.
1: Őszinte vagyok veletek.
2: So I can look good and feel good about myself.
1: De szeretek jól kinézni és elégedett lenni magammal. Valaki más van így ezzel, mint én?
2: Samuel, you and I, let's repent.
1: Samuel, te is olyan vagy, mint én, na térjél meg.
2: I have the gift of omniscience. There are two of us, me and God. We know everything.
1: Van bennem egy ilyen ambíció, hogy én és Isten, mi ketten mindenben nagyon jók vagyunk.
2: By having to be right.
1: Tehát amikor téged azt kontrollál, hogy rendben legyél, hogy igaz legyél, akkor a saját utaidon fogsz járni. És nagyon nehezen tudod ilyenkor észrevenni azt, hogy valamit rosszul csináltál. És minden kihívást, támadásnak fogsz értékelni, ami a vezetetteid felől jön hozzád.
2: You know, leaders make mistakes. I still make mistakes.
1: Tudjátok, a vezetők követnek el hibákat, én is ma is elkövetek hibákat.
2: I'm leading you, don't come and tell me.
1: De hogyha én vezetlek téged, akkor ne gyere oda hozzám, és ne mondd ezt meg. Mert tudjátok, az, hogy nekem mindig igazam van, ha az vezet engem, akkor te nem jöhetsz oda hozzám, és nem mondhatod, hogy ezt, hogy ezt rosszul csináltad. Nem jobb őszintének lenni?
2: And don't correct me, dear Lord.
1: És ne igazíts helyre engem, drága Uram.
2: This is one of the great problems in marriages.
1: Ez az egyik legnagyobb probléma a házasságokban is.
2: You got two people trying to both. I'm right.
1: Van két ember, és mind a kettő azt mondja, hogy nekem van igazam.
2: And even if I know I'm wrong, I'm not going to say it.
1: És még hogyha tudom is, hogy nincs igazam, akkor is azt mondom, hogy nekem van igazam. Tettél valaha ilyet a házasságodban? Ez is az erosz.
2: And dear God, don't let my kids come tell me when I make a mistake.
1: És drága Istenem, ne engedd, hogy a gyerekeim jöjjenek oda és figyelmeztessenek a hibámra.
2: Josiah loves to tell me when I'm wrong.
1: Josiah, a fiam nagyon szeret odajönni hozzám és megmondani, amikor valamit rosszul csinálok.
2: Either tonight or tomorrow, I'm going to talk about 7 things leaders need to learn to communicate.
1: Vagy ma este, vagy holnap fogok beszélni nektek arról a 7 dologról, amit a vezetőknek tudniuk kell kommunikálni. Most egyet elmondok.
2: I was wrong.
1: Az, hogy hibáztam.
2: It's okay to say that.
1: Tehát ez rendben van, és meg kell, hogy vezetőként kell, hogy tudd ezt bevallani. Mert emberi lények vagyunk, nem istenek.
2: The fourth one.
1: A negyedik óriás.
2: And this is the head of the 7 giants.
1: És ez a feje a 7 óriásnak.
2: Stay in control.
1: Maradj folyamatosan, kontrolláld a dolgokat. Tehát szeretünk vezető pozícióban lenni.
2: We like to keep our hands on the steering wheel.
1: Szeretjük kontrollálni a dolgokat, és szeretjük a kezeinket a kormánykeréken tartani.
2: Dear Lord, I am still filled with so much of this.
1: Drága Uram, még mindig annyira tere vagyok ezzel.
2: This is a big one.
1: Ez egy nagy óriás ezek közül. Nem szeretjük sokszor azt sem, ha Isten vezet bennünket, és végképp nem szeretjük odaadni másoknak a vezetést. Nem szeretem, amikor az emberek nemet mondanak nekem. Miért?
2: Because I know I'm right.
1: Mert én tudom, hogy nekem van igazam. Miért? Mert szeretem én tartani a kezemben a vezetést.
2: The scary thing about this giant is.
1: A különös dolog ezzel az óriással kapcsolatban az, hogy ugyanakkor te pedig hajlamos lehetsz arra, hogy te kontrolláljál más embereket. Én elmondhatom nektek, amit Francis mondott, hogy én ki nem állhatom, hogyha kontrollálni próbálnak. Jézus soha nem próbálta kontrollálni, leuralni azt a 12 tanítványát. Eléjük adta az ő parancsolatait és az ő ígéreteit. És szabad választási lehetőséget adott nekik, hogy válasszanak. Emlékeztek János 6. részére? Nagyon nehéz tanítást adott, egy súlyos tanítást adott nekik arról, hogy egyék az ő testét és igyák az ő vérét. És azt mondja, hogy sok tanítványa hátat fordított neki és eltávozott tőle. Emlékeztek, hogy Jézus mit tett? Mi volt a következő dolga? Oda ment a 12-höz. Csak szerette őket. Nem akarta kontrollálni, leuralni őket. Hanem azt akarta, hogy szeretetből kövessék őt. A következőt mondta. Na srácok, ti is el akartok menni? Szabadok vagytok, mehettek.
2: And Peter made a good decision. Usually he had his foot in his mouth, but not that day.
1: És Péter egy jó döntést hozott, lehet, hogy a lábujját a szájába vette.
2: He said, "Where else would we go?"
1: Azt mondta, hogy mi más tehetnénk, hova mehetnénk? Te vagy az egyetlen, akinek az életbeszéde van a szádban.
2: Some of you in this room control people in your ministry.
1: Vagytok itt ebben a teremben, akik kontrolláltok embereket a szolgálatotokban. Ez azért van, mert nem bíztok Istenben. És még mindig rossz dolgok motiválnak benneteket. Az utolsó héten is háromszor elkövettem ezt a hibát. A feleségem vezeti az ima szolgálatot a mi szolgálatunkban. Ez egy jó dolog, hogy őszinte lehetek veletek ebben.
2: She's bringing prayer teams to Europe.
1: Ő ima csoportokat hoz Európába. Én elkezdtem bizonytalanná válni ebben, és hoztam, eldöntöttem, hogy felügyelni fogom ezt a dolgot. A feleségem rám nézett, elkezdett sírni. Azt mondta, hogy miért csinálod ezt? Eléggé tudok már imádkozni, és hallom Istent. És amikor elmagyarázta ezt nekem, akkor azt gondoltam, hogy annyira bolond voltam. A lányom Bethany majdnem 18 éves. Már az ő életét sem tudom vezetni, a saját döntéseit hozza meg.
2: I found myself last week trying to make every little decision about.
1: És azon kaptam magamat a múlt héten, hogy mindenféle kis döntésébe bele akarok szólni. És ott volt ez a horog.
2: The next giant I discovered is called hidden agendas.
1: A következő dolog, amit úgy neveztem el, a következő óriás, hogy rejtett indítékok. Nagyon szeretem a Júdás levelének a 12. versét.
2: These men are like hidden reefs in your love feast. He said there's a group of men in the church.
1: Azt mondja, hogy van a gyülekezetben egy olyan csoport, akik vezetők.
2: And they look like they're calm waters on the outside.
1: És úgy néznek ki.
2: But underneath, right underneath the surface.
1: Úgy néznek ki, mint hogyha víz lenne bennük. De valójában nincs.
2: Oh, I love you, Balázs.
1: Ó, szeretlek téged, Balázs. Kövess engem.
2: Come on, buddy.
1: Gyerünk.
2: But inside there's these hidden agendas.
1: De belül vannak rejtett indítékok.
2: And often it comes from unmet needs in our life.
1: És mindezek az életedben lévő betöltetlen szükségekből eredhetnek. Minden embernek három alapvető szüksége van.
2: The need to belong and the need for intimacy.
1: Az első ilyen szükség tartozni valakihez, a intim kapcsolat. Szükségem van arra, hogy tartozzak valahová.
2: And in this belonging I need relationships that are life-giving and fulfilling.
1: Hogy ezek a kapcsolatok, ezek életet adjanak számomra, és betöltőek legyenek, betöltsék a szükségeimet. A második szükség a biztonságnak a szüksége. A harmadik alapvető szükség az emberek szívében az, hogy a jelentőség teljes, tehát fontosság.
2: That my life is bigger than me.
1: Hogy az én életem az jelentősebb legyen nálam magamnál. Hogy amikor itt vagyok ezen a földön, akkor csináljak valami olyat, ami jelentőségteljes. Isten helyezte ezeket a szükségeket belém. De a következő a gond ezzel, hogy amikor nincsen Krisztus élete benne, és nem Krisztus tölti be maga ezeket a szükségeket az életemben, ezt olyan sok házasságban láttam ezt, amikor ezzel bombázta a feleség a férjét, hogy szükségem van a veled való intim közösségre. És ugyanakkor az, ami ő hiányzott belőle, az csak Krisztus tudja betölteni. És amit megtanultam ebből, hogyha nem Krisztus van az életem legbensőségesebb, legmélyebb részeimben, akkor ezek a betöltetlen szükségek, ezek mind ilyen rejtett hiányok lesznek. Krisztus minden.
2: The next one.
1: Következő óriás.
2: I'll just do one more.
1: Hadd mondjak még egyet.
2: This one, remaining undisturbed.
1: Hagyjanak békén.
2: I want everything around me.
1: Azt akarom, hogy körülöttem minden stabil és biztonságos legyen.
2: In Luke chapter 9.
1: A Lukács 9-ben.
2: Verse 57 through 62. This young man walked up to Jesus.
1: Egy fiatal ember jön Jézushoz. Azt mondta neki, követlek téged Jézus bárhová. Mindenki tudja, hogy Jézus mit mondott neki?
2: The foxes have holes.
1: Azt mondta,
2: and the birds have nests in the trees.
1: Hogy a rókáknak van barlangjuk, a madaraknak, az égmadarainak van fészkük, de az ember fiának.
2: If you want to follow me.
1: Mit mondott neki Jézus?
2: It could be disturbing to comfort and ease and what
1: hogyha követni akarsz engem, ha követni akarsz engem, akkor le kell mondanod mindarról, amit ti biztonságnak neveztek.
2: There is something in me that would just love to stay at my house and have my house and have plenty of money and have everything just.
1: Mindannyiunkban van valami, hogy legyen egy szép nagy házam, legyenek meg az anyagi szükségeim betöltve, vagy egy stabilitás vegyen körül és biztonságban legyek. Hadd mondjam nektek azt, hogyha követni akarjátok Jézust, akkor ő fel fogja keverni, össze fogja zavarni ezt a szép, stabil életeteket. Ő a békességnek az összekeverője. De ezért ő tud békességet hozni. Hadd kérdezzem meg tőletek a következő kérdést. Miért vagytok ti ebben a csapatban? Van bennetek ilyen horog? Jól kinézni? Jól érezni magad? És kormányozni, uralni a dolgokat? Benned vannak ezek az óriások? Ne zavarjál engem túl sokat. Rejtett indítékok. Az utolsó vacsorán Jézus felfedte Péter szívét, és megmondta neki az igazat.
2: Because in the kingdom there can be only one motive for leadership.
1: Mert Isten királyságában csak egyetlen helyes motívuma lehet a vezetésnek. Krisztus tiszta szeretete.
2: What are the hooks inside of you?
1: Mik azok a horgok, amik benned ott vannak?
2: Let's go back to that passage that we started with.
1: Menjünk vissza ahhoz az üzenethez, amivel elkezdtük. János 21:15.
2: Jesus looks at Peter and says these words. Let me read this to you in the Greek instead of just a normal Hungarian or English or.
1: Jézus ránézett Péter és a következőt mondta neki, és hadd mondjam el most nektek ezt a görög szerint, nem a magyar meg a horvát bibliátok szerint.
2: Peter.
1: Jézus a következő kérdést kérdezte valójában Pétertől.
2: Because Peter said, Everything I'm doing is because I love you. I love
1: mert Péter azt mondta neki, hogy minden, amit te érted, teszek, azt azért teszem, mert szeretlek téged, és agapé szeretettel szeretlek.
2: This is the way it reads in the Greek.
1: Ez a következőképpen hangzik a görögben.
2: He looked at Peter and he said these words.
1: Ránézett Péterre, és a következő szavakat mondta neki.
2: Peter, do you really agape me more than all these others?
1: Péter, te valóban jogan agapézol engem, mint az összes többiek, te agape szeretettel szeretsz engem. És hallgassatok ide, Péter mit mondott erre.
2: Lord,
1: Uram,
2: you know that I phileo you.
1: Tudod, hogy én phileo szeretettel szeretlek téged.
2: He finally knew the truth of his heart.
1: Végül megértette Péter az ő szívének az állapotát.
2: No, this isn't what's guiding me.
1: Nem az egyenes agapé szeretet az, ami vezetett engem. Te vagy az én legjobb barátom, Jézus. De megértettem most, hogy hogy az a phileo szeretet
2: Peter,
1: van bennem feléd. Aztán Jézus azt mondta, jó,
2: take care of my little lambs.
1: Gondoskodj az én bárányaimról.
2: The second time Jesus says, Peter, do you agape me?
1: Második alkalommal újra azt kérdezte Jézus Pétertől, Péter, agapé szeretettel szeretsz engem? Péter újra azt mondta neki, Uram, te tudod, hogy phileo szeretettel szeretlek téged.
2: He says, great, lead my sheep.
1: Azt mondta Jézus, nagyszerű, gondoskodj az én bárányaimról, vezesd az én népemet. És harmadik alkalommal,
2: Peter, do you even phileo me?
1: Péter, Jézus azt mondta Péternek, Péter, legalább phileo szeretettel szeretsz engem? Szeretsz engem egyáltalán? Értitek, hogy Jézus milyen kérdést intézett a vezetőjének a szívéhez? És a Biblia azt mondja, hogy ez a kérdés Péternek a szívébe vágott. Mert már harmadszor intézte hozzá ezt a kérdést Jézus.
2: And he said, Lord, you know all things.
1: És azt mondta, Uram, te mindent tudsz.
2: You know I phileo you.
1: Te tudod, hogy phileo szeretettel szeretlek téged.
2: That story is such good news to me.
1: Ez a történet, ez annyira jó hír az én számomra.
2: What's the principle of the story?
1: Mi ennek a történetnek az alapelve?
2: Once Peter understood what was in his heart,
1: amikor Péter megértette azt, hogy mi van a szívében,
2: even though his heart wasn't totally perfect,
1: még akkor is, amikor az ő szíve nem volt tökéletesen, teljesen tökéletes, ebben a pillanatban is megbízható ember volt Jézus szemei előtt. Nem nagyszerű, vezesd az én népemet. És harmadik alkalommal,
2: Peter, do you even phileo me?
1: Péter, Jézus azt mondta Péternek, Péter, legalább phileo szeretettel szeretsz engem? Szeretsz engem egyáltalán? Értitek, hogy Jézus milyen kérdést intézett a vezetőjének a szívéhez? És a Biblia azt mondja, hogy ez a kérdés Péternek a szívébe vágott. Mert már harmadszor intézte hozzá ezt a kérdést Jézus.
2: And he said, Lord, you know all things.
1: És azt mondta, Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy phileo szeretettel szeretlek téged.
2: That story is such good news to me.
1: Ez a történet, ez annyira jó hír az én számomra.
2: What's the principle of the story?
1: Mi ennek a történetnek az alapelve?
2: Once Peter understood what was in his heart,
1: amikor Péter megértette azt, hogy mi van a szívében,
2: even though his heart wasn't totally perfect,
1: még akkor is, amikor az ő szíve nem volt tökéletesen, teljesen tökéletes, ebben a pillanatban is megbízható ember volt Jézus szemei előtt.

0: Mert már harmadszor intézte hozzá ezt a kérdést Jézus.
1: And he said, Lord, you know all things.
0: És azt mondta, Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy Fileó szeretettel szeretlek téged.
1: That story is such good news to me.
0: Ez a történet, ez annyira jó hír az én számomra.
1: What's the principle of the story?
0: Mi ennek a történetnek az alapelve?
1: Once Peter understood what was in his heart,
0: amikor Péter megértette azt, hogy mi van a szívében,
1: even though his heart wasn't totally perfect,
0: még akkor is, amikor az ő szíve nem volt tökéletesen, teljesen tökéletes, ebben a pillanatban is megbízható ember volt Jézus szemei előtt. Nem nagyszerű dolog ezt belátnunk, megértenünk, hogy nem szükséges Jézus előtt tökéleteseknek lennünk. Egyszerűen elég az, hogyha megértjük magunkat jobban. Jézus az ő szelleme által fogta ezt a Péter nevű embert, és kiegyenesítette az ő szeretetében lévő horgokat. És amikor jött az a nap, amikor Péter szembe találta magát a kereszttel, addigra már az a horog annyira ki volt egyenesedve, hogy azt mondta, hogy nem vagyok méltó arra, hogy úgy halljak meg, mint az én Uram, hanem fejjel lefelé feszítsetek engem fel a keresztre. Jézus óriási abban, hogy megváltoztassa az emberi szíveket. Hadd zárjam be három gondolattal az agapéról. Hogyan tudja Isten megváltoztatni a szívedet? Egyik dolog, meg kell értened a helyes dolgokat, és a helyes dolgok, a helyes indulatok azok tudják kiegyenesíteni a rossz indulatokat.
1: It's the prayer of Moses in the Psalms.
0: A Zsoltárokban a Mózes imája le van írva, és figyeljetek oda, hogy mit mond itt.
1: Satisfy me with your love.
0: Elégíts meg engem a te szereteteddel.
1: That I may rejoice all the days of my life.
0: Hogy életem minden napján örvendezhessek.
1: Moses prayed a very important prayer as a leader.
0: Mózes egy nagyon fontos vezetői imát imádkozik itt el. Uram, egyenesíts ki a horgot az én lelkemben. Hogy meg tudjam érteni, meg tudjam ízlelni a te agape szeretetedet, Atyám. És akkor mind az összes betöltetlen szükségem meg lesz elégítve. Wow.
1: The second thing the scripture says about agape.
0: A második dolog, amit az írás mond az agapéról.
1: 1 John chapter 4.
0: 1 János 4
1: says this.
0: A következőt mondja.
1: Agape drives out all fear.
0: A tökéletes szeretet kiűz minden félelmet.
1: And fear is the great power of eros.
0: És a félelem az egyik nagy erő, ami az erosz mögött van.
1: It's the driving force of look good.
0: Ez a mozgató rugója annak a hozzáállásnak, hogy nézzek ki jól, lássak jónak. Ez a hajtóereje annak is, hogy érezzem jól magam. És ez a hajtóereje annak is, hogy maradjak a kormánykeréknél, és vezessek. És azt mondja a Biblia, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. A harmadik dolog, amit a Biblia mond az agapéról, az agapé a lehető legerőteljesebb vezető erő a Földön. Mert Isten annyira szerette a világot, hogy adott. Pál apostol a 2. Korintus 4:14-ben a következőt mondja.
1: The love of Christ controls me.
0: Krisztus szeretete vezet engem.
1: Has everybody understood this?
0: Értitek ezt? Ez a motivuma a vezetésnek.
1: This is the will of God for your leadership life.
0: Ez Isten akarata a vezetői életetekre.
1: Trusted vessel of the Lord.
0: hogy egy meg

0: megbízható, egyenes vezetői legyetek az Úr akaratának. Tegyétek félre a jegyzeteiteket.
1: I just want to lead us in a moment of repentance.
0: Csak beszeretnélek vezetni benneteket a megtérésnek a perceibe.
1: When Jesus began to tell me the truth about me.
0: Amikor Jézus felfedte az igazságot saját magammal kapcsolatban, felfedeztem, hogy két dolgot kell tennem.
1: I have to hate the Eros giants in my own heart.
0: Meg kell gyűlölnöm az Eros óriásait az életemben. Tudjátok, mi volt a probléma Izrael gyermekeivel? Az volt a problémájuk, hogy bementek az ígéret földjére, de nem üzték ki onnan az összes óriást. És egy pár ilyen óriás ott maradt.
1: And it polluted them.
0: És ez beszennyezte őket.
1: We can't let them stay there.
0: Egyszerűen nem engedhetjük, hogy ott maradjanak.
1: A constant heart of repentance when I see the wrong motives.
0: Folyamatosan megtérő szívnek kell bennünk lenni, amikor rossz motivumokat érzünk, látunk. És ővele kell együtt lennünk.
1: He's agape.
0: Ő a szeretet, ő az agapé szeretet maga. Csak az ő belőle, belém áradó agapé szeretet tudja ezeket a horgokat kiegyenesíteni. Tegyétek félre a jegyzeteteket, és álljatok fel, hogyha Isten szólt hozzád ma, és szükséged van megtérésre, akkor most biztosítok néhány percet arra, hogy ezt megtegyétek. Melyek azok az óriások, akik a te életedben ott élnek? Hogy mik az okok a cselekedeteid mögött? A mennyben csak egy oka van a dolgoknak.
1: And Jesus wants us to lead like he leads.
0: És Jézus azt akarja, hogy mi úgy vezessünk, ahogy ő vezetett. Hogyha Isten szólt hozzád és szeretnél megtérni ma,
1: I'd like you to walk right here and come and stand with me and just begin to pray.
0: Akkor azt szeretném, hogyha előre jönnél ide elém és elkezdenél imádkozni.
1: Come quickly, is there anybody?
0: Gyertek gyorsan, ha van itt valaki ilyen.
1: If you see these Eros hooks inside of you.
0: Hogyha látod az Erosnak ezeket a horgait magadban.
1: This is not a I'm laying on of hands prayer. This is you and Jesus prayer.
0: Ez nem egy ilyen rátok teszem a kezeimet imádság lesz, hanem Jézus és közötted való imádkozás lesz.
1: I have shared this message with the hope that in the years ahead God would constantly speak to our hearts about these things.
0: Azzal a reménységgel osztottam meg ezt az üzenetet veletek, hogy Isten folyamatosan szólni fog a szíveitekhez ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, hogy az ő szemei előtt tiszta vezetők tudjunk lenni.
1: Go ahead, pray.
0: Gyerünk, imádkozzatok, kezdjetek el imádkozni.
1: Father, I ask you to hear our prayers now.
0: Atyám, kérlek téged, hogy hallgass meg a mi imádságainkat ma, és Uram, mutasd meg az igazságot, és mutasd meg a mi cselekedeteink okait, és ne hagyd bennünket ebben a helyzetben. Szükségünk van a valóságos dolgokra. Szeretnénk meglátni azt, hogy milyen mélységesen szeretsz bennünket, és tölts be bennünket ugyanazzal a szeretettel, ami benned van, hogy el tudjunk bánni a szívünkben lévő helytelen dolgokkal ma Jézus nevében. Imádkozzatok! Van valami elintézni valód az Úrral?
1: Now just hold your hands out to the Lord.
0: Nyújtsátok ki a kezeiteket az Úr felé.
1: I have good news.
0: Jó hírem van számotokra.
1: Jesus doesn't use perfect people.
0: Jézus nem tökéletes embereket használ.
1: Péter, when Jesus said, "Go and lead my people."
0: Mikor Jézus azt mondta neki, hogy menj és vezesd az én embereim, az én népemet,
1: he knew he didn't have the right stuff.
0: Akkor tudta Péter, hogy nincs meg a megfelelő képessége ehhez, de Jézus alkalmassá tette őt erre.
1: Because it would drive Peter back to Jesus to receive.
0: Mert hogyha Péter visszament Jézushoz, hogy elvegyen tőle dolgokat, akkor ez egy jó hír. Nem kell tökéleteseknek lennünk. Csak őszintéknek kell lennünk. Saját magunkkal kapcsolatban, a szükségeinkkel kapcsolatban. A második része a jó hírnek, hogyha ő meg tudta ezt tenni Péterrel, akkor velünk is meg tudja tenni. A Biblia a Szent Szellemet a szeretet szellemének hívja, és hadd zárjam be az imának a... Ezzel az imával, Uram, a mi életünk egy keverék, és ezekben a percekben a Te szereteted felé mozdulunk. És Uram, eléd tesszük ezeket a horgokat és rejtett indítékokat, amik a szívünkben vannak. Bocsáss meg nekünk. Gyógyíts meg bennünket, Uram. Gyógyíts meg minket a Te szereteteddel. Atyám, Pál imádságát imádkozom most ránk. Add nekünk az erőt, Uram, hogy megragadjuk, hogy milyen magas, milyen hosszú, és milyen mély, és milyen széles, hogy megismerjük Krisztus szeretetét, hogy amikor betöltetünk Krisztus teljességével, öntsd ki a Te életedet a mi életeinkre a következő hetekben, hogy hadd változzunk meg, hogy a legtisztább és a legmagasabb rendű motivumok által tudjunk vezetni. Isten szelleme, vezess minket, és tégy minket olyanná, amilyen a Te fiad. Hadd vezessünk helyes szívvel, Jézus nevében. Amen.
1: The most powerful song in the world is this.
0: A legerőteljesebb dal a világon a következő.
1: Jesus loves me, this I know.
0: Jézus szeret engem, igen tudom.
1: For the Bible,
0: mert a Biblia,
1: and the Spirit of God,
0: és Isten szelleme,
1: they tell me so.
0: Ezt mondták nekem.
1: And then I become a safe man in heaven's eyes.
0: És ezért egy megbízható ember vagyok a mennyek szemében. Isten áldjon meg benneteket.
1: That's the motive of a leader in the kingdom.
0: Isten királyságában ez a motivációja egy vezetőnek.
2: Yes. Let me also tell you.
0: Igen, hadd mondjam én is el nektek, hogy Isten kegyelme tud tiszta szívet adni nektek.
2: See, sometimes we need to see.
0: Tudjátok, időnként szükségünk van arra, hogy meglássuk
2: the rottenness or some of the rotten spots within us.
0: Azokat a romlott részeket magunkban.
2: Because that makes us cry out like David.
0: Mert ez azt eredményezi, hogy úgy kiáltunk, mint Dávid.
2: Create in me a clean heart, O God.
0: Aki azt mondta, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Istenem. Tehát a jó hír az az, hogy mindezeket a csodálatos dolgokat Krisztus hozza létre bennetek. Amen.
2: Take comfort.
0: Ő megelégít.
2: And reach into his heart.
0: És nyújjatok ki az ő szívét. Minden őről szól.
2: And one, the journey of a leader is also a journey.
0: És egy vezetőnek az útja, az egy ilyen kiváltságos út,
2: into Christ.
0: Egy olyan utazás, ami Krisztusba vezet.
2: You understand?
0: Értitek?
2: It is like you're exposed to much more.
0: Az olyan, hogy minél inkább kiteszed magad, minél jobban.
3: Elhangzott a Vezető jelleme című tanítássorozat harmadik része, melyben Randy Boydot hallottuk.
4: Ez volt a Neked szól.
5: Ez volt a Neked szól.
4: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások. Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán. A
2: következő percekben Steve Telcerov házasság című tanítássorozatának első részét hallhatjuk.
3: I just want to say that this really is a passion both of my heart and the heart of my wife.
4: Szeretném elmondani nektek, hogy valóban ezért él az én szívem is és a feleségem is.
3: Already this morning I've been on the verge of tears on a number of occasions just to say to you, God is for your marriage and he has compassion for you as a couple.
4: És a ma reggel is, hogy az Úr előtt voltam már, könnyeztem, ahogy már sokszor megtörtént, és el akarom mondani nektek, hogy Isten, aki házasságotok mellett áll, és akar titeket, és irgalmas hozzátok, mint házaspárhoz.
3: And it's his will that you succeed as a marriage.
4: És azt akarja, hogy sikeres legyen a házasságotok.
3: Now, we need help for this.
4: Ehhez segítségre van szükségünk.
3: Relationships are at the very core of who and what we are.
4: A kapcsolatok azok a lényüknek a lényegéhez tartoznak.
3: But as you notice, there are in every field of study and work in the world, there's major blocks of time set aside to study.
4: Rájöhettek, hogy minden a világban, minden tevékenységhez, minden tanuláshoz, minden területhez vannak bizonyos olyan időszakok elkülönítve, amelyek a tanulás célozzák.
3: Doctors need eight or more years to properly prepare themselves for their work.
4: Vannak olyan orvosok, akik akár 8 évet is tanulnak ahhoz, hogy megfelelően felkészüljenek a munkájukra.
3: Lawyers need a large block of time.
4: Ügyvédeknek is nagyon sok időre van szükségük.
3: But how many of us have actually taken the necessary time to receive input to impact this most important relationship in our life?
4: De hogyan szántunk már időt arra, hogy tanuljunk és befogadjunk dolgokat ahhoz, hogy az életünknek erre az igazán fontos területére felkészüljünk?
3: We somehow believe it's just gonna happen.
4: Mi úgy gondoljuk általában, hogy majd megtörténik valahogy.
3: And we struggle for relationships.
4: És átküzdjük magunkat kapcsolatokon.
3: And God wants to give us some skills and some input of how to make this relationship the satisfying relationship he's designed it to be.
4: És Isten nekünk azt akarja, hogy mi igazán meg tudjuk tanulni azt, hogy ez a kapcsolat, hogy kell ezt a házasságot úgy élni, hogy igazán az a megelégítő kapcsolat legyen, ami ennek ő szánta.
3: At the heart of a house of peace,
4: tehát a békesség házának a szíve,
3: here this is the relationship between the husband and the wife.
4: A férj és a feleség közötti kapcsolat.
3: At the heart of the family, the heart of the home, is the relationship that exists between a man and a woman.
4: A családnak a magva, a háznak a magva, az a kapcsolat, ami a férfi és a nő között van.
3: It's not the job.
4: Nem a munkahely.
3: It's not the children.
4: Nem a gyerekek.
3: It's neither the man or the woman alone, but it's the relationship that they have, which is the heart of a house of peace.
4: Mégcsak nem is maga egyedül a férfi, vagy maga egyedül a nő, hanem a kettőjük közötti kapcsolat az, ami a békesség házának a lényege.
3: And so much in your church and in your kingdom work and in your own personal life depends on this relationship functioning healthily.
4: És a gyülekezeti életeteknek, a munkátoknak, a családotoknak a sikeressége nagyon függ attól, hogy mennyire jól működik ez a kapcsolat.
3: Now let me say very clearly, there is no perfect marriage.
4: Hát mondjuk már nagyon világosan, hogy nincs tökéletes házasság.
3: I want everyone just to relax and take off every unrealistic expectation off of your shoulders.
4: Szeretném, hogyha lazítanátok, és leszállna a rólatok minden irreális elvárás.
3: And I want to give everyone here in this room the permission to struggle in relationships.
4: És ebben a teremben én mindenkinek megadom az engedélyt arra, hogy küzdjön a kapcsolataiban.
3: To learn in relationships.
4: Tanuljon a kapcsolataiban.
3: And you, inevitably, you will discover, as I've discovered, and every couple I know, you will go through what we call the normal ups and downs of relationships.
4: És mindannyian el fogtok jönni, ahogy én is rájöttem, hogy minden házasságban az történik, hogy a kapcsolatnak van egy ilyen normális hullámzása, a hullámhegyek és a hullámvölgyek.
3: And if you experience this, I just want to say, you're normal.
4: És hogyha ti is ezt kérdezek el, akkor csak azt akarom elmondani, hogy normálisak vagytok.
3: So feel free to relax and struggle in your relationship with the intention of wanting to learn.
4: Tehát legyetek szabadok arra, hogy érezzétek, hogy küzdhettek a kapcsolataitokban, és tanulhattok.
3: Because as Genesis teaches us, we lost paradise.
4: Mert az egyikből megtudjuk, hogy elveszítettük a paradicsomot.
3: We're going to get there again, but we're not there yet.
4: Újra oda fogunk jutni, de még nem vagyunk ott.
3: And the goodness and power of the cross is to bring some reality of that paradise back to us in this time that we're now living.
4: És az az egyik jó dolog, az egyik áldás a keresztben, hogy ebből a paradicsomból valamit visszakapunk itt a földi életünk során.
3: So we have permission to struggle and work toward discovering intimacy in relationship.
4: Tehát engedélyünk van arra, hogy küzdködjünk és tanuljunk abban, hogy elérjük a kapcsolatokban a bensőségességet.
3: And what I want to try to accomplish this morning is to try to explain God's intention for relationships.
4: Marikkel szeretném elmagyarázni nektek, azt próbálnám meg, hogy mi Isten szándéka a kapcsolatokkal.
3: Because we need to know how God thinks about them. What was His intention in creating us as human beings?
4: Mert tudnunk kell, hogy Isten mit akart. Tehát mi volt az ő szándéka akkor, amikor az embereket megteremtette.
3: Now to do that, we're going to have to look very closely at the first three chapters of the book of Genesis.
4: És ahhoz, hogy ezt megtegyem, nagyon közelről meg kell vizsgálnunk az Egyiptomos első három részét.
3: Before we do that, I want you to turn to Matthew 22.
4: De ezelőtt még szeretném, hogyha a Máté 22-höz van.
3: Matthew 22, please.
4: Tehát a Máté 22-höz nagyon szívesek.
3: In your notes, I'm working out of page 9.
4: A jegyzethez képest a 9. oldalon vagyok.
3: Under number 4, which is relationships take time and hard work.
4: A negyedik pont, ami arról szól, hogy a kapcsolatok
3: That's good news, huh?
4: Ez jó hír, igen.
3: Relationships take time and hard work.
4: Kapcsolatainkhoz idő kell és kemény munka.
3: Now your marriage is like a garden.
4: A házasságot az olyan, mint kert.
3: How many of you have a garden at home?
4: Kinek van kertje otthon?
3: How many of you hate your garden at home?
4: Nagyon gyűlölik ezt a kertet.
3: We used to have a huge garden. We used to have a very large garden. And 2 years ago, I ripped it out for redundant garden. Because we put in a large amount of work.
4: Nagyon sok munkát belefektettem.
3: We got very little quality vegetables out of it.
4: És nagyon gyakran a minőségű zöldségek lettek.
3: And today it's a nice green field, and part of it has now become a soccer field for my boys.
4: Ma pedig egy nagyon szép területrét lett belőle, és ennek egy része a fiaimnak foci pályaként működik.
3: If you have a garden at home,
4: ha van otthon egy kertetek,
3: then you know if you want to enjoy the fruits of your garden,
4: és tudjátok, hogy szeretnétek a kertnek a gyümölcsét élvezni,
3: then you have to put in regular and consistent work to get out the fruit that you want.
4: Akkor tudjátok, hogy rendszeres és kitartó munka kell ahhoz, hogy ebből gyümölcs legyen.
3: If you neglect your garden,
4: hogyha elhanyagoljátok a kertet,
3: what are you going to get?
4: Mit kaptok belőle?
3: Régrát. You know what régrát is? That's a salad. It's the dandelion salad, you know? It's anyways. You'll get weeds.
4: Tehát mindenféle gyomokról van itt.
3: Weeds that you cannot eat and you cannot enjoy.
4: Olyan gyomokról, amiket nem lehet megenni, és nem lehet élvezni.
3: And so much of our own personal health as human beings,
4: és a személyes egészségünknek nagy része nekünk, mint embereknek,
3: is derived out of this relationship in the home.
4: Az ebből az otthoni kapcsolatból származik az egészségünk nagy része.
3: Okay. So our marriage is like a garden. We have to put something into it if we want to get something out of it.
4: Tehát a házasságunk olyan, mint egy kert. Valamit bele kell fektetni ahhoz, hogy legyen belőle valami.
3: Relationships take work.
4: A kapcsolatokhoz munka kell.
3: We're going to look in detail, hopefully more practically, what that work entails.
4: És remélhetőleg részletesebben meg fogjuk nézni, hogy ez a munka mit tartalmaz.
3: Matthew 22,
4: a Máté 22,
3: verses 15 through 22,
4: a 15-től a 22. versig,
3: there's a series of stories in where Jesus is being challenged by the Sadducees and Pharisees.
4: Van egy sor történet arról, hogy Jézusot kihívást intéznek a farizeusok és a szadduceusok.
3: And they're trying to trap him.
4: Megpróbálják csapdába ejteni Jézust.
3: And in verse 15, the Pharisees went and counseled together how they might trap him, Jesus, and what he said.
4: Problem was I had to restart my computer because
3: restart
4: it
3: your
4: just
3: computer.
4: Froze down, so I don't have the Bible open at this point.
3: Okay.
4: And it is opening now.
3: So. I'll just read this then, and you can get your computer
4: going. Magyarul is, csak újra kellett indítani.
3: Verse 16, and they sent their disciples to him along with the Herodians, saying, Teacher, we know that you are truthful and teach the way of God in truth, and defer to no one, for you are not partial to any. This is full of hypocrisy, what they're saying. Tell us, therefore, what do you think? Is it lawful to give a poll tax to Caesar or not? Jesus perceived their wickedness, the Bible says. Why are you testing me, you hypocrites? I mean, Jesus is not going to play their game.
4: Okay, then let me start.
3: Okay, just translate. It's okay. Just translate me. He says, now show me the coin used for the poll tax.
4: Mm-hmm. Oké, okay, tehát 15. verstől. Ekkor a farizeusok elmenvén tanácsot tartanak, hogy szóval ejtsék őt törbe. És elküldik hozzá tanítványaikat a Herodes pártiakkal, akik ezt mondják vala, Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és Isten útját igazán tartod, és nem törődöl senkivel, ha-ha, mondta Stevie-t, mert embereknek személyére nem nézel. Mondd meg azért nekünk, mit gondolsz? Szabad-e a császárnak adót fizetnünk, vagy nem? Jézus pedig ismervén az ő álnokságokat mondta, mit kísérgettek engem képutatók? Mutassátok nekem egy adópénzt. Azok pedig odavivének neki egy dénár. Okay, I'm in 19.
3: Right. Jesus knows that they're after him.
4: Tehát Jézus tudta, hogy igazán el akarják őt kapni.
3: So in this had to be a word of wisdom from God.
4: Biztos Istentől egy bölcsességbeszéde volt a
3: számára. You read the New Testament very carefully, you'll see that Jesus is constantly moving in the gifts of the Spirit.
4: Hogyha elolvassátok az Új Szövetséget, azt látjátok, hogy Jézus folyamatosan a Szent Szellem ajándékaiban mozgott.
3: It's not because he was God.
4: Nem azért, mert Isten volt.
3: But he had been given the Holy Spirit.
4: Hanem megkapta a Szent Szellemet.
3: Same Holy Spirit that you and I possess.
4: Ugyanazt a Szent Szellemet, aki bennetek és bennem van.
3: And God the Father gives him this incredible word of wisdom.
4: Az Atya Isten adja neki ezt az elképesztő bölcsesség beszédét.
3: So give me a coin.
4: Adjatok nekem egy adópénzt.
3: So he takes the coin and says, Now whose image is stamped on this coin?
4: Hát elveszi ezt az adópénzt és megkérdezi, hogy kinek a képe van rá préselve erre az adópénzre.
3: Verse 19, they brought him a denarii and he said to them, whose likeness and inscription is on this?
4: Tehát 19. versben oda mutatták neki az adópénzt, és ő azt mondja, ki ez a kép és a felírás, 20. vers.
3: And all the Pharisees with sort of a Caesar's.
4: Tehát farizeusok mélyen elgondolkodtak, és vele kijögték, hogy császáré.
3: So Jesus says to them, well then, give to Caesar what is Caesar's.
4: És akkor Jézus azt mondta nekik, hogy adjátok meg a császárnak azt, ami a császáré.
3: And give to God what is God's.
4: Adjátok meg Istennek azt, ami Istené.
3: Now they were all angry and amazed at what he had said.
4: Mindannyian eléggé bedühödtek, és el is ámultak azon, amit mondott.
3: Because here's his point.
4: A lényege Jézusnak a következő volt, amit akart.
3: The coin is stamped with Caesar's image.
4: A pénzbe a császár képe van nyomva.
3: Whose image are you stamped in?
4: És ti látok, kinek a képe van nyomva?
3: And Jesus is making an obvious point. The image that you bear is the image of God.
4: És Jézus egyértelműen azt akarta ezzel kifejezni, hogy ti Isten képére lettetek teremtve.
3: So he's telling these religious fanatics, now you give to Caesar what is God. It's his coin. Now you give it back to him. Give to God what has his image. That's you.
4: Tehát Jézus azt mondja ezeknek a vallásos fanatikusoknak, hogy a császár képe van az adópénzen, adjátok oda a császárnak azt, ami az övé. De Istennek is adjátok vissza azt, ami az ő képmása van, ez pedig ti vagytok.
3: One of the clear questions we have to ask is, what is The image of God.
4: Az egyik világos kérdés, amit fel kell tennünk, az, hogy mit jelent Isten képmása.
3: And at the core of this will determine the way that you and I both view relationships and how we value them.
4: És ennek erre a kérdésre adott válasznak a lényegében benne van az, hogy hogyan tekintjük és hogyan értékeljük a kapcsolatokat.
3: Because you'll see that at the heart of being made in the image of God is the fact that we have a capacity to experience and enjoy intimacy in personal relationships.
4: Mert rá fogtok jönni, hogy annak, hogy mi Isten hasonlatosságára lettünk teremtve, az az egyik lényege, hogy képesek vagyunk arra, hogy bensőséges kapcsolatokat élvezzünk és tartsunk fenn és működtessünk.
3: That's the core of this house of peace.
4: Ez a lényege a békesség házának.
3: Right? We're going to discover what this image is about.
4: Fel fogjuk fedezni, hogy ez a kép más miről szól.
3: We are created in God's image, and therefore this has a profound impact on our relationships.
4: Tehát Isten hasonlatosságára teremtettünk, és ennek nagyon nagy hatása van a kapcsolatainkra.
3: If we think right biblically,
4: hogyha bibliailag is helyesen gondolkodunk,
3: then our potential to develop healthy relationships increases dramatically.
4: Akkor drámaian megnől az a képességünk, hogy jó kapcsolatokat építsünk és tartsunk.
3: If we think wrongly about relationships and adopt attitudes that are very common in the world,
4: hogyha rosszul nézzük a kapcsolatokat és a világéhoz hasonló hozzáállásokat teszünk a magunkévá,
3: then we increase our potential to experience more pain in relationships.
4: Akkor arra van nagyobb esély, hogy több fájdalmat tapasztalunk meg a kapcsolatainkban.
3: Let me make very clear, marriage was not intended to make anybody happy.
4: Szeretném nagyon világosan elmondani, hogy a házasságnak nem az volt a célja soha, hogy valaki boldog legyen.
3: That's a responsibility your partner cannot bear.
4: A társatok nem tehetitek rá ezt a felelősséget.
3: We're going to discover what was lost in the beginning when Adam and Eve were created.
4: Fel fogjuk fedezni, hogy mi veszett el akkor, ami után megteremtetett az emberpár.
3: Hear me. The responsibility of your personal happiness lies in your hands and in God's.
4: A ti személyes boldogságotoknak a felelőssége a ti kezetekben és Isten kezében van.
3: It's not in your partner's.
4: Nem a partneretek kezében.
3: Just relax.
4: Lazítsatok.
3: Oh, boy, that's nice to know.
4: Ezt nagyon jó tudni.
3: Okay? And we're going to keep coming back to this reality that between the husband and wife there must be established the relationship between them individually with God and with each other.
4: És visszatérünk ehhez majd többször, hogy fontos, hogy a férj és a feleség között eldöntött dolog legyen, hogy igazából mindig az Istennel való kapcsolatukban záródjon be az egymással való kapcsolatuk.
3: I want to use an illustration to sort of explain what the image of God is about in a human being.
4: Most szeretném illusztrálni azt, hogy mit jelent az, hogy Isten képmása benne van egy emberben.
3: To support this biblically, I want you to go to Genesis chapter 1.
4: Ezt bibliailag szeretném alátámasztani, tehát lapozzunk az 1 Mózes.
3: Genesis chapter 1.
4: 1 Mózes 1.
3: Verse 26 and following.
4: 26. verstől.
3: God's made the heavens and the earth.
4: Isten megteremtette a mennyet és a földet.
3: He's made the animals, sun, the moon,
4: napot, holdat.
3: And then in verse 26 he says, "Let us make man in our image according to our likeness."
4: És azt mondja a 26. versben, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra.
3: Do you already see that God is speaking in what we call plurality?
4: Látjátok, hogy Isten itt már többes számban beszél.
3: God himself lives in relationship.
4: Maga az Istenség is kapcsolatban él.
3: Theologically, he's one God existent in three persons.
4: A teológiailag ugye ő egy Isten, aki három személyben van.
3: God the Father, God the Son, God the Holy Spirit.
4: Atya Isten, Fiú Isten, Szent Szellem Isten.
3: And he's saying, now let us make man in our image, in our likeness.
4: És azt mondja, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra.
3: And at the core of this likeness, which separates you from all of the rest of creation, is your capacity to both enjoy and experience intimacy in relationship.
4: És ebben ez az Isten képesség olyan módon tesz minket különbözővé minden más teremtett lénytől itt a Földön, hogy
5: Képesek vagyunk kapcsolatokat építeni és azokat élvezni.
6: So at the very core of who you are, I'm going to put a little P for those of you who speak Croatian or Slovene, this will work very well for you.
5: Azok számára egy, tehát oda kör vagytok ti, és ennek a közepébe, tehát ennek a lényegét azt képezi, amire egy P betűt írtam, aki szlovénül vagy horvátul tud, annak ez a betűszó nagyon sokat fog mondani.
6: Just help you remember this a little bit.
5: Ez segít egy kicsit emlékezni majd a lényegre.
6: The primary capacity of every human, of every created person is the capacity for intimate relationships.
5: Tehát minden emberi lénynek a legfontosabb képessége az, hogy bensőséges kapcsolatokat tud építeni, azokban tud élni.
6: Means personal.
5: Ez azt jelenti, a P-vel kezdődő szó, hogy személyes.
6: As you will find working in the church, working with people,
5: rá fogtok jönni, amikor a gyülekezetben emberekkel foglalkoztok.
6: The vast majority of problems faced in counseling or dealing with people.
5: Hogy a problémáknak a zöme, amivel találkoztok, amikor embereket lelkigondoztok vagy tanácsoltok,
6: have to do with broken relationships and the lack of intimacy.
5: Összetört kapcsolatok miatt van, vagy pedig a bensőségesség hiánya miatt.
6: And at your the very core of your being, you've been created to have personal relationships.
5: A lényetek mélyén úgy lettetek teremtve, hogy személyes kapcsolataitok legyenek.
6: No man can be an island to himself, right?
5: Nem lehet egy ember sem magányos sziget önmagában.
6: And your personal health
5: és a személyes segítségetek
6: is dependent on experiencing
5: vagy egészségetek
6: health in your relationships, not perfection, health in your personal relationships.
5: Attól függ, hogy mennyire egészségesek a személyes kapcsolataitok, nem hogy mennyire tökéletesek, hanem hogy mennyire egészségesek.
6: The second capacity that God has given us is another ring.
5: A második képesség, amit Isten adott nekünk, ez a második kör.
6: This is with the letter R.
5: Az R betűvel jelöljük.
6: God's given us a what we call a rational capacity.
5: Isten adott nekünk egy értelmi képességet, a gondolkodási képességet.
6: For example, it says in Isaiah 1 verse 18, God says, "Come, let us reason together."
5: Például az Ézsaiás 1:18-ban azt mondja Isten, hogy gyertek és okoskodjunk együtt, érveljünk együtt.
6: What God is saying, He's saying, "Come on, let's." Let's sit down and let's work this through.
5: Mit mond ezzel Isten? Azt, hogy gyere, üljünk le, és hát filózzuk végig.
6: Let's reason together, let's discuss. Though your sins be as scarlet, I will make them as white as snow.
5: Beszéljük végig ezt a dolgot, hogy no, a bűneitek olyan vörösek, mint a skarlát, fehérek lesznek, mint a hó.
6: God has given us the capacity for rational thought, to think.
5: Isten képességet adott nekünk az észszerű gondolkodásra.
6: This is what separates us from monkeys and the rest of the animal kingdom. Is that you can think rationally.
5: Az választ el minket a majmoktól és a többi állattól, hogy tudunk észszerűen, értelmesen gondolkodni.
6: Animals act on instinct, but we have been determined to act by reason and thought.
5: Az állatok az ösztöneik alapján cselekszenek, de mi az értelmünk, az okfejtéseink alapján cselekedhetünk.
6: We can make conclusions based on information that we receive.
5: Mi tudunk következtetéseket levonni a kapott információk alapján.
6: We learn ways of thinking in school or in family on how to solve problems in life.
5: Tanulunk az életünk során, a családunkban, az iskolánkban, megtanuljuk, hogyan kell az élet problémáit megoldani.
6: And this rational capacity comes to us from God.
5: És Istentől kaptuk ezt az észszerűségi képességet.
6: And it's part of his image stamped in us.
5: És ez része annak a képmásnak, az ő képmásának, amit ránk bélyegzett.
6: The third circle,
5: a harmadik kör,
6: is marked with the letter V, and it is the word volitional.
5: A V betűvel jelöljük, és ez az akaratit jelenti.
6: Which means we have the power to make decisions.
5: Ami azt jelenti, hogy képesek vagyunk döntéseket hozni.

0: This is what powerfully separates us from all of what God has made in the universe.
1: Ez erőteljesen elválaszt minket mindattól, amit Isten a mindenségben teremtett.
0: Is that with the human being, God has taken a huge risk by giving us the capacity to choose.
1: Ez pedig az, hogy Isten egy nagy kockázatot vállalt az ember megteremtésével akkor, amikor adott neki képességet a döntésre.
0: How many of you ever saw the movie Bruce, God Almighty with Bruce?
1: No, it's
0: Bruce Almighty.
1: Yeah. Láttátok?
0: Bruce Almighty?
1: Mindenható Bruce.
0: Let me just explain real quickly. The main character of the movie.
1: Tehát ebben a filmben a főszereplő
0: received the possibility of experiencing what it was like to be God.
1: Lehetőséget kapott arra, hogy átélje, hogy milyen Istennek lenni.
0: For a short period.
1: Egy rövid időre.
0: This, by the way, was the lie that Adam had and Adam and Eve had heard from the Satan. You eat of this tree, and you're going to be like God.
1: Egyébként Ádám és Éva ezt az ajánlatot kapta az ördögtől, ugye, hogy ha esztek ebből a gyümölcsből, olyanok lesztek, mint Isten.
0: So this is a great film. Bruce Almighty now gets the capacity for himself now to play the part of God.
1: Tehát ez egy nagyszerű dolog ebben a filmben, ugye a mindenható Bruce, hogy lehetőséget kap arra, hogy úgy cselekedje, mintha ő lenne Isten.
0: And in his frustration, he's speaking to God himself about his role now.
1: És nagyon frusztrált, és ilyen módon Istennel beszél erről a szerepről, amit most ő kapott.
0: And Bruce Almighty says to God in frustration, you know, this free choice stuff is really difficult.
1: És azt mondja Istennek ez a Bruce, hogy hát tudod, ez a szabad akarat dolog, ez tényleg egy nehéz ügy.
0: And God says to him, welcome to my world.
1: És Isten azt mondja neki, hogy üdvözöllek a világomban.
0: You see, God's given us the capacity to choose.
1: Tehát Isten adott nekünk döntési képességet.
0: And in this is also mixed a risk.
1: És ebbe egy adag kockázat is van.
0: And this risk is existent in all relationships.
1: És ez a kockázat minden kapcsolatban benne van.
0: What if someone chooses not to love me?
1: Mi van, ha valaki úgy dönt, hogy engem nem szeret?
0: God took this risk with human beings and gave us the capacity to choose.
1: Isten ezt a kockázatot vállalta az emberekkel kapcsolatban, adott nekünk döntési képességet.
0: What does this tell us about God?
1: Mit tudunk meg Istenről ebből?
0: It tells us that a relational God in good relationships will take risks.
1: Az, hogy Isten egy kapcsolati Isten, tehát a kapcsolatokban kockázatot kell vállalni.
0: And if you've not discovered this yet, you certainly will. Relationships are risky.
1: És hogyha még nem fedeztétek ezt fel, biztos később majd rájöttök, hogy a kapcsolatok kockázatos dolgok.
0: What if this person does not meet my needs?
1: Mi a helyzet, hogyha az illető nem tölti be a szükségeimet?
0: What if they choose not to love me anymore?
1: Mi van, hogyha úgy dönt, hogy többé nem szeret engem?
0: What if I'm not going to be happy in 5 years?
1: Mi lesz, hogyha 5 év múlva nem leszek már boldog?
0: What if they betray me?
1: Mi lesz, hogyha elárul?
0: What if they leave me?
1: Mi lesz, ha elhagy?
0: And all these questions describe the risk that are often deep within the thinking and subconscious of a human being.
1: És ezek a kérdések kifejezik azt a kockázatot, aminek az érzése valahol mélyen ott van az emberi lények tudatában.
0: We see that God took a great risk in the garden when he gave Adam and Eve the capacity to choose.
1: És látni akarjuk, hogy Isten nagy kockázatot vállalt, amikor Ádámnak és Évának az Éden kertjében megadta a döntési lehetőséget.
0: Even Adam and Eve could choose.
1: Még Ádám és Éva is dönthetett.
0: To obey God, to love him, to trust him.
1: Hogy engedelmeskedik Istennek, szereti őt, bízik benne.
0: Or not. Love, listen, love cannot be coerced.
1: Vagy nem. És figyeljetek, a szeretetet nem lehet kicsikarni.
0: Love cannot be demanded.
1: Nem lehet megkövetelni.
0: And a demanding spirit chokes relationships. A demanding spirit chokes relationships.
1: Igen, a követelőző szellem megfojtja a kapcsolatokat.
0: We see God moving in the same way. He offers his son for us and then says, whosoever will, let him come.
1: Látjuk, hogy Isten is így járt el. Először odaadta a fiát, és utána azt mondta, hogy aki akar, jöjjön.
0: Now the benefits of coming, you would have to be an idiot not to come.
1: Annyira előnyös dolog Istenhez menni, hogy őrült az, aki nem teszi meg.
0: Because the benefits of being in relationship with him far outweigh the benefits of not being in relationship with him.
1: Mert annak a jó áldásai, hogyha vele kapcsolatban van az ember Istennel, sokkal nagyobbak, mint annak a dolognak az előnyei, ha valaki nincs kapcsolatban vele.
0: We have to learn to develop in our relationship as a husband and wife. We don't demand their involvement, we invite their involvement.
1: És ezt kell kifejlesztenünk nekünk is a házassági kapcsolatunkban, hogy mi nem megköveteljük, hogy a másik vegyen részt benne, hanem mi meghívjuk őt arra, hogy vegyen részt benne.
0: We have a couple that lives very close to us, to our house in Slovenia.
1: Van egy házas pár, akik nagyon közel laknak hozzánk.
0: And they're fairly new in the Lord.
1: Elég új hívők.
0: And she's a wife who's at home with the kids.
1: A feleség otthon van a gyerekekkel.
0: He works all day and sometimes he works long days.
1: A férfi napközben mindig dolgozik, és néha későig dolgozik.
0: And throughout the course of their marriage, there's been very much a strong tension because of her desire to want more of his time.
1: És a házasságukban ez egy idő után egy feszültséget hozott, hogy a feleség szerette volna, hogy a több időt tölt vele a férje.
0: But her way of communicating that to him, Peter didn't understand well.
1: De az, ahogyan ő ezt megpróbálta kifejezni a férjének, úgy tűnik, hogy nem talált igazi megértést.
0: Because she would complain and she would want to put demands on Peter.
1: Mert panaszkodott és követeléseket támasztott a férjével szemben.
0: And one time we were talking together and I said, why don't you just sort of switch your tactic?
1: És egyszer, amikor beszélgettünk, akkor megkérdeztük tőle, hogy miért nem változtasz taktikát?
0: And while the two of them were sitting together, we're at their kitchen table.
1: Tehát ott ültünk a konyhaasztal körül.
0: I said, Peter, what she's really saying with all of her demands and complaining is that she really wants you.
1: És azt mondtam a férnek, hogy Péter, igazából amit a feleséged ki akar fejezni a követeléseivel és a panaszkodásával, az, hogy szeretne belőled többet.
0: She values the relationship that the two of you had together, and she just wants some of your time.
1: Nagyon értékeli a köztetek levő kapcsolatot, tehát szeretne többet az idődből.
0: Well, why does she just say that? That would be great.
1: És akkor azt mondja a Péter, miért nem így mondta ez? Hát nagyszerű lenne, hogy ezt tudtam volna.
0: And we've got to remove out of our marriage relationship demands that we put on one another.
1: Tehát a házasságunkból el kellett távolítanunk az egymással szembeni követeléseket.
0: And hopefully we're going to see here in either this session or the next one some of the practical ways and some of the practical needs that men and women have and how we can meet them.
1: Vagy ebben a tanításban még, vagy a következőben meg fogjuk nézni, hogy milyen szükségeik vannak a férfiaknak és a nőknek, és hogyan lehet ezeket.
0: The final capacity we have is marked with E, and it is emotional.
1: Az E betűvel jelölt negyedik képességi kör, az E betűvel jelölt az érzelmek.
0: Hey guys, you all have an emotional capacity.
1: Képzeljétek, mindannyiótoknak vannak érzelmi képességeitek.
0: Yes.
1: Hurrá!
0: We do.
1: Tényleg.
0: It's there.
1: Van.
0: And this circle is marked with an E. All the emotion we experience, God experiences.
1: Isten is átél minden olyan érzést, amit mi.
0: Some would even argue that God experiences more emotion than we do. I would agree.
1: Némelyek, akik azt állítják, hogy Isten több érzést él át, mint mi, ezzel akár egyet is érthetek.
0: I don't know if you've experienced this, but there are times when I feel a deep compassion for someone or for people, sometimes even my own city.
1: Nem tudom, hogy ti voltatok-e már így, de néha egy nagyon mély, erős irgalmat érzek emberek iránt, csoportok iránt, vagy a városom iránt.
0: And like this morning sitting here, I feel a swell of emotion just rise up within me.
1: És ahogy ma reggel is ott ültem, éreztem, hogy az elárasztanak az érzelmek.
0: And that emotion will sometimes express itself in tears.
1: Néha ezek az érzések könnyekben nyilvánulnak meg.
0: And I know it's just a small portion of what God actually feels in his own emotions.
1: És tudom, hogy ez csak egy kicsi része annak, amit Isten maga érez.
0: And it's important that you see God as an emotional person, emotional being.
1: És fontos, hogy Istent is érzelmekkel teli valakinek lássátok.
0: We have to take God out of his stoic condition and put emotions in him. He has them.
1: Tehát valahogy Isten ki kell emelni ebből a merev arcú képből, amit alkotunk róla, és el kell fogadnunk, hogy neki vannak érzései.
0: He's passionate, he's affectionate, he's
1: szenvedélyes, vonzódik.
0: He's angry, he can haragszik. Become excited and happy and joyful.
1: Tud lelkesedni, tud boldog lenni, tud örülni.
0: He experiences all the
1: az érzelmek egész skáláját átéli.
0: The length of emotions that we experience and even more.
1: Sőt, többet, mint amit mi átélünk.
0: Before the fall,
1: a bukás előtt,
0: we only have three chapters in the Bible.
1: Csak három fejezet van a Bibliában.
0: Now, hear me. There are negative emotions.
1: Tehát vannak negatív érzelmek.
0: Depression.
1: Értsétek ezt meg, a depresszió.
0: Despair.
1: Kétségbeesés.
0: What else?
1: Mi még?
0: Huh?
1: Fear.
0: Fear.
1: Félelem.
0: We could probably list many here on this board.
1: Valószínűleg sokat felsorolhatnánk itt ezen a
0: táblán. Before the fall occurred, the only negative emotion that we could possibly draw out.
1: De a bukás előtt az egyetlen negatív érzelem, amit talán kiemelhetünk,
0: was the emotion of loneliness.
1: A magány volt.
0: The only negative emotion that we have recorded in the first three chapters of the first two chapters of the Bible.
1: A Biblia első két részében ez az egyetlen negatív érzés található. Headset is buzzing. Bezsongtak a fejhallgatók. Because of loneliness, perhaps. It's okay.
0: All right. Okay, we're ready? It's okay now?
1: Most jó.
0: Great, all right.
1: Most jó.
0: Now hear me. This,
1: tehát,
0: this emotion itself, loneliness, hello?
1: Tehát, ez az érzelem, a magány.
0: Only... bestätigt. Only confirms the reality of the image that we've been created, that we've been made for relationships.
1: Csak megerősíti azt a tényt, hogy a kapcsolatokra lettünk teremtve.
0: The negative emotion of loneliness only confirms the fact that we've been made for intimacy and for personal relationships.
1: A magány, mint negatív érzelem, csak megerősíti azt a tényt, hogy bensőséges kapcsolatokra lettünk teremtve.
0: And this was the point of God's creation of Adam and Eve.
1: Ez volt a lényeg abban, hogy Isten megteremtette Ádámot és Évát.
0: And when we look at this more closely, particularly in chapter 3, we'll discover that sin has negatively affected all four of these areas.
1: És majd közelebbről megnézzük ezt esetleg a harmadik részben, akkor rájövünk, hogy a bűn ne hátrányosan hatott mind a négy területre.
0: And that mark of sin on a human's life radically affects our relationships.
1: És hogy az ember életén a bűnnek a bélyege nagyon erőteljesen hat a kapcsolatokra.
0: Okay. Now, let's just for a moment.
1: Akkor most egy percre.
0: Define what God was thinking when he made Adam and Eve.
1: Határozzuk meg, hogy Isten mit gondolt, mire gondolt, amikor megteremtette Ádámot és Évát.
0: God goes into a garden.
1: Tehát Isten bemegy egy kertbe.
0: In Genesis 1 we see that God's made them in his image, and then in Genesis 2.
1: Tehát az 1 Mózes 1-ben látjuk, hogy Isten a saját képmására teremtette meg az embert, és a második részben.
0: We have a more detailed account.
1: Egy részletesebb beszámolót olvasunk.
0: The Bible says that God took from the dust of the earth, he took the earth and he molded Adam into a human being.
1: Azt olvassuk, hogy Isten fogott a földnek a sarából, és megformálta belőle Ádámot.
0: Notice everything else that God has made up until this point, he spoke into existence.
1: Figyeljétek meg, hogy minden korábbi dolog, amit Isten eddig teremtett, azt úgy teremtette, hogy létre szólta azokat a dolgokat.
0: Now here is something that has God's own personal touch.
1: De most itt van valami, amin Isten saját személyes érintése van.
0: That's you.
1: Ez te vagy.
0: It marks you from everything else.
1: És ez elkülönít téged minden mástól.
0: God forms Adam from the dust of the ground, then he breathes into him the breath of life.
1: Tehát Isten megteremtett a föld forrából Ádámot, és utána az orrába lehelte az élet lehelletét.
0: The Bible says that then Adam became a living soul.
1: A Biblia azt mondja, hogy és akkor Ádám élő lélekké lett.
0: So what we see here is that God put something into Adam that the rest of creation didn't have.
1: Tehát itt azt látjuk, hogy Isten valamit elhelyez Ádámba, amit a teremtett világ többi része nem kapott meg.
0: You know, it's that breath of life, it's that image, it's that stamp upon us that makes your life and my life very unique.
1: És ez az élet lehellete, ez az isteni pecsét az életünkön az, ami az életünket nagyon egyedülállóvá, egyedivé teszi.
0: Now, you know, notice the circumstances, the environment in which God had put Adam and Eve. He puts them into a garden, an environment that was prepared for them.
1: Tehát szeretném, ha észrevennétek, hogy Isten milyen környezetbe, közegbe helyezte el Ádámot és Évát, egy kertbe, amit az ő számukra készített.
0: And it's vitally important to understand relationships that we see the environment in which both Adam and Eve were created and the purpose for which they were put there.
1: Tehát nagyon fontos a kapcsolatok megértése szempontjából, hogy milyen környezetbe helyezte el Isten Ádámot és Évát, és miért.
0: You'll notice in Adam's creation, God made him from the dust of the ground, he breathes into him the breath of life, and then he gives him work to do.
1: Észrevehetitek, hogy amikor Isten megteremtette Ádámot, megformálta, és utána az orrába lehelte az élet leheletét, akkor utána munkát bízott rá.
0: Every man in this room, how many of you have work to do?
1: Hányatoknak vannak dolgotok, férfiak?
0: You're probably thinking about it this morning. Oh man, I got work to do when I get home.
1: Dolgotok vagy feladatotok. Valószínűleg ma reggel többen gondoltatok arra, hogy amikor már hazaértek, akkor milyen dolgotok lesz.
0: And ladies, you need to understand something about your men.
1: És hölgyeim, meg kell valamit érteniük a férfiak kapcsolatban.
0: Something in the makeup of a man.
1: A férfiak összeállításában van valami.
0: For us to feel and to know our own masculinity and our purpose, we have to have purposeful work.
1: Céltudatos, célravezető munkára van szükségünk ahhoz, hogy érezzük a férfiasságunkat, érezzük, hogy célunk van az életben.
0: It is God's will for us.
1: Ez Isten akarata a számunkra.
0: God says to Adam, let's look at it.
1: Tehát nézzük, hogy mit is mond.
0: In the Bible, chapter 2.
1: Ádámnak a második részben, 1 Mózes 2-ben.
0: Chapter 2, verse 7, the Lord God formed man of dust from the ground, breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. Verse 8, and the Lord planted a garden toward the east in Eden, and there he placed the man whom he had formed. And out of the ground the Lord caused to grow every tree that is pleasing in the sight and good for food, the tree of life also in the midst of the garden, the tree of the knowledge of good and evil.
1: Tehát 7., 8., 9. vers. És formálta az Úristen az embert a földnek porából, és lehelt az ő orrába életnek lehelletét. Így lett az ember élő lélekké. És ültetett az Úristen egy kertet Édenben napkelet felől, és abba helyezte az embert, akit formált. És nevelt az Úristen a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót, az életfáját is, a kertnek közepén, és a jó és gonosz tudásának fáját.
0: And in verse 28 of chapter 1, we see that God says to them, be fruitful, multiply, fill the earth, subdue it, rule over the fish of the sea and over the birds of the sky and over every living thing that moves on the earth.
1: És azt látjuk, hogy az első fejezet 28. versében azt mondja Isten az embereknek, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön, csúszó, mászó mindenféle állatokon.
0: So we see that Adam's intention was to take care of this garden.
1: Tehát látjuk, hogy Ádámnak az volt a dolga, hogy gondozza a kertet.
0: Multiply and fill the earth.
1: Hogy sokasodjanak és töltsék be a földet az emberek, ez volt a cél.
0: You see what this means, particularly for the male when it comes to sexual drive.
1: Tudjátok, hogy mit jelent ez a férfi számára, különösen amikor a szexuális indulat benne van.
0: God gives to them a command.
1: Isten adott egy parancsot az embereknek.
0: And then provides them what they need to fulfill his purpose.
1: És utána megadta nekik azt, ami szükséges volt ennek a célnak a megvalósítására.
0: When we look at the needs of men and women, you'll discover that the sexual desire of a man is from God.
1: Tehát meg fogjuk látni, amikor a férfiak és a nők szükségeiről beszélünk, hogy a férfiben is a szexuális indítatás az Istentől van.
0: You're going to see the difference between men and women and that those differences are designed by God.
1: Meg fogjátok látni, mi a különbség a férfiak és a nők között, és azt is meglátjuk, hogy mind a kettőt Isten tervezte el.
0: And how they work wonderfully together if we understand them.
1: És hogyha jól megértjük ezeket az alapelveket, hogyan működnek ezek együtt csodálatos módon.
0: So Adam's ready. He's been created and he's got now a job to do, a work to do.
1: Tehát Ádám készen van, meg lett teremtve, és most kész arra, hogy elvégezze a dolgát.
0: And if you'll discover here in Genesis chapter 2, you'll see.
1: És hogyha felfedezitek itt a második részben, az 1 Mózesben, meglátjátok.
0: We discover this emotion of Adam, of loneliness.
1: Észreveszük, hogy Ádámban ott ez az egyedüllét, ez a magányosság.
0: I want you to notice the context, if you see here in Genesis chapter 2, verse 18 and following.
1: A 18. verstől és a következő versekben látjuk ezt a magányosságot.
0: God says it's not good for the man to be alone.
1: Isten azt mondja erre, hogy nem jó az embernek egyedül lenni.
0: So I will make him a helper suitable for him.
1: Tehát adok neki hozzáillő segítőtársat.
0: Okay, here we go. Now we've got a problem.
1: Na most jön a probléma.
0: Helper.
1: Tehát segítőtárs.
0: Let me ask you the question. For what?
1: Megkérdezzük akkor, hogy mihez kell a segítség?
0: Hold on now, guys. Most men jump immediately to the conclusion, yeah, she's going to help me in my what?
1: Tehát a legtöbb férfi rögtön arra a következtetése jut, hogy miben is segít a feleség?
0: She's going to help me in my work.
1: Az én munkámban fog segíteni.
0: So the majority of thinking is that you have a man who's off to do a job and the woman is behind there, she's carrying the toolbox.
1: Tehát a legtöbbekben az a gondolat van benne, hogy a férfinak ott van ugye a feladata, amit el kell végezni, és azt ő teszi, és a felesége segít neki ebben, viszi utána szerszámos ládát.
0: Obviously, she's there to be my helper, not my frustrator.
1: Tehát a feleségem azért van ott, hogy segítsen, nem azért, hogy frusztráljon.
0: Now, you've jumped to the wrong conclusion too early.
1: Tehát túl hamar vonjátok le a rossz következtetést.
0: We're trying to determine how we think about relationships. It's vitally important.
1: Tehát megpróbáljuk eldönteni, hogy hogyan gondolkodunk a kapcsolatokról, mert ez létfontosságú.
0: And it's vitally important how you see the role and the purpose of the human being that you're living in relationship with.
1: És nagyon fontos, hogy hogyan látjuk annak az embernek a célját és a szándékát, akivel együtt élünk.
0: So notice the context. Verse 19.
1: Tehát figyeljétek meg az összefüggés. 19.
0: Out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every bird of the sky and brought them to the man to see what he would call them, and whatever the man called a living creature, that was its name.
1: Tehát, és formált az Úristen a földből mindenféle mezei vadat és mindenféle égi madarat, és elvitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat, mert amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak a neve.
0: He gave names to all the cattle, to all the birds of the sky, and to every beast of the field.
1: Tehát a 20. vers, és nevet adott az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden mezei vadnak.
0: But for Adam, there was not found a helper suitable for him.
1: De az embernek, Ádámnak hozzáillő segítőtársat nem talált.
0: Suitable.
1: Hozzáillő, megfelelő.
0: Helper suitable. For what?
1: Megfelelő segítőtárs mihez? For multiplication and rule.
0: Huh? Okay. Right. So the picture we get is here's Adam.
1: Tehát itt az a kép, hogy itt van ugye Ádám.
0: All the animals are going by him.
1: Elmegy előtte mindenféle állat.
0: The elephant, giraffe,
1: elephant,
0: crocodile.
1: Zsiráf, krokodil.
0: You name it, they're all, and he's naming all these animals.
1: Mindenféle néven nevezhető állat, és Ádám nevet ad ezeknek.
0: He discovers man. He's alone.
1: De ő maga egyedül van.
0: There's nobody like him.
1: Senki nem olyan, mint ő.
0: I want you to notice, everything has already been created.
1: Szeretném, ha észrevennétek, hogy már minden meg van teremtve.
0: He's named all the animals.
1: Adam elnevezett minden állatot.
0: And God exposes a need in Adam.
1: És Isten felfed egy szükséget Ádámban.
0: And that need is for a partner that would be suitable for him.
1: Ez pedig egy olyan partnernek a szüksége, aki illik hozzá.
0: Not primarily to do his work.
1: De nem elsősorban azért, hogy végezze a munkáját, az ő munkáját.
0: But to help Adam experience intimacy.
1: Hanem, hogy segítsen Ádámnak átélni a bensőségességet.
0: Now, how can I say that?
1: Miért mondhatom ezt?
0: Let me ask you, what day was Eve made?
1: Meg akarom kérdezni, hogy melyik napon teremtetett Éva?
0: Sixth day.
1: Hatodik.
0: Everything has been made. He's done all the animals.
1: Tehát már minden megvan teremtve, Ádám elnevezte az összes állatot.
0: God exposes the need in Adam. He's alone.
1: És Isten leleplezi ezt a szükséget Ádámban, hogy ő egyedül van.
0: He puts Adam to sleep.
1: Elaltatja Ádámot.
0: Very important detail.
1: Ez nagyon fontos részlet.
0: He draws something out of Adam to make Eve.
1: És valamit kivesz Ádámból, hogy Évát megteremtse.
0: Now.
1: Most.
0: Eve is something that Adam no longer has.
1: Tehát most már Éva egy olyan valami, ami nincs benne Ádámban.
0: But it's still from the same substance, and only together do they make a whole.
1: És mégis ugyanabból az anyagból való, tehát ketten együtt alkotnak egy egészet.
0: She's created on the sixth day.
1: Tehát Éva a hatodik napon lett megteremtve.
0: And the environment into which she was created was an environment of rest and enjoyment.
1: És egy pihenéssel és örömökkel teli közegbe lett beleteremtve Éva.
0: That's an important detail.
1: Ez egy fontos részlet.
0: Because what was the seventh day about?
1: Mert miről szólt a hetedik nap? Rest.
0: Ruha. Rest.
1: A pihenésről.
0: You say ruha and enjoy. Ruhe, yeah? Rest. Relax. And you get this picture of Adam and Eve on the seventh day, then now being under the trees, enjoying the fruit and having a day of enjoying God's creation.
1: Tehát nyugalom napja, tehát el tudom képzelni a hetedik napon Ádámot és Évát, amint heverésznek a fák alatt, eszegetik azoknak a gyümölcsét, és élvezik Isten teremtett világának minden nagyszerűségét.
0: But this is almost the direct opposite of what the modern woman is experiencing today.
1: De ez szinte a szöges ellentéte annak, amit a mai nők átélnek. Exactly.
0: Exactly. Yes. Rest.
1: Nyugalom, pihenés.
0: This is her world. This is what she's been brought into.
1: Tehát ilyen világba lett bele Éva.
0: This is her environment.
1: Ez a közege.
0: To relate with Adam.
1: Hogy kapcsolatban legyen Ádámmal.
0: To be a suitable partner with him.
1: Hogy hozzá illő partnere legyen.
0: To enjoy the fruits of his work.
1: Ahhoz, hogy élvezze Ádám munkájának a gyümölcseit.
0: And to relate together.
1: És kapcsolatuk legyen egymással.
0: To help Adam experience intimacy.
1: Hogy segítsen Ádámnak átélni a bensőségességet.
0: So where's the man's primary focus in his life?
1: Tehát az a férfi életének a középpontjában mi van?
0: Man's primary focus is his what?
1: A micsoda? A munkája.
0: It's his work, it's his job. Where is the woman's primary focus?
1: És a nő életének a középpontjában mi van elsősorban?
0: It's her relationships.
1: A kapcsolatai.
0: Now, if you don't understand this difference, you're going to be in big trouble.
1: Hogyha nem értitek meg ezt a különbséget, akkor nagy bajban lesztek.
0: It's important you understand this dynamic.
1: Tehát fontos, hogy ezt jól megértsétek.
0: Because there's going to be a tension, in many cases it's a healthy tension, in the relationship between these two driving forces.
1: Mert sokszor a kapcsolatokban feszültség van a két hajtóerő között, és sokszor egy egészséges feszültség.
0: What time is it? Is it really? Yeah, I will. I'll try to find a place. Okay? Do you see this environment that Eve was made?
1: Tehát látjátok, hogy milyen közegbe teremtetett bele Éva?
0: Her purpose being given to Adam.
1: Tehát ő azért adatot Ádámnak.
0: Was to help Adam experience the enjoyment of being related to someone like himself.
1: Hogy lehetősége legyen Ádámnak arra, hogy élvezze a kapcsolatot valakivel, aki olyan, mint ő.
0: And there's this beautiful picture in the scripture. God forms the woman.
1: És a Bibliában gyönyörű képe van ennek, hogy Isten megalkotja az asszonyt.
0: Adam wakes up.
1: Ádám felébred.
0: He opens his eyes.
1: Nyitja a szemét.
0: Oh!
1: Yes. Oh, Istenem, hát igen!
0: Perfect!
1: Tökéletes!
0: That's for me!
1: Ez nekem való!
0: And he sees this woman and he says, wow, bone of my bone, flesh of my flesh.
1: Meglátja a nőt és azt mondja, hú, ez test a testemből, csont a csontomból.
0: And if you read between the lines a little bit, Adam, I can almost see him running after her.
1: És hogyha sorok között olvastok, akkor látjátok, és én szinte látom magam előtt lelki szemmel, hogy utána rohan Évának.
0: He delights in what he sees.
1: Gyönyörködik abban, amit lát.
0: Very important.
1: Nagyon fontos.
0: He delights in what he sees.
1: Gyönyörködik abban, amit lát.
0: The purpose of the woman is to reflect beauty.
1: A nő célja az, hogy tükrözze a szépséget.
0: A beauty that her man would enjoy.
1: Egy olyan szépséget, amit élvezni fog a férje.
0: Women, you need to understand that we as men are very visually oriented.
1: Nektek, hölgyek, meg kell értenetek, hogy minket férfiakat nagyon az mozdít, az mozgat, amit látunk.
0: Adam opens his eyes, he sees, whoo,
1: Hanem kinyitja a szemét, meglátja. Ez nagyszerű.
0: He's seeing a naked woman.
1: Hát egy mesztelen nőt látott, ugye?
0: It's all pure. It's in the Bible.
1: Benne van a Bibliában.
0: I'm not making this up.
1: De nem én találtam ki.
0: Just, you just gotta read it. It's there.
1: El kell olvasnotok, ott van benne.
0: She's naked.
1: Tehát nem volt ruha rajta, ugye?
0: And you can almost imagine this seventh day now. They're running through the garden, enjoying.
1: Tehát szinte el tudjátok képzelni, hogy a szombatot ezzel töltötték, hogy rohangáltak a kertben, és élvezték az életet.
0: Adam's enjoying her, she's enjoying him.
1: Kölcsönösen élvezik egymás jelenlét.
0: Very important.
1: Nagyon fontos.
0: He delights in what he sees.
1: Gyönyörködik abban, amit lát.
0: Purpose of the woman is to reflect beauty.
1: A nő célja az, hogy tükrözze a szépséget.
0: A beauty that her man would enjoy.
1: Egy olyan szépséget, amit élvezni fog a férje.
0: Women, you need to understand that we as men are very visually oriented.
1: Nektek, hölgyek, meg kell értenetek, hogy mi férfiak, minket férfiakat nagyon az mozdít, az mozgat, amit látunk.
0: Adam opens his eyes, he sees, whoo!
1: Adam kinyitja a szemét, meglátja. Ez nagyszerű.
0: He's seeing a naked woman.
1: Hát egy mesztelen nőt látott, ugye?
0: It's all pure. It's in the Bible.
1: Benne van a Bibliában.
0: I'm not making this up.
1: De nem én találtam ki.
0: You just gotta read it. It's there.
1: El kell olvasnotok, ott van benne.
0: She's naked.
1: Tehát nem volt ruha rajta, ugye?
0: And you can almost imagine this seventh day now. They're running through the garden, enjoying.
1: Tehát szinte el tudjátok képzelni, hogy a szombatot ezzel töltötték, hogy rohangáltak a kertben, és élvezték az életet.
0: Adam's enjoying her, she's enjoying him.
1: Kölcsönösen élvezték.

0: He's seeing a naked woman.
1: Hát egy mesztelen nőt látott, ugye?
0: It's all pure. It's in the Bible.
1: Benne van a Bibliában.
0: I'm not making this up.
1: De nem én találtam ki.
0: You just gotta read it. It's there.
1: El kell olvasodok, ott van benne.
0: She's naked.
1: Tehát nem volt ruha rajta, ugye?
0: And you can almost imagine this seventh day now. They're running through the garden enjoying.
1: Tehát szinte el tudjátok képzelni, hogy a szombatot ezzel töltötték, hogy rohangáltak a kertben is. Élvezték az életet.
0: Adam's enjoying her, she's enjoying him.
1: Ők kölcsönösen élvezik egymás jelenlétét.
0: They're made for each other.
1: Egymásnak lettek teremtve.
0: You look at your partner.
1: Nézd rá a társadra.
0: In fact, how many of you have your partner here with you right now?
1: Hányatoknak van itt a felesége, férje?
0: Tehát, I just want you to just turn, just real briefly, just look at each other.
1: Tehát csak röviden nézzetek rá egymásra. Röviden.
0: Just say this.
1: És mondjátok azt.
0: We're made for each other.
1: Egymás számára lettünk teremtve.
0: We're made for each other. Okay? Now we're going to take a break here.
1: Most szünetet fogunk tartani.
0: And when we come back, we're going to look at two important things. One,
1: két fontos dolgot fogunk megszemlélni, az egyik.
0: What was the impact of sin upon our relationships?
1: Hogy hogyan hatott a bűn a kapcsolatunkra?
0: And how the power of the cross.
1: És hogy a kereszt ereje hogyan
0: can nullify that effect.
1: Tudja semlegesíteni ezt a hatást.
0: And help us to experience God's original intention for relationships.
1: És hogyan tudja elősegíteni, hogy Isten eredeti célja az ember számára megvalósuljon.
0: God wants your marriage, your relationships to succeed.
1: Isten azt akarja, hogy a házasságotok, a kapcsolataitok sikeresek legyenek.
0: And it's vital that we think right about relationships.
1: De ehhez kell, hogy helyesen gondolkodjunk a kapcsolatokról.
0: If you haven't noticed this already, you'll notice this. Let me just tell you this: men and women were created equal partners.
1: Hogyha még nem jöttetek erre rá, akkor majd rá fogjuk tenni, hogy mondjam el, hogy a férfit és a nőt egyenlő partnerekként teremtette Isten.
0: God took something out of Adam.
1: Isten kivett valamit Ádámból.
0: They're of the same substance.
1: Tehát ugyanabból az anyagból vannak.
0: They're equal.
1: Tehát egyenlőek.
0: And it's probably quite prophetic that he took her from his side, his rib.
1: És valószínűleg elég profétikus az, hogy Isten Évát Ádámnak a bordájából, tehát az oldalából vette ki.
0: And together they stand as a whole, as a unit.
1: És együtt állnak, együtt alkotnak egy egészet.
0: The man is not above the wife.
1: A férj nincs a felesége fölött.
0: Here's the wife down here to serve him.
1: És nem itt lent van a feleség azért, hogy szolgálja őt.
0: You're my helper, you're my servant, carry my tools.
1: Segítőtársam vagy, úgyhogy a szolgám vagy, úgyhogy hozd a szerszámos ládát.
0: Clean the house, take care of the kids.
1: Takarítsd you do. Kezeld a gyerekeket, neveld föl.
0: It's not her intention.
1: De nem erre van teremtve az asszony.
0: The woman's not above the man.
1: És az asszony sincs a férfi fölött.
0: To manipulate and control him.
1: Hogy manipulálja és kontrollálja.
0: No, they're to be equal partners.
1: Nem, egyenlő társaknak kell lenniük.
0: Together.
1: Együtt.
0: Expressing the image of God.
1: Akik így együtt kifejezik Isten hasonlatosságát.
0: And fulfilling the purpose that God has for each one of them.
1: És betöltik azt a célt, amit Isten mindegyik számára eltervezett.
0: Both in the work that God gives them to do.
1: Abban a munkában is, amit Isten rájuk bízott.
0: But also the purpose of experiencing true intimacy and reflecting what God is Himself. A relationship.
1: De azt is, hogy a bensőséges kapcsolatukkal kifejezik a, tehát a kapcsolatukkal kifejezik a bensőségességet, és azt, hogy Isten valójában kicsoda, tehát hogy egy kapcsolati valaki.
2: Elhangzott Steve Telcerov házasság című tanítás sorozatának első része.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: És most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek Feri itt a stúdióban, hosszú idő után, ez a pár hónap kihagyás után visszatér Életképes rovatunk. Örülünk, hogy újra itt vagy.
2: Nagyon örülök én is, hogy itt lehetek, és az Életképek Tinédzser Országból az mindig működik, csak néha van, hogy iskolai szünet van, vagy épp vihar van Tinédzser Országban, olyan vihar, hogy nem tudunk bemenni hóakadályok és egyéb akadályok miatt, akkor kimaradunk, és az életképek viszont folytatódnak.
1: Ez így van, ahogy mondod, az biztos, hogy Tinédzser Országban is vannak viharok, és vannak néha akadályozó tényezők, de minden esetre örülünk, hogy folytatódik ez a sorozatunk, és egy nagyon izgalmas témát hoztál a mai napra. Én egyébként úgy emlékszem, hogy amikor utoljára találkoztunk, akkor azt ígértük, hogy a szokásokról fogunk beszélgetni, miközben miután ma megérkeztél, azt mondtad, hogy van egy nagyon jó programod, aminek az a címe, hogy találd meg a saját hangod, és ez is a szokásokkal összefügg.
2: Egy rádióban mennyire fontos, hogy a megfelelő hangfrekvenciát megtaláljuk. A kedves rádió hallgató is addig tekeri az adás, addig tekeri a megfelelő potmétereket.
1: Te vigyázz, hogy mit mondasz, amíg a pokset meg nem találja.
2: Míg meg nem találja az általa kiválasztott rádiónak a csatornáját. Most elkezdtem diákoknak, főleg 7.-8-osoknak kimondottan ilyen témában segíteni, hogy nem lehet úgy pályát választani, hogyha nem is ismerem magamat, és nem tudom azt, hogy mi is az egyáltalán az én saját hangom. És ez lett a fantázia neve a programomnak most, hogy találd meg a saját hangod. Ebben sokat segített a életed legfontosabb 6 döntésében Senkovej, amit a harmad kiadó adott ki könyvet, és ebből szeretnék néhány dolgot így megosztani a kedves rádió hallgatóval, hogy hogyan találjuk meg a saját hangunkat. Érdekes párhuzamot találtam, hogy a Bibliában is van olyan személy, aki keresi a saját hangját, és van olyan, akit össze is kevernek, mint hogyha más hangján szólna. Ez Keresztelő János, akiről megkérdezik, hogy te vagy Jézus, a Messiás. És azt mondja, nem, én a pusztában kiáltó hang vagyok. És ő tudta, hogy ő kicsoda, és tudta azt, hogy ki nem. És ma a fiatalok néha másnak a hangját szeretnének megszólalni. Vannak ilyen műsoraink is, hogy eljátsszuk, mint hogyha másképp tudnánk énekelni. De én 4 dolgot írtam össze, hogy mi szükséges egy sikeres pályaválasztáshoz. Szükségem van önismeretre, milyen vagyok én, hogy működök, mik az erősségeim, mik a szenvedélyem. Ismernem kell, mire van szükség és kereslet a környezetemben, milyen lehetőségek, adottságok, elérhető erőforrások vannak a közelemben, és mi az, amit hosszú távon el tudok képzelni, mint életfeladatot, ami örömmel tud eltölteni, inspirál, és amiben ki tudok teljesedni. És hogy hogyan találom meg ebben a saját hangomat, a könyv 4 területet említ, és azt mondja, hogy ennek a 4 körnek a közös meccéspontjában lesz a saját hangunk, miben vagyok tehetséges, miért tudok lelkesedni, mire van szükséglet, és mit diktál a lelkiismeretem.
1: Érdekes ez a 4 pont, illetve az is, hogy a pályaválasztás aspektusából közelítjük most ezt meg, miközben ugye azért a tinédzsereknek és a fiataloknak mindig óriási kérdés, ez az önmaguk megtalálása valahol ebben is segítséget nyújt, hiszen hogyha valóban önazonos valaki, és tisztában van a saját értékeivel, tehetségével, erősségeivel, akkor fog tudni majd ügyesen pályát választani.
2: Megdöbbentő, hogy nagyon sokan már az első pontnál megállnak, hogy miben vagyok igazán jó, semmiben. Tehát még az alapvető sikeres osztályokban is nehéz fölvállalnunk, lehet, hogy ez a magyar mentalitásból fakad, hogyha valamiben esetleg jó vagyok, vagy az átlagnál jobb vagyok. Más kutatók itt a tehetségnél megkülönböztetnek különböző tehetségeket, a zenei intelligenciától, a nyelvi intelligenciától, intelligenciáig, a térbeli intelligenciáig, ami a térlátás segíti, főleg mérnököknek van rá szüksége. Hát én azért nem lettem jó gépész, mert a térlátásom abszolút hiányzik. Ugyanúgy megkülönböztetnek belső intelligenciát, amikor saját magamat tudom elemezni, és megkülönböztetnek társas intelligenciát, hogy én a társak közötti szociális kapcsolataimban hogyan tudom megélni az adottságaimat. A tanulási stílusoknál beszéltünk olyanokról, akik egymással tudnak jól tanulni. Hát akinek a társas intelligenciája erős, azt tud így társak között tanulni. És a zenei mellett beszélhetünk a matematikai vagy logikai intelligenciáról is, és beszélhetünk a nyelvi vagy nyelvi készségi intelligenciáról, ami megnyilvánul az adott nyelven vagy az idegen nyelvnek az elsajátításában. Például érvelés technika. Most már sokszor előjön érettségén is, hogy érvelniük kell pro vagy kontra, és ezt főleg azt tudja, akinek erős a nyelvi intelligenciája. És vannak olyan foglalkozások, amire meg ezek az intelligencia típusok nem árt, hogyha találkoznak, tehát, hogy akinek erős a nyelvi intelligenciája, abból akár jó ügyvéd is lehet, vagy tanár, vagy netalántán előadó területen. És van a vizuális vagy térbeli intelligencia, ez pedig a képzeletért felelős. Összefoglalnám a hétféle típust, amiről beszéltem. Tehát nyelvi intelligencia, ez a szóbeli és írásbeli kommunikációban valaki kiemelkedő. Logikai, ez a matematikai érvelés, logikai tudományos gondolkodás, és maga a tudománynak a megértését is segíti. Mozgási vagy kinesztikus intelligencia, erről még nem beszéltem. Ez a testünk érzékelése, és az a kifejezés, hogy táncban, tornában, bármiben hogyan fejezem ki magamat. Van az interpersonális, ez a társas intelligencia, hogyan reagálok mások szükségleteire, és van az intrapersonális, az egyénen belüli gazdag világból hogyan tudok meríteni, és a zenei vagy muzikális gondolatok megértése, ritmusérzék, zenei gondolkodásmód. Érdekes, hogy az intuíció, muzikalitás képessége nagyon összekapcsolódik. Állítólag az agykutatók azt mondják, hogy minél többet zenél valaki, annál kreatívabban tud mondjuk rajzolni, vagy annál jobban, tehát hogy egymást az intelligencia területek segítik, és a vizuális térbeli, ez pedig, hogy hogyan érzékelem, vagy hogyan képzelem el az adott helyzetet.
1: Tehát ez a 7 pont, amit felsoroltál, ez az úgynevezett 4-es pontunk első pontja, miben vagyok jó, ezt jó tisztázni. Tehát egyébként ez az egyik legfontosabb, azt gondolom, amit mondtál, hogy a fiatalokról van szó, akkor nekik tényleg fontos, hogy tudják azt, hogy ők miben jók, mi az erősségük. Hogyan tudnád ezt egyszerűen így a műsorunk végére lefordítani? Hogyan tudsz buzdítani egy fiatalt? Hogyan találja meg ő azt, hogy miben jó?
2: Csíkszentmihályi óta van egy ilyen kifejezésünk, hogy flow, és azt szoktam mondani, hogy mi az, amivel bele tudsz úgy temetkezni, hogy nem érzékeled az időt, nem érzékeled a fáradtságot, és csak csinálod, és még fel is tölt, és örömet jelent számodra. Akkor vagy flowban. Ezt a pozitív pszichológia használja ezt a kifejezést, de egy magyar professzorhoz, Csíkszentmihályihoz kapcsolható ez a flow vagy a kreativitás élményét így határozza meg.
1: Tehát abban vagyok jó, amiben örömömet lelem?
2: Abban vagyok jó, amiben örömömet lelem, mert úgy tudom csinálni, mint hogyha az az adottságomnak úgy a része lenne, hogy úgy fölismerem, hogy jé, az Isten engem erre alkotott. És a Bibliában látunk ilyen embereket, akik, amikor így keresik a saját hangukat, saját képességeiket, akkor az Isten ruházza föl különböző adottsággal vagy tehetséggel. Gondoljunk a Szent Sátor építésére, és azt olvassuk, hogy Bésájelt és Aholiábot az Isten lelke betölti bölcsességgel, hogy mindenféle takácsmesterséghez, ezüstmesterséghez, aranyművességhez értsenek, ami a Szent Sátorhoz kell. És azt szoktam a fiataloknak hangsúlyozni, hogy az a terület, amiben már eddig valami élményt szereztél, azokat írd össze először. Uh-huh. Ne azt, amiben teljesen nulláról kezded az építkezést.
1: Találd meg a saját hangod, innen indultunk, és eljutottunk egészen az első pontig, hogy miben vagyunk igazán jók, nem csak a fiataloknak egyébként, hanem az idősebbeknek is ajánlott, hogy ezt újra és újra végig gondoljuk. Köszönöm a mai gondolatokat, folytassuk innen jövő héten.
2: Folytassuk ott, hogy mire van szüksége a környezetemnek, ez lesz a következő témánk.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Apostoli Fundamentumok.
1: A rádiósansz műsorán.
2: Eileen Vincent, Isten méhe című tanítását hallhatjuk.
3: But tonight I want to talk to you about the womb of God.
4: Ma este Isten méhéről szeretnék nektek beszélni.
3: You know God's got huge purposes in the earth.
4: Istennek óriási céljai vannak a földön.
3: You could never even begin to think of one minute drop of all his purposes.
4: Soha nem lennétek képesek még arra se, hogy az ő hatalmas céljaiból akár egyetlen cseppet is elkezdjetek felfogni.
3: And the word of God gives us a little idea of all the bigness of our God.
4: De Isten igéje ad nekünk legalább egy elképzelést arról, hogy milyen nagy a mi Istenünk.
3: You know God tries to communicate to us, but we are so small and he's so vast.
4: Tudjátok, Isten megpróbál velünk beszélni, de mi olyan picik vagyunk, és ő olyan nagy.
3: And so he speaks his word to us.
4: Tehát az ő igéjét szólja nekünk.
3: But it's not truly exactly the purpose in him that comes in the words we speak.
4: De azokban a szavakban, amiket mi kimondunk, nem jön igazán át az az egészen pontos kifejezett terv, ami az ő szívében van.
3: Because God is so much bigger than words.
4: Mert Isten olyan sokkal nagyobb a szavaknál.
3: He finds a word to give us an idea.
4: Ő megpróbál egy szót találni, hogy adjon nekünk egy elképzelést legalább arról, amit mondani akar.
3: But it's like a miner.
4: De ő olyan, mint egy bányász.
3: If you take the word and you start digging.
4: Hogyha fogod az igét és elkezdesz ásni,
3: deeper and deeper and deeper.
4: Rájössz, hogy mindig egyre mélyebb lesz.
3: There's always more in every word.
4: Mindig van, még mindig valami több az ő minden szavában.
3: There's no way you and I can really understand the bigness of God by just reading his word.
4: Semmi módon nem érthetjük meg Isten nagyságát csupán azáltal, hogy az ő igéjét olvassuk.
3: We have to take this word.
4: Kell fognunk ezt az igét.
3: Then by the Holy Spirit, he interprets it to us.
4: És aztán Isten a Szent Szellem által megmagyarázza nekünk azt.
3: And he shows us glory after glory.
4: És az egyik dicsőséget a másik után mutatja meg belőle.

0: tőle.
1: And I want you to find some hidden things.
0: És szeretném, ha megtalálnátok néhány rejtett dolgot.
1: Some of those things which you can only find if you mine for them and dig deep for them.
0: Néhány olyan dolgot, amit csak akkor találtok meg, hogyha bányásztátok őket, hogyha utána ástok.
1: The Bible says deep calls to deep.
0: A Biblia azt mondja, hogy a mély kiált a mélynek.
1: Oh, how deep is your deep?
0: Milyen mély a ti mélységetek?
1: Oh, his deep is very deep.
0: Az ő mélysége nagyon mély.
1: Come on, deep calls to deep.
0: A mélység kiált a mélységnek.
1: There's a challenge for us.
0: Van a számunkra egy kihívás ebben.
1: Come on, do you know what the Lord said to me once?
0: Tudjátok, mit mondott nekem egyszer az Úr?
1: It was when I was first baptized in the Holy Spirit.
0: Amikor bemerültem Szent Szellembe, akkor történt.
1: He said, "You've begun to drink at a sea of satisfaction."
0: Azt kérdezte, hogyha egy tengerből egészen addig iszol, míg meg nem elégszel.
1: And it'll take all eternity to drink it dry.
0: Akkor is egy egész örökkévalóság kéne ahhoz, hogy kiígyad, úgyhogy száraz legyen.
1: I'm starting now.
0: Most kezdem.
1: Come on, let's call to the deep of God.
0: Szóljunk, kiáltsunk Isten mélységeihez.
1: I hope you're after those things.
0: Remélem, hogy ti is ezeket a dolgokat akarjátok.
1: Now God has got some deep thoughts in his heart which he wants to get into our hearts.
0: Isten szívében van néhány olyan mély gondolat, amit szeretne a mi szívünkbe eljuttatni.
1: And as we read the Bible, we understand that God has always intended that his glory should fill all the earth.
0: És amikor a Bibliát olvassuk, akkor világossá válik a számunkra, hogy Isten célja mindig az volt, hogy az ő dicsősége az egész földet betöltse.
1: The knowledge of the glory of the Lord shall fill the earth. As the waters cover the sea.
0: Az Úr dicsőségének ismerete betölti a földet, ahogy a tengert betakarja a víz.
1: It's God's purpose that the nations should be reaped.
0: Isten célja az, hogy a nemzeteket learassuk.
1: It's his purpose that souls in every nation should be saved.
0: Az ő célja az, hogy minden nemzetben a lelkek megmeneküljenek, üdvösséget nyerjenek.
1: It's his purpose that the nations be filled with his glory.
0: Az ő célja az, hogy a nemzetek tele legyenek az ő dicsőségével.
1: Now, I want you to listen to these scriptures.
0: Szeretném, hogyha meghallgatnátok ezeket az igéket.
1: I'm just going to quote.
0: Csak idézni fogom őket.
1: Ezekiel 39:21.
0: Az Ezekiel 39:21-ben.
1: Listen to what the prophet says.
0: Figyeljetek, mit mond a proféta.
1: Now, the prophet is Ezekiel.
0: Itt a proféta Ezekiel.
1: But God said.
0: De Isten mondta.
1: Come on, hear the word of the Lord.
0: Halljátok az Úr szavát.
1: God said.
0: Isten azt mondta.
1: I will set my glory among the nations.
0: Én elhelyezem a dicsőségemet a nemzetek között.
1: God said.
0: Isten azt mondta.
1: In Haggai chapter 2, verse 7.
0: Az Ageus 2:7-ben.
1: I will shake all nations.
0: Minden nemzetet megrázok.
1: And they shall come to the desire of all nations.
0: És ők ahhoz jönnek, akit minden nemzetek óhajtanak.
1: And I will fill this temple with my glory.
0: És én betöltöm ezt a templomot az én dicsőségemmel.
1: God said it.
0: Isten mondta.
1: He's going to do it.
0: Meg is fogja tenni.
1: Come on, we're living in the days when he's shaking all the nations.
0: Olyan napokban élünk, amikor ő minden nemzetet megráz.
1: And what's the purpose of the shaking?
0: És mi ennek a rázásnak a célja?
1: It's so that the people get shaken out into the kingdom.
0: Hogy az emberek berázódjanak a királyságba.
1: They get shaken into his glory and into his presence.
0: Berázódjanak Isten dicsőségébe és jelenlétébe.
1: It says that they're going to come to the desire of all nations.
0: Azt mondja az ige, hogy ahhoz jönnek, akit minden népek óhajtanak.
1: Come on, look at your nation.
0: Nézzétek meg a nemzeteteket.
1: Prophesy to Hungary.
0: És profitáljatok Magyarországnak.
1: Come to the desire of all nations.
0: Gyere ahhoz, akit minden népek óhajtanak.
1: The desire of all nations is in the heart of the people.
0: Az emberek szívében ott van az, amire a népek vágyódnak.
1: Come on, God said it. It is true.
0: Isten mondta, tehát ez igaz.
1: So within the heart of this nation there is the desire for him.
0: Tehát ennek a nemzetnek a szívében van egy iránta való vágy.
1: And God is going to shake nations until they come to the desire of all nations.
0: És Isten addig lázza a nemzeteket, amíg oda nem mennek ahhoz, akit a népek óhajtanak.
1: But he said they shall come.
0: De ő azt is mondta, hogy ezek jönni
1: Come on,
0: is fognak.
1: Doesn't matter which nation we're thinking about or praying for.
0: Teljesen mindegy, melyik nemzetre gondolunk, vagy melyikért imádkozunk.
1: And I don't know about you, but I pray for nations.
0: Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de én imádkozok
1: I've got nations on my heart.
0: Az én szívemben nemzetek.
1: I've got Islamic nations on my heart.
0: A nemzetek iránti szeretet a szívemben.
1: I constantly pray of Islamic nations.
0: És állandóan imádkozom a szeretett nemzetekért.
1: God, shake the nations!
0: Istenem, rázd meg a nemzeteket.
1: And let them come to the desire of all nations.
0: Hadd jöjjenek ahhoz, akit minden népek óhajtanak.
1: That's scripture tells us something important.
0: Ez az ige valami nagyon fontosat mond nekünk.
1: The Lord says,
0: az Úr azt mondja,
1: I will fill this temple with my glory.
0: Én fogom betölteni ezt a templomot az én dicsőségemmel.
1: How is the temple of God going to be filled?
0: Hogy lesz tele Isten temploma?
1: It's with the people whom he shakes out of the nations.
0: Azokkal az emberekkel telik meg, akiket kiráz a nemzetekből.
1: It's the people who bring in glory, hallelujah.
0: Ezeket, yes, ezek az brother. Emberek hoznak neki dicsőséget.
1: It's the people who bring in glory.
0: Az emberek hoznak neki dicsőséget.
1: Angels in heaven are rejoicing over every soul that's saved.
0: A mennyei angyalok újonganak minden lélek fölött, amelyik üdvösséget
1: And everyone is a potential carrier of the very glory of the living God.
0: Mindegyikben benne van a lehetőség, hogy az élő Isten dicsőségét hordozza.
1: God shake nations.
0: Istenem, rázd meg a nemzeteket.
1: And pour them into the kingdom in Jesus name.
0: És vont be őket a királyságba Jézus nevében.
1: Let's hear the word of the Lord.
0: Halljátok az Úr szavát.
1: Isaiah 40 and verse 5.
0: Ézsaiás 45.
1: Isaiah prophesies.
0: Ézsaiás proféta.
1: But God is speaking. Hear the word of the Lord.
0: De az Úr az, aki mondja a szavakat. Halljátok az Úr szavát.
1: The glory of the Lord shall be revealed.
0: Az Úr dicsősége megnyilvánul.
1: And all flesh shall see it together.
0: És minden test együtt látni fogja.
1: For the mouth of the Lord has spoken it. Hallelujah.
0: Mert az Úr szája mondta ezt.
1: You can't say better than that, can you?
0: Ennél jobbat nem is lehet
1: mondani. God has said it, it shall be.
0: Isten mondta, tehát úgy lesz.
1: And the glory of the Lord is going to be revealed.
0: És az Úr dicsősége megnyilvánul.
1: Now we live in these days.
0: Ezekben a napokban élünk most.
1: Now you could find many other glorious scriptures.
0: Sok más dicsőséges igét találhatnánk.
1: And it's worth, as you read the scripture, proclaim the word of God.
0: És amikor olvassátok ezeket az igéket, hirdessétek ki az Úr szavát.
1: Now, these are prophetic words.
0: Ezek proféciák.
1: Now, we believe that the prophetic word shall be accomplished.
0: Mi hiszük, hogy a proféciák meg fognak valósulni.
1: But we also believe that there is a time for every prophetic word to be accomplished.
0: De azt is hiszük, hogy minden profécia megvalósulásának megvan az ideje.
1: We also understand that every prophetic word is spoken forth out of the mouth of the prophet.
0: Azt is hiszük, hogy minden profétai szót kimondanak a proféták.
1: And others down the generations.
0: És utána az nemzedékek egymás utánjában.
1: They grab hold of that prophetic word.
0: Az emberek megragadják ezt a proféciát.
1: And they speak it again.
0: És újra kimondják.
1: And it's as if they speak it again to the next generation.
0: És ez olyan, mintha ők is a következő nemzedéknek mondanák.
1: And then the next generation grabs it again.
0: Aztán a következő nemzedék újra megragadja.
1: Until it comes to the time of fulfillment.
0: És aztán eljön a beteljesedés ideje.
1: Now we don't have too much doubt about fulfillment.
0: Nincs túl sok kétségünk a beteljesedés kérdésében, ugye?
1: Jesus is coming again.
0: Hiszen Jézus is újra el fog jönni.
1: We can almost feel his hot breath at the door.
0: Szinte már érezzük az ő forró lehelletét az ajtóban.
1: Come on, he's coming. He's nearly here.
0: Már majdnem itt van.
1: He is coming.
0: Jön a parúzia.
1: We're in the last prophecies of the book.
0: A könyv utolsó proféciáinál tartunk.
1: These words are going to be fulfilled.
0: Ezek az igék meg fognak valósulni.
1: Come on, we can believe for them.
0: Hihetjük ezt.
1: We can speak them, we can proclaim them.
0: Kimondhatjuk, kihirdethetjük őket.
1: We can grab hold of them.
0: Megragadhatjuk őket.
1: We can expect them to be fulfilled in our world and our ministries.
0: És elvárhatjuk azt, hogy a mi korunkban, a mi világunkban fognak megvalósulni.
1: Come on, I expect these things to be fulfilled.
0: Én elvárom, hogy ezek a dolgok megvalósuljanak.
1: I expect to see nations being shaken.
0: Én számítok arra, hogy látom a nemzetek megrázkódását.
1: Shaken for purpose.
0: Ez céltudatos megrázás.
1: Come on, God is not being vindictive against nations.
0: Isten nem bosszút áll a nemzeteken.
1: But they are being shaken for purpose.
0: Hanem egy adott cél miatt rázza meg őket.
1: He says all the souls are mine.
0: Azt mondja, minden lélek az enyém.
1: And he's going to shake them out and have them in Jesus name.
0: És kirázom őket onnan, és én fogom birtokolni őket Jézus nevében.
1: Now when that prophetic word is spoken.
0: Amikor kimondjuk ezt a proféciát.
1: If you could just come with me.
0: Egy kicsit most gyertek velem.
1: That prophetic word is incubated in the womb of God.
0: A profétai ige Istennek a méhében fejlődik.
1: What is the womb of God?
0: Micsoda Isten méhe?
1: In the Old Testament,
0: az Ószövetségben,
1: it was Abraham and his generations.
0: Ábrahám és az ő utódai.
1: The people of God were intended to carry the very glory of God.
0: Isten népének az volt a rendeltetése, hogy Isten dicsőségét hordozza.
1: That was the womb of God carrying the promises.
0: Ez volt Isten méhe, ami hordozta az ígéreteket.
1: Carrying the prophetic words.
0: Hordozta a proféciákat.
1: Carrying the will and the purpose of God.
0: Hordozta Isten akaratát és célját.
1: They were carrying it to do it.
0: Azért hordozták, hogy megtegyék.
1: To manifest it.
0: Hogy nyilvánosságra hozzák.
1: To model it.
0: Hogy bemutassák.
1: To make the Gentiles jealous.
0: Hogy féltékenyé tegyék a pogányokat.
1: For what they could see what was happening amongst God's people.
0: Hogy lássák a pogányok, mi történik Isten népe között.
1: But unfortunately they sinned and failed.
0: De sajnos ők bűnbe estek és elbuktak ebben.
1: But they were intended to be the very womb of God, carrying God's purposes.
0: De az lett volna a rendeltetésük, hogy Isten méhe legyenek, akik Isten célját hordozzák.
1: In the New Testament,
0: az Új Szövetségben,
1: the church is the womb of God.
0: Az egyház Isten méhe.
1: God has declared that He will dwell in the midst of us.
0: Isten kijelentette, hogy ő közöttünk fog lakozni.
1: From the beginning of time, God always wanted to dwell in the midst of His people.
0: A kezdetektől fogva Isten az ő népe között akart lakni.
1: And He's dwelling in the midst of His people even today by His Holy Spirit.
0: És még ma is az ő Szent Szelleme által az ő népe között lakik.
1: And all the prophetic words from the have come upon us in this time.
0: És minden prófétai szó ránk szállt ebben az időben.
1: And it's our responsibility to carry these words.
0: És a mi kötelességünk hordozni ezeket a szavakat.
1: Oh, I feel thrilled about that. It's our responsibility to carry these words.
0: Engem nagyon felvillanyoz az, hogy tudom, hogy a mi kötelességünk ezeket a szavakat hordozni.
1: Proclaim them.
0: Hogy kimondjuk ezeket, kihirdessük, imádkozzuk őket.
1: Until they are fulfilled.
0: Amíg meg nem valósulnak.
1: We carry the word of God.
0: Hordozzuk Isten igéjét.
1: We're incubating it within the womb.
0: A méhünkben fejlesztjük.
1: And the church is like a womb for God.
0: Az egyház olyan, mint egy méh Isten számára.
1: It's a place where we nurture and produce God's will upon the earth.
0: Isten akaratát a földön ebben tápláljuk és ebben hozzuk létre.
1: And it's a place where we birth His glory.
0: És ez az a hely, ahol megszüljük az ő dicsőségét.
1: You know, God wants to put His glory on the earth.
0: Isten az ő dicsőségét el akarja helyezni a földön.
1: And the responsibility is with the church now.
0: És az egyházé most a felelőssége ennek.
1: In the Old Testament,
0: az Ószövetségben,
1: God placed the Ark of the Covenant. That was the presence and the glory of God.
0: Isten a frigyládát helyezte el, ami Isten jelenlétének és dicsőségének a helye volt.
1: It was put in the middle of His people.
0: Oda tette az ő népe közé.
1: Right in the womb of His people.
0: Oda az ő népe méhébe.
1: Now Jesus is here.
0: Most már Jézus itt van.
1: He's in here.
0: Itt van bennünk.
1: He's in you.
0: Bennetek, benne.
1: He's in us collectively.
0: Együttesen bennünk van.
1: The Ark of the Covenant.
0: Ez a frigyláda.
1: The very presence of the living God.
0: Az élő Isten jelenléte.
1: In us.
0: Bennünk.
1: We carry the glory.
0: Mi hordozzuk a dicsőséget.
1: We carry His presence.
0: Mi hordozzuk az ő jelenlétét.
1: Glory to God.
0: Dicsőség Istennek.
1: What are we doing? Are we showing forth His glory?
0: Mit teszünk ezzel? Megmutatjuk az ő dicsőségét?
1: Are we displaying it in the earth?
0: Megmutatjuk a földön?
1: This is what we are supposed to be doing.
0: Ez a feladatunk.
1: God has put His glory upon us.
0: Isten az ő dicsőségét helyezte ránk.
1: The Jesus, the very Ark of the Presence.
0: Jézus a jelenlét frigyládája.
1: Came from heaven's glory.
0: Eljött a menny dicsőségéből.
1: And He brought glory down to the earth.
0: És lehozta a dicsőséget a földre.
1: And He created out of His own body.
0: És a saját testéből megteremte.
1: The womb of God.
0: Megteremtette Isten méhét.
1: His body is the church.
0: Az ő saját testét, ami az egyház.
1: And there, within that body,
0: és ott ebben a testben,
1: He put the purposes of God.
0: Elhelyezte Isten céljait.
1: The will of God.
0: Isten akaratát.
1: The glory of God.
0: Isten dicsőségét.
1: Oh, could I even say that the desires of God?
0: Mondhatnám esetleg azt is, hogy Isten vágyait.
1: And so that we are longing for the things that He longs for.
0: Hogy azok után, a dolgok után vágyódjunk, amik után ő vágyódik.
1: So we're truly sensing His heart.
0: Hogy valóban érzékeljük, mi van az ő szívében.
1: As if we've been taken into the very heart of God.
0: Mint hogyha bejutnánk Isten szívébe.
1: And this vast heart full of love.
0: Az ő óriási szívébe, ami tele van szeretettel.
1: It's pulsating. Pulsating.
0: És
1: pulsating.
0: Ami dobog, dobog.
1: And here is this heart is beating.
0: Itt van az ő, és halljuk az ő szív dobbanását.
1: And here it goes. Boom, boom, boom.
0: Így.
1: Boom, boom.
0: Így dobog az ő szíve.
1: And God is calling you and me.
0: És Isten téged és engem hív.
1: For our hearts to be in tune with His heart.
0: Hogy a mi szívünk összhangban legyen az övével.
1: Come on, let your heart beat with His heart.
0: Hogy a mi szívünk az ő szívverésével egy hangban
1: dobogjon. Let your heart be captured with His heart.
0: Hogy az ő szíve megragadja a mi szívünket.
1: You know, God is wanting to do these things for us in these days.
0: Isten ezekben a napokban ezt akarja megtenni velünk.
1: There've never been days like this ever before.
0: Soha ezelőtt nem voltak pont ilyen napok, mint
1: ezek. And I tell you, huge responsibility rests upon this generation now.
0: És azt mondom nektek, hogy ez a felelősség most ezen a nemzedéken nyugszik.
1: And so we have to rise up with new fervor and new power.
0: Tehát új erővel és új buzgalommal kell nekünk felkelnünk.
1: We've got to be ready to do what God is saying. Hear what He's saying.
0: Késznek kell lennünk meghallani és megtenni azt, amit Isten mond.
1: In Zechariah and chapter 2 and verse 5.
0: A Zakariás 2:5-ben.
1: We have another picture of that end time church.
0: Az utolsó idők egyházáról egy másik képet látunk.
1: The Lord says.
0: Azt mondja az Úr.
1: Through the prophet Zechariah.
0: A Zakariás prófétán keresztül.
1: God is speaking to His people.
0: Isten szól az ő népéhez.
1: He says, I will be a wall of fire around her.
0: Azt mondja, hogy én tűzfal leszek körülötte.
1: Listen to this.
0: Figyeljétek ezt.
1: I will be the glory in her midst.
0: Én leszek közötte a dicsőség.
1: That's what God wants to be.
0: Ez akar Isten lenni.
1: That's a picture of this end time church.
0: Ez ennek az utolsó időkbeli egyháznak a képe.
1: A wall of fire around us.
0: Körülöttünk van egy tűzfal.
1: And His glory in the midst. Hallelujah.
0: És középen meg ott van az ő dicsősége.
1: Thank you, Lord.
0: Köszönjük, Uram.
1: Thank you, Lord.
0: Köszönjük, Uram.
1: That's where we live.
0: Ebben élünk.
1: With the protection of our living God as a wall of fire around us.
0: Ami élő Istenünk védelme olyan körülöttünk, mint egy tűzfal.
1: That's where we live in the midst of the glory of our God.
0: Ebben élünk Isten dicsőségének a közepette.
1: Right in the middle of the womb of God.
0: Isten méhének a közepén.
1: It is going to be made manifest to the nations.
0: És ez meg fog nyilvánulni a nemzetek előtt.
1: The end time church is filled with God's glory.
0: Az utolsó idők egyháza tele van Isten dicsőségével.
1: And it will bring forth a generation after generation of glory carriers. Hallelujah.
0: És a dicsőséget hordozó nemzedékeit egymás után fogja létrehozni.
1: Are you a glory carrier?
0: Te is hordozod a dicsőséget?
1: Do you carry the glory of our God?
0: Hordozod a mi Istenünk dicsőségét?
1: I want to say to you, precious ones, that's what God is looking for.
0: Azt akarom mondani nektek, kedveseim, hogy Isten ezt keresi.
1: Come on, if we're living in the glory, let's be a glory carrier.
0: Hogyha a dicsőségben élünk, akkor hordozzuk is ezt a dicsőséget.
1: Carrying the very presence of the Lord.
0: Az Úr jelenlétét hordozzuk.
1: In Galatians chapter 4 verse 26.
0: A Galata 4:26-ban.
1: It says there that Jerusalem above is free.
0: Azt olvassuk, hogy az ott az égben levő Jeruzsálem szabad.
1: You know what that is a picture of?
0: Tudjátok, ez minek a képe?
1: The bride of Christ.
0: Krisztus mennyasszonyáé.
1: The church, Jerusalem coming down out of heaven.
0: Az egyház, mint Jeruzsálem leszáll a mennyből.
1: And he says, this Jerusalem, she's free.
0: És azt olvassuk erről a Jeruzsálemről, hogy ez szabad az ő egyháza.
1: This bride, she's free.
0: Az ő mennyasszonya szabad.
1: And she's the mother of us all.
0: És ő mindnyájunk anyja.
1: The church is the mother of us all.
0: Az egyház minnyájunk anyja.
1: This is the womb of God.
0: Ez Isten méhe.
1: Now I want just to look at some of the Old Testament types.
0: Most szeretném, hogyha néhány ószövetségi előképet megnéznénk.
1: Again and again in the Old Testament.
0: Az ószövetségben újra és újra.
1: The enemy endeavored to stop the godly line.
0: Az ellenség megpróbálta elvágni, félbe szakítani az Isten szerinti utódlást.
1: And again, the godly line was barren.
0: És az Isten szerinti vérvonal újra és újra meddő volt.
1: What was the enemy trying to do?
0: Mit próbált az ellenség elérni?
1: He was endeavoring to stop generational transference.
0: Megpróbálta megakadályozni, hogy a generációk egymásnak átadják Isten áldását.
1: You know, he's still doing that.
0: Tudjátok, még mindig ezt teszi.
1: Okay, you're a believer.
0: Rendben, te hívő vagy.
1: Okay, the devil will come to terms with that.
0: Az ördög ebben még valahogy belenyugszik.
1: Okay, lost one.
0: Rendben, egyet elvesztem.
1: But I'm gonna have the children.
0: De azt mondja, a gyerekeket megkaparintom.
1: He goes for the next generation.
0: A következő nemzedéket célozza meg.
1: But God intends every generation to follow on after their own kind.
0: De Isten azt akarja, hogy minden nemzedék önmagához hasonlót hozzon létre.
1: Come on, we need to guard that next generation.
0: Szükségünk van a következő nemzedékben is Istenre.
1: We can see what the enemy is about.
0: Láthatjuk, mi az ellenség terve.
1: Sarah was called the mother of nations.
0: Sárának az volt a neve, hogy nemzetek anyja.
1: What a glorious name.
0: Micsoda dicsőséges név.
1: Mother of nations, Sarah.
0: Sára, nemzetek anyja.
1: She was barren.
0: De meddő volt.
1: Isn't that fantastic?
0: Nem fantasztikus?
1: Prophesied over her. Mother of nations.
0: Azt profétálták fölötte, hogy nemzetek anyja.
1: Barren.
0: És meddő volt.
1: Rebecca.
0: Rebecca.
1: Prophesied over Rebecca.
0: Rebecca fölött is ezt profétálták.
1: Mother of thousands of tens of thousands.
0: Tízezrek és százezrek anyja.
1: This is the prophecy over Rebecca.
0: Ez a Rebecca fölött elmondott profécia.
1: She was barren.
0: Meddő volt.
1: Rachel.
0: Rachel.
1: She carried the prophecies of Abraham.
0: Ő Ábrahám proféciáit hordozta.
1: Genesis 28 and verse 3.
0: Egy Mózes 28:3.
1: It is repeated there.
0: Itt megismétlődik ez.
1: I'm just going to read it to you.
0: Csak felolvassam nektek.
1: This is when Isaac was blessing Jacob.
0: Ez volt az, amikor Izsák megáldotta Jákobot.
1: Before he married Rachel.
0: Mielőtt Ráhelt feleségül vette volna.
1: And Isaac blesses Jacob with the blessings of Abraham.
0: És Izsák Jákobot az Ábrahám áldásával áldja meg.
1: And then Isaac takes those blessings of Abraham to his new wife Rebecca.
0: Aztán
1: Rachel.
0: Izsák elviszi ezt az új áldást az ő feleségének Ráhelnek.
1: And this is what's written.
0: És az van megírva.
1: May God God Almighty bless you.
0: A mindenható Isten pedig áldjon meg.
1: And make you fruitful and multiply you.
0: Szaporítson és sokasítson meg téged.
1: That you may be an assembly of peoples.
0: Hogy népek sokasságává légy.
1: And I give you the blessing of Abraham.
0: És adja neked az Ábrahám áldását.
1: To you and your descendants with you.
0: Te néked és a te magodnak, te veled együtt.
1: That you might inherit the land.
0: Hogy örökség szerint bírjad a földet.
1: And then in Genesis 17.
0: És utána az 1 Mózes 17-ben.
1: She had yet another prophecy over her.
0: Egy másik profécia hangzik el fölötte.
1: I will make you exceedingly fruitful, and I will make nations of you. Kings shall come from you.
0: Rendkívül gyümölcsözővé teszlek, nemzetek fognak származni tőled, és királyok születnek tőled.
1: The prophecies of Abraham came upon Rachel.
0: Ábrahám proféciái szálltak Ráhelre.
1: But she was barren.
0: De meddő volt.
1: Isn't that incredible?
0: Nem elképesztő, hihetetlen.
1: What is this telling us?
0: Mit tudunk meg ebből?
1: That the enemy endeavors to shut the womb and cause barrenness of every godly line.
0: Azt, hogy a sátán megpróbál bezárni minden olyan méhet és meddőséget okozni minden olyan vérvonalban, ami Isten szerinti.
1: The enemy is after the womb of God.
0: Az ellenség Isten méhét akarja betömni, eltömni.
1: What has he been doing in the church?
0: Mit csinált az egyházban?
1: He's been endeavoring generation after generation to make it barren.
0: Egyik nemzedék után egyik nemzedékben a másik után megpróbálta meddővé tenni.
1: So that this womb of God does not produce.
0: Hogy Isten méhéből ne szülessen semmi.
1: What a curse this is upon the church.
0: Egy ilyen átok van az egyházon.
1: You know, each one of those women, Sarah, Rebecca and Rachel, that each one only conceived by a supernatural intervention.
0: Mindezen asszonyok, Sára is, és Ráhel is, és Rebecca is, csak természetfölötti beavatkozás eredményeként tudott fogadni.
1: Do you know this, the church in this age?
0: Tudjátok, az egyház ebben a korban
1: is in desperate need of a supernatural intervention.
0: Az egyháznak hatalmas szüksége van természet fölötti beavatkozásra.
1: It's only a supernatural intervention that is going to cause the womb of this church in this age to become fruitful.
0: Csak egy természet fölötti beavatkozás tudja elérni, hogy ebben a nemzedékben ennek az egyháznak a méhe gyümölcsöző legyen.
1: And what is that supernatural intervention?
0: És mi ez a természet fölötti beavatkozás?
1: It is the very power of the Holy Spirit.
0: A Szent Szellem.
1: The Spirit that came upon Mary.
0: A Szent Szellem, aki Máriára rászállt.
1: And the Holy Spirit overshadowed her.
0: És a Szent Szellem beárnyékozta őt.
1: And her womb bore the Christ child.
0: És az ő méhéből született a Krisztus.
1: Come on, we need a new overshadowing of the Holy Spirit.
0: Újra szükségünk van a Szent Szellem általi beárnyékolásra.
1: A new powerful visitation.
0: Egy új erőteljes látogatásra.
1: That the womb of the church might be visited and become fruitful.
0: Hogy az egyház méhe is egy látogatást kapjon és egy gyümölcsözővé váljon.
1: Always all down the generations there's been a battle over fruitfulness.
0: Mindig, akárhány nemzedéket nézzük meg, mindig harc volt a gyümölcsözőség területén.
1: And we need to recognize it's the same today.
0: És nekünk fel kell ismernünk, hogy ma ugyanez a helyzet.
1: Like in one place we can see fruitfulness, and we go to another city, and no, it's just barrenness.
0: Az egyik városban látjuk a gyümölcsözést, és elmegyünk egy másik helyre, és ott csak meddőséget látunk.
1: I believe that we need to unite and war against barrenness.
0: Hiszem, hogy egyesített erőkkel kell harcolnunk a meddőség ellen.
1: And we need to unite.
0: Egyesülnünk kell.
1: And call down the power of the Spirit to cause an igniting in the very womb of God.
0: És le kell hívnunk Isten Szent Szellemét együtt, hogy Isten méhében tüzet tudjon gyújtani.
1: I'm sure that you won't be satisfied if you get fruitfulness in your little corner.
0: Gondolom, hogy ti attól is elégedettek lennétek, ha a te kis sarkatokban gyümölcsözést lenne. De a többiek még meddők maradnának. De mi azt akarjuk látni, hogy Isten méhe megnyílik.
1: We want to see a great fruitfulness coming forth.
0: Látni akarunk egy nagy gyümölcsözést előtörni.
1: Now, in the natural,
0: természetes szinten
1: there's only one way in which a baby is conceived.
0: Egy kisbaba csak egyetlen módon foganhat meg.
1: There's got to be an intimate interaction between the wife and the lover.
0: Kell történni egy nagyon bensőséges eseménynek a feleség és a szerelmesek között.
1: And I want to tell you that's what God is looking for today.
0: És el akarom mondani nektek, hogy Isten ma is ezt akarja.
1: He is wooing his bride.
0: Ő vonza magához, hívja az ő menyasszonyát.
1: He's looking for that intimate interaction with her.
0: Ő akarja ezt a bensőséges kapcsolatot a menyasszonyával.
1: He's looking for godly worship.
0: Isten szerinti imádást akar.
1: A passionate heart that is poured out before him.
0: És szenvedélyes szíveket, akik ki vannak öntve előtte.
1: You know, we don't just sing songs here.
0: Mi itt nem csak énekeket éneklünk.
1: We're opening up the heavens.
0: Hanem kinyitjuk a mennyet.
1: We're opening up the womb of God.
0: Kinyitjuk Isten méhét.
1: We're in that place of intimate communication with our God.
0: Az Istenünkkel való bensőséges kommunikációban vagyunk.
1: We're in that place where something can happen within the body of Christ.
0: Olyan helyzetben vagyunk, amikor történhet valami Krisztus testében.
1: We're in that place where we are inseminating the very purposes of God within his body.
0: Abban az helyzetben vagyunk, amikor Krisztus testében Istennek az akaratát bírjuk megvalósulásra.
1: We're calling forth fruitfulness.
0: Előhívjuk a gyümölcsözést, a termékenységet.
1: Come on, worship isn't just something you do before you preach.
0: Az imádás az nem csak olyas valami, amit prédikáció előtt csinálunk.
1: Worship something you do every day of your life.
0: Az imádás olyasmi, amit életünk minden napján csinálunk.
1: Worship's what you do when you open your eyes in the morning.
0: Az imádás akkor kezdődik, mikor reggel kinyitjátok a szemeteket. És mielőtt elaludnátok este.
1: You're just a worshipper.
0: Csak imádók vagytok.
1: And I want to call you to that place.
0: És én erre akarlak hívni titeket.
1: You know, in the natural, when a baby is conceived,
0: tudjátok, fizikai szinten, amikor megfogan egy baba,
1: it takes time for that womb to develop.
0: Egy idő kell ahhoz, míg kifejlődik a méhben.
1: And I believe also within the womb of the church.
0: És én hiszem, hogy az egyház méhében is.
1: There is a time lapse in which he is developing the womb.
0: Kell egy bizonyos idő ahhoz, amíg Isten a méhben ki tudja alakítani a dolgokat.
1: Come on, he's working in us.
0: Isten munkálkodik
1: bennünk. He's stretching us out.
0: Kifeszít minket, kinyújt minket.
1: He's extending our understanding.
0: Bővíti a megértésünket.
1: He's making us hungry and longing for him.
0: És éhessé és vágyódóvá tesz minket önmaga iránt.
1: Do we feel that?
0: Érezzük ezt?
1: Come on, he's doing that, pulling us, making us yearn after him.
0: Isten ezt cselekszi, hogy vonz minket magához, és rávesz minket, hogy vágyakozzunk ő utána.
1: He's developing the very womb of God.
0: Tehát Istennek a méhét fejleszti közöttünk.
1: You know, this is time.
0: Itt az ideje.
1: Right now it's time.
0: Most van itt az ideje.
1: The bride of Christ is coming forth in the earth.
0: Amikor Krisztus menyasszonya előre tör a földön.
1: And this is one of the restoration prophecies in the earth.
0: És ez a földre vonatkozó egyik helyreállítási profécia.
1: That the bride of Christ is coming forth.
0: Hogy Krisztus mennyasszonya előtör feláll.
1: And we see that happening.
0: És látjuk ezt történni.
1: Who is this bride of Christ?
0: Ki ez a Krisztus mennyasszonya?
1: She is the church that loves her husband.
0: Az egyház, aki szereti a férjét.
1: And with that lover is being stirred within the church.
0: És az a szeretet felgerjesztődik az egyházban.
1: Come on, don't consider this is just something for a few people.
0: Ne gondoljátok, hogy ez csak egy keveseknek szóló
1: this
0: dolog.
1: This is something which is necessary for the whole church now.
0: Jelenleg az egész egyháznak szüksége van erre.
1: We come into an intimate knowledge of him.
0: Bensőségesen megismerjük az Urat.
1: We come become passionate lovers of our God.
0: Szenvedélyesen szeretjük a mi Istenünket.
1: Come on, you can sing to him all day long. I love you, Lord. I love you, Lord.
0: Egész nap énekelhetitek neki, hogy szeretlek, Uram, szeretlek, Uram.
1: Come on, some of you have never done that, but I'm saying, come on, you need to do that. I love you, my God. I love you.
0: Némelyektek soha nem tették ezt, de most bátorítalak titeket, hogy tegyétek ezt, hogy énekeljetek, hogy szeretlek, Uram.
1: Let's get passionate about our God.
0: Legyünk szenvedélyesek a mi Istenünk iránt.
1: Let's be intimate with him.
0: Legyünk bensőséges kapcsolatba vele.
1: Let's see what he will do in his church.
0: Lássuk, hogy mit tesz ő az egyházában.
1: You see, when that bride comes to him,
0: tudjátok, amikor a mennyasszonya ő hozzá megy,
1: she's going to be fruitful.
0: Gyümölcsöző lesz, termékeny.
1: Oh, yes, she's going to be fruitful.
0: Oh, igen, termékeny lesz.
1: She's the wife of the Lamb.
0: Ő a bárány mennyasszonya.
1: And it, when it comes to the place of birth,
0: és amikor a születés ideje eljön,
1: you know, the womb is the strongest muscle in a woman's body.
0: Tudjátok, egy nő testében a méh a legerősebb izom.
1: Did you know that?
0: Tudtátok?
1: When a woman is giving birth,
0: amikor egy asszony szül,
1: that muscle of the womb,
0: akkor a méhnek az izma
1: is the strongest muscle she has.
0: Az a legerősebb izom, ami a testében van.
1: A lot stronger than most of you men's muscles.
0: Sokkal erősebb, mint nagyon sok férfinak az izmai.
1: It's gotta be tough.
0: Nagyon keménynek,
1: gotta be strong.
0: Erősnek kell lennie.
1: And the Lord is developing that strong muscle within his people these days.
0: És az Úr ezekben a napokban ezt az erős izmot fejleszti az ő népében.
1: We're gonna produce, I tell you people, we're gonna produce.
0: Mondom nektek, hogy szülni fogunk valamit.
1: Something glorious is going to take place. Hallelujah.
0: Valami dicsőséges dolog fog történni.
1: We're going to be intolerant of being barren.
0: Nem fogjuk eltűrni a meddőségünket.
1: Come on, we're going to say we can't be barren any longer.
0: Meg fogjuk mondani, hogy nem lehetünk többé meddő.
1: Oh God, I've got to lead people to the Lord.
0: Istenem, hát nekem embereket kell az Úrhoz vezetnem.
1: I've been barren for years, Lord.
0: Uram, már évek óta meddő vagyok.
1: Stir my heart.
0: Gerjeszt fel a szívemet.
1: Come on, some of you sitting here haven't led anybody to the Lord for years.
0: Vannak itt köztetek olyanok, akik már évek óta nem vezettek senkit az Úrhoz. Ha egyáltalán volt olyan, amikor igen.
1: Barren.
0: Meddőség.
1: It's a curse to be barren.
0: Ez egy átok a meddőség.
1: Come on, come out of it.
0: Gyertek ki belőle.
1: Decide you're going to serve God.
0: Döntsétek el, hogy Istent fogjátok szolgálni.
1: You're going to yield to him.
0: Neki fogjátok alávetni
1: magatokat. You're going to come to the heavenly lover.
0: Oda mentek a mennyei szerelmeshez.
1: And you're going to be fruitful.
0: És termékenyek lesztek.
1: In Jesus' name, come on, do it.
0: Jézus nevében, tegyétek meg.
1: You know what else causes a conception within the womb?
0: Tudjátok, mi a másik dolog, ami a méhben a foganást létrehozza?
1: Even as it was with Mary.
0: Ahogy Máriánál is volt.
1: The word was spoken.
0: Elhangzott az ige.
1: The word came into her.
0: Az ige belehatolt.
1: And it conceived.
0: És megfogant.
1: The living word came forth.
0: Előjött az élő ige.
1: We've heard the prophetic word.
0: Hallottuk a prófétai igét.
1: And this book is full of the prophetic word.
0: Ez a könyv tele van prófétai igékkel.
1: Now what prophetic word have you grabbed into your womb?
0: Hogyha van egy prófétai ige, amit ti megragadtok a méhetekkel.
1: What prophetic word are you incubating?
0: Legyen egy prófétai szó, ami bennetek kezd el fejlődni.
1: What prophetic word is going to come to fruition?
0: Melyik az a prófétai szó, ami bennetek fejlődni fog?
1: Come on, take the word.
0: Vegyétek el, fogjátok az igét.
1: I want to read you a scripture.
0: Olvasok nektek egy igét.
1: This is just Isaiah 62.
0: Ézsaiás 62.
1: You can open that with me.
0: Lapozzatok oda velem.
1: You know, I take this passage of scripture.
0: Én fogom ezt az igét.
1: And I prophesy it over the city in which I live.
0: És profétálom a fölött, a város fölött, ahol élek.
1: In San Antonio.
0: San Antonióban.
1: You take this.
0: Fogjátok ezt.
1: I say when I read this,
0: amikor én ezt olvasom, azt mondom,
1: for San Antonio's sake, I will not hold my peace.
0: San Antonioért nem hallgatok.
1: Because that's where I live.
0: Mert én ott élek.
1: Now what about you?
0: És veletek mi van?
1: I can't say. Sheke something or other.
0: Nem tudom kimondani, hogy Székesfehérvár.
1: You can say that.
0: Ezt ki tudjátok mondani.
1: Now that's a tongue twister. But you need to declare that.
0: De ki kell ezt hirdetnetek itt is.
1: I'll say Budapest. Okay, for Budapest.
0: A Budapestet kimondom, hogy Budapestért.
1: I will not hold my peace.
0: Nem hallgatok.
1: For Jerusalem's sake, and you put the name of your city in there.
0: És Jeruzsálem helyére is tegyétek a városotok nevét.
1: Proclaim it.
0: Hirdessétek
1: ki. Prophesy it.
0: Profétáljátok.
1: I will not rest.
0: Nem nyugszom.
1: Prophesy until her righteousness goes forth as the brightness.
0: Profétáljátok, míg földerül, mint fényesség az ő igazsága.
1: And her salvation is a lamp that burns.
0: És szabadulása, mint a fákja tündököl.
1: Come on, put the name of your city in there.
0: Tegyétek be a városotok nevét ide.
1: And Gentiles will come and see your righteousness. Let's say the unbelievers are going to see the righteousness.
0: És meglátják a népek igazságodat. Mondjátok, a hitetlenek meglátják igazságodat.
1: And even the politicians are going to see your glory. Hallelujah.
0: És még a politikusok is meglátják dicsőségedet.
1: And you'll be called by a new name.
0: És új nevet adnak néked.
1: Which the mouth of the Lord will name.
0: Amelyet az Úr szája határoz meg.
1: And you shall be a crown of glory in the hand of the Lord.
0: És leszel dicsőség koronája az Úr kezében.
1: Come on, you could read that whole chapter.
0: Az egész fejezetet felolvashatjátok.
1: Prophesy it.
0: És profétáljátok.
1: Proclaim it.
0: Hirdessétek ki.
1: Get it in your spirit.
0: Jusson be a szellemetekbe.
1: That maybe the God has given you other scriptures.
0: Lehet, hogy Isten nektek más igéket adott.
1: But come on, I want to tell you, until there's a seed of the word within your womb.
0: De mondom nektek, hogy amíg a méhetekben nincs egy ige,
1: nothing's going to be produced.
0: Semmi nem fog születni.
1: So you better get the word in you.
0: Tehát jobban teszitek, hogyha magatokba veszitek az igét.
1: Now you need a rhema word.
0: Szükségetek van egy rémára.
1: You need a word out of the mouth of God into your heart.
0: Egy olyan ígére, ami Isten szájából a ti szívetekbe jön be.
1: You need it living in you.
0: Amelyik bennetek él.
1: You need it.
0: Szükségetek van, nektek van rá szükségetek.
1: You need it for a new church.
0: Szükségetek van egy új gyülekezet érdekében.
1: You need it for every new undertaking.
0: Minden új vállalkozás szempontjából szükség van egy ilyen ígére.
1: You need it to keep yourself on track and on target.
0: Szükségetek van ezért erre ahhoz, hogy rajta maradjatok a megfelelő vágányon.
1: Come on, we need to be constantly hearing from God.
0: Állandóan hallanunk kell Istentől.
1: Get the word of God.
0: Kapjátok meg Isten igéjét.
1: I want to tell you, God is going to release his womb.
0: És mondom nektek, hogy akkor Isten felszabadítja az ő méhét.
1: There's a birthing anointing coming upon the intercessors.
0: Egy szülési kenet száll a közbenjárókra.
1: It's happening.
0: Történik ez.
1: God does everything in order.
0: Isten mindent sorrendben tesz.
1: And you know, when you see that travailing spirit coming upon the church.
0: És tudjátok, amikor azt látjátok, hogy az gyülekezetre rászáll a vajudás szelleme.
1: Know for sure we're about to see a birthing.
0: Akkor tudjátok biztosan, hogy hamarosan szülés lesz.
1: Oh, let's pray for that. Let's pray for that.
0: Imádkozzunk ezért, imádkozzunk.
1: The Lord said to me one time.
0: Azt mondta nekem egyszer az Úr.
1: When you see men travailing.
0: Amikor látod, hogy a férfiak vajudnak.
1: Know the time is near.
0: Akkor tudd, hogy közel az idő.
1: Come on, women travail.
0: Gyerünk, a nők azok vajudnak.
1: When you see the men travailing.
0: De amikor majd látod, hogy a férfiak vajudnak.
1: The time is near.
0: Akkor közel van az idő.
1: Come on, everything in its order.
0: Isten mindent sorrendben tesz.
1: God is putting this upon the church.
0: Isten ezt ráhelyezi az egyházra.
1: It's not as if we can suddenly decide this is the time.
0: Nem úgy van, hogy mi döntjük el egyszer csak, hogy most van itt az idő.
1: When a woman's going to have a baby.
0: Amikor egy asszonynak gyereke lesz,
1: she can't say, oh, I'll have this baby when it's convenient.
0: Nem mondhatja azt a nő, hogy akkor szülöm meg ezt a gyereket, amikor majd éppen kényelmes lesz a helyzet.
1: It's never been like that.
0: Ez soha nem volt így.
1: Babies come when babies come.
0: A babák akkor jönnek, amikor akarnak.
1: And they've got their own timetable.
0: Megvan a saját ütemtervük.
1: And when the contractions come,
0: és amikor jönnek az összehúzódások,
1: now something's gonna happen.
0: A görcsök, akkor történni fog valami.
1: And I believe that those contractions are coming upon the body of Christ.
0: És én hiszem, hogy Krisztus testében jönnek már az összehúzódások.
1: And I want to say to you, precious ones.
0: És azt akarom nektek mondani,
1: come
0: drágáim.
1: Come on, if you feel that pressure upon you.
0: Hogyha érzitek magatokon ezt a nyomást.
1: There's a driving to the place place of prayer.
0: Hogy úgy érzitek, hogy űz titeket valami az ima helyére.
1: Come on, don't give up, don't give up.
0: Akkor ne adjátok fel semmiképp.
1: Come on, stay there and be persistent.
0: Hanem maradjatok ott és legyetek kitartóak.
1: Now is the time to hold on.
0: Most van itt az idő, amikor ki kell tartani.
1: Now is the time to be persistent and faithful.
0: Most van itt az idő, amikor kitartónak és hűségesnek kell lenni.
1: And we shall see the fruit of our prayers.
0: És látni fogjuk az imáink gyümölcsét.
1: Don't get discouraged.
0: Ne csüggedjetek el.
1: Things might seem to take a long time.
0: Lehet, hogy úgy tűnik, hogy túl sokáig tart dolgok megtörténése.
1: But God is working for us and with us.
0: De Isten munkálkodik értünk és velünk együtt.
1: Come on, take His word, declare it, proclaim it.
0: Fogjátok az ő igéjét és hirdessétek ki, jelentsétek ki.
1: Obey Him in tiny details.
0: Engedelmeskedjetek neki az apró részletekben.
1: You know, God will speak to you if you will listen.
0: Tudjátok, Isten szólni fog hozzátok, ha odafigyeltek.
1: And if you will obey, He will keep on speaking.
0: És hogyha engedelmeskedtek, akkor tovább fog beszélni.
1: Come on, sometimes we are so lost because we can't hear God, because we don't obey God.
0: Néha azért tévedünk el annyira, mert nem halljuk Isten szavát, azért, mert előtte nem engedelmeskedtünk.
1: You know, sometimes it seems He only whispers, and you wonder, was that God or was it my best idea?
0: Néha úgy gondoljátok, hogy Isten csak suttog, és azon tűnődtök, hogy ez valóban Isten szava volt-e, vagy csak a ti legjobb ötletetek.
1: Come on, learn to hear His voice.
0: Tanuljátok meg hallani az ő hangját.
1: Recognize His voice.
0: Ismerjétek fel.
1: And obey Him.
0: És engedelmeskedjetek neki.
1: And He will speak to you.
0: És ő szólni fog hozzátok.
1: And I tell you, God is waiting to do something for us.
0: És mondom nektek, hogy Isten alig várja, hogy tehessen értünk valamit.
1: We're in the most incredible days.
0: A legmegdöbbentőbb korban élünk.
1: I believe that the body of Christ is in those birth pangs now.
0: Hiszem, hogy jelenleg Krisztus teste a szülési fájdalmakat éli át.
1: I believe right now that there's a delivery time coming.
0: Hiszem, hogy most jön a szülés ideje.
1: You know what God says in the Word?
0: Tudjátok, mit mond Isten az igében?
1: Can a nation be born in a day?
0: Születhet egy nemzet egy nap alatt?
1: What do you answer?
0: Mi a ti válaszotok?
1: Yes, Lord!
0: Igen, Uram!
1: Do you say that?
0: Ezt mondjátok ti is?
1: You know, we need to grab hold of some scriptures.
0: Tudjátok, meg kell ragadnunk néhány igét.
1: Believe them, yell them, shout them, pray them.
0: Higgyétek őket, kiáltsátok őket, üvöltsétek őket, imádkozzátok őket.
1: Yes, my God, Hungary can be born in a day.
0: Igen, Uram, Magyarország egy nap alatt meg fog születni.
1: Come on, declare it.
0: Gyerünk, hirdessétek ki.
1: Don't look at the things the devil's doing.
0: Ne azokat a dolgokat nézzétek, amiket az ördög csinál.
1: Look what God's doing.
0: Hanem azt nézzétek, amit Isten
1: csinál. Lift up His name.
0: Emeljétek fel az ő nevét.
1: Hungary belongs to the Lord.
0: Magyarország az Úré.
1: This nation belongs to God.
0: Ez a nemzet Isten tulajdona.
1: I don't care what the devil says.
0: Nekem mindegy, mit mond az ördög.
1: I serve the living God.
0: Én az élő Isten szolgálom.
1: The Lord above all lords.
0: Azt, aki Úr minden Úr fölött.
1: The God of gods, the mighty one.
0: Az Istenek Istenét, a hatalmas.
1: The one who has the last word.
0: Aki az elvezett világa után
1: ment. We lift up your name, Lord.
0: Uram, felemeljük a te
1: nevedet. We lift it up high over the nation.
0: Magasra felemeljük a nemzet fölé.
1: We crown you, Lord Jesus, King of the nation.
0: És téged, Jézus, koronázunk meg a nemzet királyává.
1: Come on, that's the way to pray. That's the way to declare.
0: Így kell imádkoznunk, így kell ezt kihirdetnünk.
1: It's ours.
0: Ez a miénk, ez a feladat.
1: Because it's God's.
0: Mert Istené ez a nemzet.
1: Oh, yes.
0: Ó, igen.
1: No question about it.
0: Ezzel kapcsolatban nincs is kérdés.
1: Okay, there's a fight, but we're going to win the fight.
0: Van harc, de meg fogjuk nyerni.
1: We know the end of the story.
0: Ismerjük a történet végét.
1: He's shaking nations.
0: Isten megrázza a nemzeteket.
1: He's shaking Hungary.
0: Megrázza Magyarországot.
1: But it's for purpose, people.
0: De embereknek ennek van egy célja.
1: He's going to shake people out of their complacency.
0: Ki fogja a kényelmes életükből rázni az embereket.
1: He's going to shake them out of barren churches.
0: És kirázza őket a meddő gyülekezetekből.
1: He's going to shake them out of barren lifestyles.
0: És kirázza őket a meddő életmódjukból.
1: And they're going to be desperate for life.
0: És az emberek kétségbe esetten keresik majd az életet.
1: Because the church is going to manifest life and they'll see it in you.
0: Mert a gyülekezet az életet fogja megmutatni, az emberek látni fogják bennetek.
1: Hallelujah. The next thing it's going to take,
0: a következő dolog, ami kell ehhez,
1: is going to take supernatural faith in these days.
0: A természet fölötti hitre van szükség ezekben a napokban.
1: The Lord said about His second coming.
0: Az Úr azt mondta az ő második eljöveteléről.
1: Will I find faith on the earth when I come?
0: Találok hűséges emberek hitet a földön, amikor eljövök?
1: Good question.
0: Jó kérdés.
1: And that means every one of us needs to answer it.
0: És ez azt jelenti, hogy mindegyikünknek válaszolnunk kell erre a kérdésre.
1: Faith isn't floating in the air.
0: A hit nem csak úgy száldos a levegőben.
1: It's in here.
0: Hanem itt bent van bennünk.
1: So is he going to find faith in you?
0: Tehát Jézus fog bennetek hitet találni, amikor eljön.
1: I want to tell you, you're going to need more faith tomorrow than you've got today.
0: El kell mondanom nektek, hogy lehet, hogy holnap több hitre lesz szükségetek, mint ma.
1: And you're going to need more faith next year than you got this year.
0: És jövőre több hitre lesz szükségetek, mint az idén.
1: The fight is going to get tougher.
0: Mert a harc keményebb lesz.
1: Because the enemy has got all his guns ranged on us.
0: Mert az ellenség összes puskája ránk van szegezve.
1: But you know what God's answer is?
0: De tudjátok, mit felel Isten erre?
1: He'll give us greater anointing and greater power.
0: Ő nagyobb kenetet és nagyobb erőt ad nekünk.
1: We are the head and not the tail. Come on.
0: Mi a fej vagyunk és nem a farok.
1: We're the overcomers.
0: Győztesek vagyunk.
1: And we will stay that way.
0: És ilyenek is maradunk.
1: Whatever the enemy throws at us, we're still the overcomers.
0: Akármit is dob ránk az ellenség, mi maradunk a győztesek.
1: And we're gonna find that God will give us supernatural faith in these days.
0: És meg fogjuk látni, hogy Isten természet fölötti hitet ad nekünk ezekben a napokban.
1: There's going to be a contending for faith.
0: A hitért való versengés és harc lesz.
1: You read those chapters of Matthew 25.
0: Amikor a Máté 25-öt olvassátok, 25-öt.
1: And in Timothy chapter 1 Timothy 3, where it talks about the end times.
0: És az 1 Timóteus 3-at, ami az utolsó időkről beszél.
1: Terrible times are coming.
0: Szörnyű idők jönnek.
1: And children will even rise against their parents and parents against their children. All kinds of wickedness.
0: Még a gyerekek is feltámadnak a szüleik ellen, és a szülők a gyerekeik ellen, és mindenféle
1: gonoszság
0: lesz.
1: Rumors of wars.
0: Háborúk és háborúk hírei.
1: Terrible persecutions.
0: Szörnyű üldöztetés.
1: All these things are with us.
0: Mindezek a dolgok itt vannak közöttünk.
1: It's a time of contending for our faith.
0: Ez az az idő, amikor harcolnunk kell a hitünkért.
1: And you and I have got to settle some issues.
0: És nektek és nekem el kell döntenünk néhány dolgot.
1: I'm going to trust you.
0: Én benned bízom, Uram.
1: I want to tell you something, folks.
0: Mondok nektek valamit.
1: You know, sometimes we talk about faith.
0: Tudjátok, néha beszélünk a hitről.
1: And it's sort of religious in its use.
0: És egy kicsit olyan vallásosan használjuk ezt a szót.
1: I want to use another word.
0: Én egy másik szót szeretnék használni.
1: Trust.
0: Bizalom.
1: How much do you trust him?
0: Mennyire bízol az Úrban?
1: You know, trust equals faith.
0: Tudod, bizalom egyenlő hit.
1: And you can perhaps test yourself more readily with using the word trust.
0: És talán jobban meg tudjátok ítélni, hogy mi, hol álltok ti ebben, hogyha a bizalom szót használjátok.
1: Do I trust you, Lord, for my health?
0: Uram, bízom benned az egészségemet illetően?
1: Do I trust you, Lord, for my children?
0: Rá tudom bízni a gyerekeimet?
1: Do I trust you, Lord, for my future?
0: Uram, rá tudom bízni a jövőmet?
1: Do I trust you for my finances, Lord?
0: Uram, rád bízom a pénzügyi helyzetemet?
1: Come on, this will check you out.
0: Ezekből a dolgokból kiderül az igazság.
1: You know, I ask myself that sometimes.
0: Néha én is megkérdezem magamtól.
1: Trust is the issue.
0: A bizalom a lényeg.
1: You know what usually happens?
0: Tudjátok, mi történik általában?
1: When we find that our trust is deficient.
0: Amikor rájövünk, hogy nem bízunk eléggé.
1: You know who we're trusting?
0: Tudjátok, kiben bízunk akkor?
1: It's usually ourselves.
0: Önmagunkban általában.
1: It's usually ourselves.
0: Általában magunkban.
1: And it's good to find that out.
0: És nagyon jó erre rájönni.
1: Because that's not going to do you too much good.
0: Mert ez nem használ nekünk túl sokat.
1: Come on, we need supernatural faith.
0: Természet fölötti hitre van szükségünk.
1: We're going to have times of amazing prayer.
0: Lesznek fantasztikus ima időink.
1: You remember when Jesus was crucified?
0: Emlékeztek, amikor Jézus keresztre feszítették?
1: And that Roman soldier took his spear.
0: És az a római százados fogta a dárdáját.
1: And he split the side of Jesus open.
0: És beledöfte, megnyitotta Jézus oldalát vele.
1: And blood and water came out.
0: És vér és víz folytatnak ki a sebből.
1: Those are the two elements of birth.
0: Ez a szülésnek a két eleme.
1: In birth, blood and water come.
0: Születéskor is víz és vér jön.
1: And it was as if God was opening the side of Jesus like the womb of God.
0: Olyan volt ez, mint hogyha Isten Jézus oldalát úgy nyitotta volna meg, mint ha az lett volna Isten méhe.
1: And what was birthed?
0: És mi született meg?
1: The church.
0: Az egyház.
1: The church was birthed out of his side.
0: Az ő oldalából megszületett az egyház.
1: God's into the business of birthing.
0: Isten foglalkozik szülésekkel.
1: He birthed the church.
0: Ő szülte az egyházat.
1: Now the church, the Lamb of God, the bride of Christ.
0: Most az egyház Krisztus menyasszonya.
1: Is pregnant with the nations.
0: Viselős a nemzetekkel.
1: Look at Psalm 2.
0: Nézzük meg a második Zsoltár.
1: And this is a prophetic word concerning Christ.
0: Ez egy profécia Krisztusra vonatkozólag.
1: Psalm 2 verse 8.
0: Második Zsoltár 8.
1: Ask of me and I'll give you the nations for your inheritance and the ends of your earth for your possession.
0: Kérjed tőlem és odaadom néked a pogányokat örökségül és birtokodul a föld határait.
1: And you will dash them to pieces like a potter's vessel.
0: Összetöröd őket vasvesztővel, mint a cserépedényt.
1: Now I want you to turn to Revelation chapter 2.
0: Most szeretném, hogyha a Jelenések 2-höz lapoznátok.
1: And verse 26.
0: A 26. vershez.
1: Because there that prophetic word given to the Lord Jesus Christ.
0: Mert ott ez a prófétai ige, ami itt Jézus Krisztus kapott.
1: When God said to Jesus, the nations are your inheritance.
0: Amikor Isten azt mondta Jézusnak, hogy a nemzetek a te örökséged.
1: Here he tells the church.
0: Ő azt mondja az egyháznak.
1: Verse 26.
0: 26. vers.
1: To him who overcomes.
0: Aki győz.
1: And keeps my works to the end.
0: És aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet. Ki ez?
1: The faith-filled church.
0: A hitteltel egyház.
1: The ones who are not being turned aside in times of difficulty.
0: Azok, akik a nehéz időkben nem fordultak el.
1: He overcomes.
0: Az győz.
1: And keeps my works to the end.
0: Aki győz és mindvégig megtartja az én cselekedeteimet.
1: To him I will give the nations.
0: Annak hatalmat adok a pogányokon.
1: Hallelujah.
0: Annak adom a nemzeteket.
1: To those who are the overcomers, I'll give him power over the nations.
0: A győzteseknek adom a hatalmat a nemzetek fölött.
1: This is our inheritance, people.
0: Emberek, ez a mi örökségünk.
1: Now that scripture, read it carefully.
0: Gondosan olvassátok el ezt az igét.
1: I will give him power over nations.
0: Annak hatalmat adok a pogányokon.
1: Power over nations.
0: Hatalmat a nemzetek fölött.
1: So come on, let's exercise that power over nations.
0: Tehát gyerünk, akkor gyakoroljuk ezt a hatalmat.
1: Come on, overcomers.
0: Gyerünk, győztesek.
1: Let us exercise the authority that God's given us over nations.
0: Gyakoroljuk ezt a hatalmat, amit Isten a nemzetek fölött adott nekünk.
1: He shall rule them with a rod of iron.
0: És uralkodik rajtuk vasvesszővel.
1: And they shall be dashed to pieces like a potter's vessel.
0: Mint a fazekas edényei széttöretnek.
1: The same words as were spoken to the Lord Jesus.
0: Ugyanazok a szavak, amiket az Úr Jézusnak mondott Isten.
1: Are now given to us.
0: Most ezeket a szavakat mi kapjuk.
1: We are here to do his works.
0: Azért vagyunk itt, hogy az ő cselekedeteit
1: tegyük. Come on, the nations belong to him.
0: A nemzetek az övéi.
1: And we his body are going to give him the nations.
0: És mi az ő teste fogjuk neki adni a nemzeteket.
1: The nations to become our inheritance. Hallelujah.
0: És a nemzetek a mi örökségünké válnak. Hallelujah.
1: And we've got power over the nations.
0: És nekünk hatalmunk van a nemzetek fölött.
1: Come on, let's begin with our own nation.
0: Kezdjük a saját nemzetünkkel.
1: We take power, we take authority over this nation.
0: Hatalmat veszünk el fölött a nemzet fölött.
1: God has given it to us.
0: Isten nekünk adta ezt.
1: And we're believing you, Lord, for it.
0: És Uram, mi hisszük, hogy ez így van.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: There's another thing I just want to bring out here.
0: Egy másik dolog, amit szeretnék itt
1: kimutatni. This end time generation who are going to be the overcomers.
0: Ez az utolsó időkbeli nemzedék, akik a győztesek lesznek.
1: They've got a holiness upon them which has not been seen before.
0: Olyan szentség van rajtuk, ami korábban nem volt látható.
1: These are a Nazarite people.
0: Ezek a nazireus nép.
1: Did you remember what a Nazarite is?
0: Emlékeztek arra, hogy egy nazireus mi volt?
1: In Leviticus and chapter 6, not Leviticus, Numbers chapter 6.
0: A 4 Mózes 6-ban.
1: In Numbers chapter 6 it says that there is a vow of a Nazarite.
0: Van a nazireus eskü vagy fogadalom a 4 Mózesben.
1: We read that Samson was a Nazarite.
0: És Sámsonról is azt olvassuk, hogy nazireus volt.
1: He was raised up at a time when there was terrible apostasy.
0: Egy rettenetesen hitehagyott korban támasztotta őt Isten.
1: And God intervened with a deliverer.
0: És Isten így egy szabadítóként küldte őt.
1: Now he was a type.
0: Ő egy előkép volt.
1: And come on, at such a time as apostasy, God is intervening with a deliverer.
0: Isten az ilyen hidehagyott időkben beavatkozik egy szabadítóval.
1: And that deliverer is a Nazarite.
0: És ez a szabadító egy nazireus.
1: Person who is totally separated unto God.
0: Olyan ember, aki teljesen el van különítve Isten számára.
1: This one thing I do.
0: Én ezt az egyet teszem.
1: That characterizes this person.
0: Ez jellemzi ezt az embert.
1: They're sold out for God.
0: Teljesen átadta magát
1: Istennek. They don't look at anything else.
0: Nem néz semmi másra.
1: They're born to be the deliverer for their nation.
0: Azért született, hogy a nemzete szabadítója legyen.
1: Now, Samson's mother had a visitation.
0: Samson anyját is meglátogatta az Úr.
1: You might remember that an angel visited her.
0: Emlékezhettek arra, hogy egy angyal látogatta meg.
1: Where was it? It's in Judges and 13. We can read about it.
0: Ez a Bírák 13-ban olvashatunk erről.
1: An angel visited her.
0: Egy angyal látogatta őt meg.
1: She was barren.
0: Meddő volt ez az asszony.
1: Out of a barren womb.
0: Tehát egy meddő méhből.
1: God brought a Nazarite deliverer.
0: Hozott Isten elő egy nazireus szabadítót.
1: Come on, we don't care what's been before.
0: Nekünk teljesen mindegy, mi volt korábban.
1: We don't care if that was barren.
0: Nekünk mindegy, hogy az meddő volt.
1: You might have come from a barren place.
0: Lehet, hogy te is egy meddő helyről jöttél.
1: But God's raising up a Nazarite deliverer.
0: De Isten egy nazireus szabadítót támaszt.
1: Holy.
0: Aki szent,
1: separated,
0: elkülönített,
1: sanctified unto God,
0: megszentelt Isten számára,
1: just here for his purposes,
0: aki csak az ő céljai miatt van itt.
1: The mother had to prepare herself.
0: Ennek az anyának elő kellett önmagát készítenie.
1: To carry this child.
0: Arra, hogy ezt a gyermeket hordozza.
1: And I want to say to you,
0: azt akarom mondani nektek,
1: there's a generation arising,
0: hogy most is támad egy nemzedék,
1: who's got a call of God upon its life like never before.
0: Akinek az életén úgy rajta van Isten elhívása, mint korábban senki.
1: A generation of mighty ones are rising in the earth.
0: A hatalmasok nemzedéke most támad a földön.
1: In nation after nation you see this thing happening.
0: Egyik nemzeden a másik után látjátok ezt megtörténni.
1: There are young people these days who are just sold out for God in a way that's not been seen before.
0: Vannak ebben a korban olyan fiatalok, akik annyira átadták magukat
1: Istennek, ahogy korábban nem láttuk ezt. A generation is arising.
0: Meddő volt ez az asszony.
1: Out of a barren womb.
0: Tehát egy meddő méhből.
1: God brought a Nazarite deliverer.
0: Hozott Isten elő egy nazireus szabadítót.
1: Come on, we don't care what's been before.
0: Nekünk teljesen mindegy, mi volt korábban.
1: We don't care if that was barren.
0: Nekünk mindegy, hogy az
1: you
0: meddő
1: might have
0: volt.
1: Come from a barren place.
0: Lehet, hogy te is egy meddő helyről
1: but
0: jöttél.
1: God's raising up a Nazarite deliverer.
0: De Isten egy nazireus szabadítót támaszt.
1: Holy.
0: Aki szent,
1: separated,
0: elkülönített,
1: sanctified unto God,
0: megszentelt Isten számára,
1: just here for his purposes,
0: aki csak az ő céljai miatt van itt.
1: The mother had to prepare herself.
0: Ennek az anyának elő kellett önmagát készítenie.
1: To carry this child.
0: Arra, hogy ezt a gyermeket hordozza.
1: And I want to say to you.
0: Azt akarom mondani nektek.
1: There's a generation arising.
0: Hogy most is támad egy nemzedék.
1: Who's got a call of God upon its life like never before?
0: Akinek az életén úgy rajta van Isten elhívása, mint korábban senki.
1: A generation of mighty ones are rising in the earth.
0: A hatalmasok nemzedéke most támad a földön.
1: In nation after nation you see this thing happening.
0: Egyik nemzeden a másik után látjátok ezt megtörténni.
1: There are young people these days who are just sold out for God in a way that's not been seen before.
0: Vannak ebben a korban olyan fiatalok, akik annyira átadták magukat Istennek, ahogy

0: for his purposes.
1: Aki csak az ő céljai miatt van itt.
0: The mother had to prepare herself.
1: Ennek az anyának elő kellett önmagát készítenie.
0: To carry this child.
1: Arra, hogy ezt a gyermeket hordozza.
0: And I want to say to you.
1: Azt akarom mondani nektek.
0: There's a generation arising.
1: Hogy most is támad egy nemzedék.
0: Who's got a call of God upon its life like never before?
1: Akinek az életén úgy rajta van Isten elhívása, mint korábban senki.
0: A generation of mighty ones are rising in the earth.
1: A hatalmasok nemzedéke most támad a földön.
0: In nation after nation, you see this thing happening.
1: Egyik nemzeden a másik után látjátok ezt megtörténni.
0: There are young people these days who are just sold out for God in a way that's not been seen before.
1: Vannak ebben a korban olyan fiatalok, akik annyira átadták magukat,
0: hogy ezt még ahogy korábban nem láttuk.
1: Támad a nazireusok nemzetét.
0: Come on, we've got to prepare the way for them.
1: És nekünk elő kell készítenünk az utat a számukra.
0: Set a godly example for them.
1: És egy nagyszerű példát kell mutatnunk nekik.
0: God is going to do something supernatural through this new generation.
1: Isten valami természet fölöttit fog ezen az új nemzedéken keresztül tenni.
0: And I want to tell you, just like Samson in his last moments of life.
1: És azt akarom mondani nektek, ahogy Sámson is az élete utolsó perceiben.
0: He defeated the powers of darkness and he delivered his nation.
1: Legyőzte a sötétség erőit és megszabadította a nemzetét.
0: A generation is arising.
1: Most kell fel egy nemzedék.
0: And they're being birthed in the very womb of God.
1: Akik Isten méhéből születnek.
0: And they're going to defeat the powers of darkness.
1: És le fogják győzni a sötétség erőit.
0: And they're going to bring in the purposes of God.
1: És Isten céljait meg fogják valósítani.
0: You know what a womb speaks about?
1: Tudjátok, hogy a méh mit jelképez?
0: Generational transfer.
1: A nemzedéki átadást.
0: Much fruit glorifies the Lord.
1: Sok gyümölcs az, ami dicsőíti az Urat.
0: By this is my Father glorified.
1: Ez dicsőíti meg az én atyámat, mondta Jézus.
0: That you bear much fruit.
1: Hogy ti sok gyümölcsöt teremjetek.
0: Oh God!
1: Ó Istenem!
0: End barrenness, Lord!
1: Uram, vess véget a meddőségnek.
0: And make us fruitful.
1: És tegyél minket termékenyé.
0: This womb speaks of defeating the powers of darkness.
1: A méh az a sötétség erőinek legyőzéséről szól.
0: It speaks of leaving a proper inheritance for the next generation.
1: Arról, hogy a következő nemzedékre megfelelő örökséget hagyjunk.
0: It speaks of extending our borders.
1: Arról beszél, hogy tágítsuk ki a határainkat.
0: And advancing the kingdom of God.
1: És mozdítsuk elő Isten királyságának az ügyét.
0: It speaks of a generation that's rising.
1: Arról szól, hogy egy nemzedék fel kell.
0: That is just like the generation that was in David's day.
1: Ami pont olyan, mint a Dávid idejében élt nemzedék.
0: Determined to bring the glory of God back into their nation.
1: Akik eldöntötték, hogy Isten dicsőségét visszahozzák a nemzetükbe.
0: I believe that that's where we are.
1: Én hiszem, hogy mi is itt tartunk.
0: And I believe God is preparing that womb these days.
1: Hiszem, hogy ezekben a napokban Isten ezt a méhet készíti.
0: I want to ask you tonight.
1: Ma este meg akarom kérdezni tőletek.
0: What kind of inheritance?
1: Miféle örökséget?
0: Are you leaving the next generation?
1: Hagytok a következő nemzedékre?
0: Are we going to leave demonic strongholds
1: démoni,
0: in place?
1: A démoni erősségeket a maguk helyén állva hagyjuk rájuk?
0: Are we going to leave political chaos?
1: Vagy politikai káoszt hagyunk rájuk?
0: Are we going to leave a barren church?
1: Vagy egy meddő egyházat?
0: Children inherit this.
1: A gyerekek ezt öröklik.
0: Or are we going to take our responsibility now?
1: Vagy most vállaljuk a felelősségünket?
0: And give a good inheritance to our children.
1: És jó örökséget hagyunk a gyerekeinkre.
0: What kinds of battles are they going to face because we haven't fought them?
1: Milyen csaták várnak a gyerekeinkre azért, mert mi nem vívtuk meg azokat a csatákat?
0: Come on.
1: Gyerünk.
0: We've got to fight now.
1: Most kell harcolnunk.
0: So that we can give our children a proper inheritance.
1: Hogy a gyerekeinkre megfelelő örökséget hagyhassunk.
2: Elhangzott Eileen Vincent Isten méhe című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Okay. Yesterday we have seen the reality of our lives in that bowl full of dirty water.
4: Az életeinknek a valós helyzetét abban az átlátszó edényben, amiben Franz elkészítette ezt az emlékezetes zagyvalékot.
3: And then we have seen this lovely bowl of water.
4: Aztán láttuk azt a szép kristálytiszta vizet, ami a pohárban volt, a nagy zagyvalék közepette.
3: That was life of Jesus in us.
4: Ami Krisztus bennünk lévő életét jelképezte.
3: So somewhere there has to be a transformation.
4: Valahol ebben az egész dologban egy átalakulásnak kell bekövetkeznie.
3: And there has to be a space when a lot of these changes, transformation can happen.
4: És kell, hogy legyen egy hely, ahol ez az átalakulás megtörténik.
3: We have already been talking that for all these things we need the guidance of the Holy Spirit.
4: Már beszéltünk arról, hogy mindezekhez and a Szent Szellem vezetésére.
3: Yesterday morning the Lord has showed me something which I want to share with you now.
4: Tegnap reggel mutatott nekem valamit a Szent Szellem, amit most szeretnék megosztani veletek.
3: Blast center is a good place.
4: A Blast központja, a Blast Hill az egy nagyon jó hely.
3: And the Lord often gives me dreams there, which means something.
4: És az Úr gyakran ad nekem ott olyan álmokat, amik sokat
3: jelentenek. And in this dream I was praying for a person who was sobbing out her heart.
4: Láttam, imádkoztam egy személyért, hogy mutassa meg az Úr nekünk a szívét.
3: She was on her way to church, but she stopped because she was so broken. She just broke down on the step and started crying.
4: Útban volt a gyülekezetbe ez a hölgy, és útközben megállt és sírva fakadt.
3: I was behind her, so I put my hand on her back and started praying.
4: Mentem, és a hátára tettem a kezét, és elkezdtem imádkozni érte.
3: And I woke up.
4: És ahogyan felébredtem.
3: And in that moment of waking up, I could hear the words.
4: És amint felébredtem, abban a pillanatban a következő szavakat hallottam.
3: Space for grace.
4: A kegyelemnek a helye.
3: Lord, what does it mean? What does it mean, space for grace?
4: Mit jelent ez, hogy a kegyelemnek a helye, hely a kegyelem számára?
3: Where is it in the Bible?
4: Hol van ez a Bibliában?
3: Because we always try to find confirmation for whatever we feel the Lord is saying to us in the Bible.
4: Mert mindig, amikor úgy érezzük, hogy valamit mond az Úr nekünk, próbáljuk a megerősítését megtalálni a Szentírásban.
3: And immediately the Lord said, look.
4: És rögtön azt mondta
3: John
4: nekem az Úr, nézd meg a János 7. fejezetét.
3: At the woman caught in adultery.
4: Annak az asszonynak a történetét, akit házasságtörésen kaptak.
3: And it starts in verse 3.
4: A harmadik versben kezdődik ez a történet.
3: Then the scribes and Pharisees brought to him a woman caught in adultery.
5: Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die nach Ehebruch ergriffen worden war.
3: And when they had set her

0: in the midst, they said to him,
1: Da tut er wieder Jesus in der Situation.
0: Teacher, this woman was caught in adultery in the very act.
1: És azt mondták neki, hogy ezt az asszonyt rajta kapták házasságtörésen.
0: Now Moses in the law commanded us that such should be stoned.
1: És Mózes a törvényben azt mondta nekünk, hogy akit így házasságtörésen
0: kapott, azt meg kell say?
1: Kövezni.
0: This they said, testing him, that they might have something on which to accuse him.
1: És mindezt azért kérdezték tőle, hogy legyen mivel vádolniuk.
0: But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger as thought he did not hear.
1: Jézus pedig legugolt és a földre írt az ujjával, úgy tett, mintha
0: nem is hallaná őket. So when they continued asking him,
1: és amikor tovább is kérdezték őt,
0: he raised himself up and said to them,
1: felegyenesedett és azt mondta nekik,
0: he who is without sin among you, let him throw a stone at her first.
1: Ki az, aki bűntelen közületek, az dobja rá az első követ.
0: And again he stooped down and wrote on the ground.
1: Aztán újra legugolt és tovább írt a földre.
0: Then those who heard it, being convicted in their by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest even to the last.
1: Aztán egyesével mindannyian elmentek onnan, a legidősebbekkel kezdve a legfiatalabbakig.
0: And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst.
1: És Jézus egyedül maradt ott az asszonnyal, aki a középen állt.
0: When Jesus has raised himself up and saw no one but the woman, he said to her.
1: Amikor Jézus felemelte őt, és látta az asszony, hogy már senki
0: woman,
1: sincs, csak
0: Jézus. Those accusers of yours? Has no one condemned you?
1: Azt mondta neki, hogy asszony, hol vannak azok a te vádolóid, senki sem kárhoztat
0: she
1: téged?
0: She said, no one, Lord. And
1: ő
0: the Lord
1: mondta,
0: said to her, neither do I condemn you, go and sin no more.
1: Jézus pedig azt mondta, én sem kárhoztatlak téged, menj el és többé ne vétkezzél.
0: Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world.
1: Aztán Jézus
0: he who follows
1: nekik,
0: me shall not walk in darkness, but have the light of life.
1: Aki hisz én bennem, világosságban jár, és ővé lett az életnek a világosság.
0: We don't need to stay in that dirty water.
1: Nincs szükségünk arra, hogy ebben a szennyes zagyvalék állapotában megmaradjunk. Hanem szükségünk van arra, hogy a kegyelemnek a helyét megtaláljuk.
0: And the Lord showed me that somehow each one of us have that space for grace around us.
1: Az Úr megmutatta nekem, hogy mindannyiunk életében, mindannyiunk körül megvan az a terület, ami a kegyelemnek a helye az életünkben.
0: And no other person has the right to enter into it.
1: És mindannyian tisztában kell lennünk avval, hogy
0: unless
1: hogyan tudunk bejutni
0: the person itself surrender that right.
1: Ez csak akkor nem működik, hogyha az a személy úgy dönt, hogy
0: now this, for example, happens in the war because you have to go under a general, you have to follow the commander.
1: Háborúban is általában ugye az a helyzet, hogy követni kell a parancsnoknak az utasításait.
0: Because the safety of others depends on it.
1: Mert a saját személyes biztonságunk attól.
0: So you kind of willingly surrender your space of grace to the person in the front.
1: A saját, a személynek a felelőssége az, hogy hajlandó legyen a kegyelem helyére bemenni.
0: But the soldiers get wounded.
1: De a katonák megsérülhetnek.
0: And we need that space for grace and be treated as individuals.
1: És minket és mindannyiunknak arra van szükségünk, hogy egyéni módon
0: and
1: kezeljük a sérüléseinket.
0: See how much space for grace Jesus gave in this little parable.
1: Látjátok, hogy ebben a kis példázatban Jézusnál is milyen nagy helye volt a kegyelemnek az asszony életében.
0: He gave space for grace to those who judged the woman and brought her to be sentenced.
1: Kegyelem helyét adta azoknak is, akik hozzávitték ezt az asszonyt.
0: You see, they knew the law, they knew all the things they shouldn't be doing.
1: Ők tudták a törvényt, tudták mindazt, hogy mit nem szabad tenniük.
0: And that's why they were so cross.
1: És ezért voltak olyan kegyetlenek.
0: They wanted justice to be done.
1: Csak igazságosságot akartak
0: but
1: szolgáltatni.
0: She needed grace.
1: De ennek az asszonynak kegyelemre volt szüksége.
0: And they were not right to judge her because each one of them had something in their lives.
1: De nem volt ezeknek az embereknek joguk arra, hogy elítéljék őt, mert mindannyiuknak az életében volt valami bűn, valami olyan dolog.
0: And so Jesus gave them that space of for grace to realize it and go away.
1: Jézus lehetőséget adott ezeknek a vádolóknak, hogy megtalálják a kegyelem helyét és elmenjenek onnan.
0: Not to sow a judgment on themselves.
1: Hogy ne ne vessenek,
0: hogy ne vessenek
1: ítéletet saját életükre. Emlékeztek, hogy tegnap beszéltünk az aratás, vetés és az aratás törvényszerűségéről.
0: So he gave them that space that they didn't do the same.
1: Így ebben az esetben Jézus kegyelemnek a helyét adta nekik, hogy ne vessenek ítéletet.
0: And I am going to talk a little bit about the practicalities of how we counsel.
1: Most szeretnék gyakorlati dolgokat mondani azzal kapcsolatban, hogy hogyan végezzük a lelkigondozás szolgálatát.
0: You know, we do it in our own way.
1: Mindannyian a saját magunk módja szerint.
0: And it really starts a long time before a person comes to us.
1: És ez általában jóval korábban kezdődik, mint ahogy egy személy hozzánk jönne a problémájával.
0: Because we start praying for the person, asking the Lord, is it the right time?
1: Mert el kell kezdenünk imádkozni azért a személyért, és elkérni az Úrtól az annak megfelelő időpontot.
0: We advise the person to prepare themselves.
1: Imádkozunk a személyért, vagy a személyért, hogy készítse fel magát erre.
0: Sometimes fast. And ask the Lord to show them what they need to
1: megkérjük az Urat, hogy mutassa meg nekik,
0: or what they need to be freed from,
1: hogy miből kell meggyógyulniuk, vagy miből kell megszabadulniuk.
0: We are praying ourselves a lot, asking the Lord to show us things,
1: hogy az Úr mutasson nekünk
0: dolgokat. So when the person comes, we ready.
1: Hogy amikor egy személy hozzánk jön segítségért, készen legyünk, felkészültek.
0: And often the Lord gives us verses or give us dreams or
1: az Úr gyakran ad nekünk bibliaverseket, vagy álmokat, vagy valamit.
0: We have some material to talk to person about.
1: És így mi már van egy anyag a birtokunkban, amiről beszélgethetünk az adott személlyel, mikor hozzánk jön.
0: And when people eventually come,
1: és amikor megkeresnek bennünket,
0: we make them as part of the family.
1: Akkor úgy kezeljük őket, mint a családunk tagjai lennének.
0: They stay with us.
1: Velünk maradnak, nálunk laknak.
0: They eat with us.
1: Velünk együtt esznek.
0: And we do everything in that atmosphere of the love of the Father.
1: És az Atya szeretetének a légkörében teszünk együtt
0: mindent. We talk a lot while we eat.
1: Sokat beszélgetünk, miközben eszünk.
0: Because a lot of the things come out as you talk over the table over your food.
1: Mert sok dolog felszínre kerül, amikor az asztal körül ülve beszélgetünk egymással.
0: And one of the things I just want to stress very much indeed.
1: Az egyik dolog, amit nagyon szeretnék nyomatékosítani.
0: And it's one of the first thing we say to the person.
1: Az egyik első dolog, amit elmondunk a személy, az embereknek.
0: Whatever we are going to talk about here, nobody else is going to hear.
1: Hogy bármi, amiről itt most beszélgetni fogunk, az senki más számára nem fog nyilvánvaló lenni. A megbízhatóság nagyon-nagyon fontos, a bizalom.
0: People need to know that they safe.
1: Az embereknek tudniuk kell, hogy biztonságban vannak.
0: You know, imagine that we even did some sessions with them, and then week, 2 weeks later, they would talk to somebody we both know, and that person would come with something that they heard from us.
1: Képzeljétek el azt a helyzetet, hogy valakivel beszélgetünk, valaki felé szolgálunk, aztán hetekkel később összetalálkozik egy közös ismerősünkkel, és a közös ismerőstől visszahallja azokat a dolgokat, amiről mi beszélgettünk
0: vele. God deals with us as individuals.
1: Isten személyesen kezel minket, és ő azt akarja, hogy mi is megtartsuk magunknak ezeket az információkat.
0: Or go to somebody who is specialized in certain things, we always ask their permission before we ask their pastor or recommend to the pastor for the ministry.
1: Amikor szükséges bevonnunk a lelkigondozásba valaki más, például az illető pásztorát, ahhoz mindig először az illetőnek a beleegyezését kérjük ki.
0: And then we start with prayers.
1: Aztán pedig imával kezdjük.
0: We say to people, that we are not going to be shocked whatever they tell us. That's another thing they need to know.
1: Hogy nem kell attól félniük, hogy nagy megrázkódtatást jelent nekünk az, amit ők elmondanak.
0: You know, sometimes people hold something 20 years inside of them.
1: Tudjátok, időnként az emberek már 20 éve ott rejtegetnek magukban valamit.
0: Some secret that is in the family, maybe.
1: Valami olyan titkot, ami talán ott van,
0: and,
1: vagy ott volt a családjukban.
0: They feel so ashamed when they finally get it out.
1: És annyira szégyellik magukat, amikor végül is kimondják
0: ezt, bevallják.
1: And we need to
0: get them, we need to help them to get rid of it, not to feel even more.
1: És segítségükre kellenünk abban, hogy meg tudjanak ezektől a dolgoktól szabadulni, és ne rejtsék magukba többet.
0: And you know, you hear so many things.
1: Tudjátok, annyi dolgot hallotok.
0: But we all sinned. You have to remember that.
1: De emlékezzetek arra, hogy mindannyian
0: and so we
1: követünk
0: have no
1: el
0: right
1: bűnöket.
0: To judge.
1: És nincs emiatt jogunk arra,
0: we
1: hogy bárkit is megítéljünk.
0: We have to give people that space for grace.
1: Nekünk is meg kell adnunk az embereknek a kegyelemnek a helyét.
0: And that's by their willingness the Lord is going to change them, not us.
1: És arról is biztosítanunk kell őket, hogy az Úr az, aki megszabadítja őket, és nem
0: we provide the tools, we provide the knowledge, and
1: mi adjuk nekik az ismeretet, mi adjuk a szerszámokat, az eszközöket ehhez.
0: But it's the Lord who does the change.
1: És a rendelkezésükre bocsátjuk
0: and
1: a tapasztalatainkat, de az Úr végzi el a változást bennük.
0: And also it's so important to make people aware that they have a value, that we love them.
1: Az is nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk az embereknek azt, hogy értékesnek tartjuk őket, és
0: even
1: szeretjük
0: if
1: őket.
0: They saying something you don't like and don't approve of.
1: Még akkor is, hogyha valami olyan dolgot osztanak meg veletek, amit nem szerettek.
0: I think as a mother I have an advantage there.
1: Úgy gondolom, hogy mivel én anya is vagyok,
0: three boys who are grown up now.
1: Ezért nekem ebben van némi gyakorlatom, három fiam van,
0: small,
1: akik már felnőttek,
0: and
1: de amikor
0: naughty,
1: kicsik voltak, és
0: I used to say to them, you know, what you did, I don't like at all.
1: Akkor azt szoktam nekik mondani, hogy tudjátok, amit tettetek, a cselekedeteket,
0: but I still
1: egyáltalán
0: love you.
1: Nem szeretem, de benneteket
0: and
1: mégis szeretem.
0: They grew up with that.
1: És ők ebben a légkörben, ebben
0: and it's almost like this is an attitude we need to have with people who come to us, trusting us to help them.
1: És ugyanezt a hozzáállást kell azok felé, az emberek felé gyakorolnunk, akik bíznak bennünk és hozzánk jönnek segítségért.
0: Now, prayers. When we start, we really emphasize the need that of prayer for protection. That is the first prayer to pray. The prayer for protection and guidance in which you clearly put God in charge.
1: Hogy az oltalomért való ima és a vezetésért való ima, amiben Isten tesszük az egész dolognak a vezetőjévé.
0: Cliff is going to say these prayers later on. I will just talk about them at the moment.
1: Cliff ki fogja fejteni később ezeket az imákat, én most csak felsorolom őket, és röviden.
0: The next prayer we pray is the prayer for the covering of us by the blood of Jesus.
1: A következő ima az a Jézus vére oltalmának a kérése.
0: In Exodus 12:13.
1: A 2 Mózes 12:13.
0: Where the Lord says, when I see the blood, I will hover over you.
1: Azt mondja, hogy amikor látom a vért.
0: And that word hover over you means protect like a mother bird over the nest, over the young, so the danger will not come.
1: Az azt jelképezi, amikor egy madár a szárnyaival védi a kicsinyeit.
0: This is what the meaning of the word pass over in Hebrew means.
1: Ez az, amit a húsvét szó a héberben jelent.
0: So we need to claim the protection for us.
1: Tehát igényelnünk kell az oltalmat, a védelmet.
0: For the person we are counseling and his family.
1: A védelmet a magunk számára.
0: For our families.
1: Annak a személynek a számára, aki felé szolgálunk. És az ő családja számára, és a környezetünkben élő emberek számára.
0: After that follows the prayer to bind the powers of darkness.
1: Ezután következő imában megkötözzük a sötétség erőit.
0: Cliff was already talking about the authority of our prayer.
1: Cliff már beszélt az imáinkban lévő hatalomról, és ezáltal az imádság által
0: we release the power.
1: Felszabadítjuk az erőt.
0: We forbid the powers of darkness to interfere with our ministry.
1: Megtiltjuk a sötétség erőinek, hogy interferáljanak a mi szolgálatunk, hogy megakadályozzák, meggátolják, megszakítsák
0: and a szolgálatunkat,
1: és hogy elhelyezzék az ő gondolataikat, elképzeléseiket bennünk.
0: Then we bring our mind to into subjection to Christ according to 2 Corinthians 10:5.
1: A 2 Korintus 10:5 szerint az elménket Krisztus fennhatóság alá visszük.
0: So it's not our thoughts but Jesus' thoughts.
1: Hogy ne, hogy ne a mi gondolataink legyenek bennünk, hanem Krisztusnak engedelmeskedjenek a gondolataink.
0: Then we pray for gifts, wisdom, insight and guidance of the Holy Spirit.
1: Aztán imádkozunk a Szent Szellem ajándékaiért, vezetéséért.
0: We pray that the Holy Spirit will remind the counselee of all they need to know, need to mention.
1: Imádkozunk, hogy a Szent Szellem, aki mindeneknek a lelki tanácsadója, ő legyen az Úr ebben a helyzetben.
0: And then we start
1: aztán pedig
0: with the Lordship prayer.
1: Az uralkodásnak az imáját.
0: And this Lordship prayer is very, very important.
1: És ez az uralkodásnak az imája, ez nagyon-nagyon fontos.
0: Should I read it? Okay. You will have the prayer in the note.
2: And
0: we read it together with the counselee.
1: Ezt az imát, ezt együtt olvassuk fel a lelki
0: gondozat személlyel. And we ask him to underline anything which he finds difficult to surrender to the Lord.
1: Hogy emeljen ki minden olyan dolgot, amit nehezére esik az Úr fennhatósága alá helyezni,
0: or struggles with,
1: vagy amivel küzdelmei vannak,
0: or did not realize that God is interested in that part of their life.
1: Vagy amivel úgy érzi, hogy az életeinek olyan részei, amivel Isten nem törődik, vagy
0: this gives you a good idea of what needs dealing in a person's life.
1: Ez jó vezetést ad neked olyan vonatkozásban, hogy mik azok a dolgok, amikkel el kell bánni
0: and
1: a személy.
0: Also shows us the personal
1: életében.
0: Weaknesses of the flesh.
1: És ez megmutatja a lelki gondozott személy testi gyengeségeit is.
0: We find it beneficial to repeat this prayer through the 3 days when we have the person with us.
1: Hasznosnak találtuk azt, hogy ezt az imát újra és újra közösen elimádkozzuk, az alatt a 3 nap alatt, míg a lelki gondozott személy velünk
0: van. See, as the person gets healed and delivered from something, it's good to surrender it again to the Lord.
1: Mert úgy tapasztaltuk, hogy előnyös az, hogy amikor ima által megszabadul bizonyos dolgoktól az illető személy, akkor az életének azokat a területeit újra Isten fennhatósága alá
0: helyezi. And the person themselves, they can see how much easier suddenly it is to read the prayer.
1: És hirtelen észreveszik az emberek, hogy mennyivel könnyebb már végigmenniük ezen az imán, mennyivel könnyebb ezt végigimádni.
0: Now, at the end of each session, we need to pray for the sealing in of what God has done.
1: Minden alkalom után imádkozunk hálaadással azért, amit Isten már elvégzett.
0: Sometimes we anoint with oil.
1: Időnként megkenjük az illetőt olajjal.
0: And then pray to seal in of all of the healings and the freedoms that the counselee has experienced.
1: Aztán imádkozunk a gyógyulásáért, és hogy képes legyen megőrizni azt a szabadságot, amit megtapasztaltak a szolgálat során, amit átéltek.
0: We forbid any evil spirits to return.
1: Megtiltjuk minden ördögi gonosz szellemnek, hogy visszatérjen.
0: And ask the Lord to close all entry points used by the enemy.
1: És kérjük az Urat, hogy zárjon le minden olyan utat, amin az ellenség visszatérhetne.
0: And to seal them with the blood of Jesus.
1: És pecsételje el őket Jézus vérével.
0: And then we pray that all the spiritual vacuums located by the enemy are filled with the Holy Spirit.
1: Hogy minden olyan szellemi űr, amik visszamaradtak az ellenség távozásakor, azok legyenek betöltve a Szent Szellemmel.
0: You know, we make so many notes.
1: Tudjátok, olyan sok jegyzetet készítettünk.
0: We have some written forms which we fill in.
1: Vannak,
0: which you will see later.
1: Vannak olyan űrlapjaink, amiket kiszoktunk
0: tölteni, amiket később fogtok látni. But we also make a lot of personal notes.
1: De sok személyes jegyzetet is szoktunk készíteni.
0: At the end of the session,
1: az alkalom végén,
0: we burn them all.
1: Mindezeket a jegyzeteket
0: elégetjük.
1: Semmi nem marad
0: and
1: meg
0: belőlük. And it's quite freeing to see them going into flames because
1: és ez egy felszabadító dolog, amikor látjuk, hogy a lángok tartalékává lesznek ezek a jegyzetek. Mert a mi Istenünk az megemésztő, megtisztító tűz.
0: We also give people medicine to take home.
1: Adunk gyógyszereket is az emberek kezébe, amit haza kell vinni
0: magukkal. You see, the mindset needs to be changed sometimes.
1: Időnként a gondolkodásmód
0: megváltoztatására van szükségük.
1: Vannak olyan helytelen dolgok, amikben hittek egész életükben.
0: And they need to start thinking God's way.
1: És meg kell változniuk ebben, és Isten módja
0: so
1: szerint kell
0: give them this medicine to take home.
1: Ezért adunk nekik gyógyszereket, amiket hazavihetnek. Magukkal.
0: And you will see a sample of one that is put together from many places.
1: Vannak olyan, mindenkinek adunk ilyen biblia részeket, amiket hazavihetnek magukkal.
0: And then after the person leaves, we cut all the negative soul ties between them and us.
1: Amikor eltávozik a lelkigondozott személy, akkor elvágunk minden negatív köteléket, amik
0: esetleg van. We heard.
1: És imádkozunk az Úrhoz azért, hogy el tudjunk felejteni mindent,
0: again,
1: amit hallottunk.
0: More, I stress that confidentiality.
1: És még egyszer szeretném hangsúlyozni a bizalmat, a bizalomnak a fontosságát.
0: And you know the best kind of proof of this healing is?
1: Tudjátok, a legjobb próbája ennek a gyógyulásnak.
0: When we have husband or wife to come to us.
1: Amikor
0: and the Lord really touches them and changes
1: amikor van egy házaspár, aki hozzánk jön és megérinti az ő
0: and
1: életeiket.
0: Then few months later.
1: Aztán néhány hónappal később.
0: The other partner of the marriage wants to come.
1: Tehát amikor a házaspárnak egyik tagja eljön hozzánk lelkigondozásra, és néhány hónappal később a házastársa is el akar jönni egy ilyen szolgálatra, ez egy nagyon jó bizonyság számunkra arról, hogy látja a házastársa életében a pozitív változásokat.
0: But sometimes that people need to take that medicine for a long time.
1: De időnként az embereknek szükséges azt a gyógyszert, amit tőlünk kaptak hosszú időn keresztül.
0: So encourage people not to be discouraged.
1: Bátorítani szoktuk az embereket, hogy ne bátortalanodjanak el.
0: And press on.
1: És nyomuljanak tovább.
0: Persevere.
1: Tartsanak ki.
0: Because God will always finish the work he started.
1: Mert Isten mindig el fogja végezni azt a jó munkát, amit elkezdett.
2: Yeah, that's really, really true. The best advertisement is a husband and wife who's already been through the
1: ez valóban igaz, hogy a legjobb reklám az, amikor a házas pároknál a házastárs látja a szolgálatnak a gyümölcsét.
2: One husband came to us.
1: Egyszer egy férj jött hozzánk.
2: He said, I think our marriage is finished.
1: És azt mondta, hogy azt gondolom, hogy a házasságunknak
2: and
1: vége van.
2: And we ministered to him.
1: Szolgáltunk ő felé.
2: And one day Maria had to do something. She was away half a day.
1: És egy napon Mariának valami elintézni valója volt, és egy fél napot emiatt nem volt otthon.
2: So I could have a man-to-man talk with him.
1: És akkor nekem volt lehetőség,
2: and I opened the Bible up at Ephesians 5.
1: És kinyitottam a Bibliát az
2: and I read a sentence.
1: És
2: and I said that's what the Bible says a husband should be to his wife.
1: Egy mondat elém került, ami arról beszél, hogy a férjnek hogyan
2: said,
1: kell a felesége
2: well, I don't
1: felé.
2: Do that. And then I read another sentence and said, and this is what a husband should be to his wife.
1: És aztán egy másik mondatot is láttam ott, ami szintén arról szól, hogy hogy kell viselkedni.
2: I don't do that. And a third sentence, oh, I don't do that.
1: És azt mondta ez a férfi, hogy ó, hát én nem.
2: Then he looked at me and he said, I must really go back and ask my wife's forgiveness.
1: És azt mondta, hogy hát tényleg haza kell mennem és bocsánatot kérnem a feleségemtől.
2: And we prayed together that the Lord would help him to be a husband according to Scripture, not according to his culture and his family.
1: És imádkoztunk azért, hogy egy olyan férje tudjon ő válni,
2: and so I prayed that he would be able to be a husband according to Scripture.
1: És ne olyan férj, akinek a világból származik a mintája.
2: And not the way that he'd learnt from his family and from his culture.
1: Ne olyan férj legyen, amit a kultúrájában vagy a családjában tanult.
2: And two or three days later I saw that he was on the internet.
1: Láttam, hogy ez a férfi fent volt az interneten.
2: So I contacted him.
1: Ért kapcsolódtam hozzá.
2: And in fact it was his wife.
1: És kiderült, hogy igazából a felesége volt.
2: I didn't want my husband to come to you, she said.
1: És azt mondta, hogy nem is tudtam, hogy a férjem...
2: It would only prolong the agony.
1: Hozzátok, mert you know, azt mondod, our marriage is finished. Folytatódik a házasságunk haldoklással.
2: And she said, so I said, well, what do you think about your husband now he's come back from us?
1: És megkérdeztem tőle, hogy mit gondolsz, hogy mi a helyzet most, hogy a férjed hazament tőlünk?
2: She said, he really humbled himself to me.
1: Ő azt mondta, hogy hát a férjem valóságos módon megalázta magát előttem, megígérte, hogy a Biblia szerinti férjem lesz.
2: And she said, I don't believe a word of it.
1: És miért nem?
2: And I said, listen, he needs encouragement.
1: Miért nem hitte el a ti beszédeteket, és azt mondtam neki,
2: every time he does something
1: you must
2: say, that's really good that you're doing that.
1: És minden alkalommal, amikor a férjed olyan dolgot tesz, amit szeretsz, amit tetszik,
2: let him see
1: akkor,
2: that you appreciate the things he's trying to do.
1: Akkor meg kell dicsérned ezért, és látnia kell azt, hogy értékeled azokat az erőfeszítéseket,
2: she
1: amiket
2: said,
1: ő tesz.
2: Okay.
1: Azt mondta a feleség,
2: and a month later she was saying, when can I come?
1: És egy hónappal később a feleség mondta nekünk, hogy mikor.
2: My husband has totally changed.
1: A férjem teljesen megváltozott.
2: Marriage is wonderful again.
1: A házasságunk újra csodálatos.
2: Yeah, and so she came and she was ministered to.
1: Aztán eljött a felesége is, és felé is
2: szolgáltunk. And a few months later I saw the husband at a conference.
1: Pár hónappal később a férjét láttam egy konferencián.
2: Oh, it's just like being on a honeymoon all the time.
1: Oh, annyira csodálatos, olyan, mintha nászúton lennénk állandóan.
2: Yeah, praise God.
1: Dicsőség az Úrnak.
2: Yeah, because the glory belongs to him.
1: Mert a dicsőség az övé.
2: We give you testimonies to show that this works, but it's to show that God is good.
1: Azért teszünk bizonyságot előttetek, hogy lássátok, hogy ez működik, de ez arról tesz bizonyságot, hogy Isten jó.
2: And God always fulfills his promises.
1: És Isten mindig betartja az ő ígéreteit.
2: Okay, so Maria told you how and why we pray at the beginning and the end of the session.
1: Mária beszélt arról, hogy hogyan, miért és hogyan imádkozunk az alkalomnak.
2: I would just give a demonstration.
1: Én most csak egy demonstrációját fogom adni nektek.
2: But and also you will be getting notes later with prayers that we use and we get people to pray
1: during the ministry.
2: You don't have to use any of our prayers.
1: Nem szükséges használnunk.
2: You can make your own prayers. Okay. That is fine. There's nothing special about the prayers except that they are thorough and they cover the area that needs to be prayed.
1: Használhatjátok a saját imáitokat is, de ezek úgy gondolom azért erőnyösek, mert benne vannak mindazok a területek, amiket érinteni kell az ima során.
2: For many years I used to say, repeat the prayer after me, adopt this prayer and I would pray and people would follow.
1: Hosszú időn keresztül így előre imádkoztam az emberekkel, és kértem őket, hogy imádkozzák utána.
2: But when I met Maria and she showed me the prayers that she'd been taught to use.
1: Aztán amikor találkoztam Mariával, és megmutatta nekem azokat az imákat, amiket ő használt
2: éveken keresztül.
1: Akkor azt láttam, hogy ezek valóban hatékonyak, és tényleg minden területet magukba
2: foglalnak.
1: És azt is észrevettem, hogy rövidebb időt vesz igénybe, hogyha elolvassa az imát.
2: But you must find your own way to do these prayers, okay?
1: Mint hogyha utána mondja, de legyetek szabadok abban, hogy a saját módotokon
2: tegyétek ezt. Okay, so the prayer at the beginning of the session.
1: az alkalom elején, kezdetén.
2: Thank you, Father, for the blood of Jesus.
1: Így imádkozunk, hálát adunk neked,
2: Thank
1: Jézus.
2: Thank you, the blood of Jesus cleanses us from all sin.
1: Köszönjük, hogy Jézus vére megtisztított minket minden bűntől.
2: And thank you that the blood protects us.
1: És köszönjük, hogy Jézus vére megőriz bennünket, megvéd.
2: We pray that you would cover us and protect us with the blood of Jesus now.
1: Imádkozunk azért, hogy fedezd be most bennünket Jézus vérével.
2: Protect us, protect our family and loved ones.
1: Őrizd meg bennünket, a családunkat és a szeretteinket. És őrizd meg, oltalmazd meg a mi szomszédainkat is.
2: Okay, so that protects from any attack, satanic, demonic attack on us, the people around us.
1: Ez egy védelmet,
2: spirits that are cast out can't go into the neighbor's house.
1: Ez egy védelmet hoz a mi személyes életünkre is, azoktól a démonikus szellemektől, amiket kiűzünk a szolgálat során, és a szomszédainkat is védelem alá helyezzük, a családtagjainkat.
2: We bind the powers of darkness in the name of Jesus.
1: Megkötözzük a sötétség erőit Jézus nevében.
2: We forbid them to put their thoughts or imaginations into our minds.
1: Hogy a gondolataikat, elképzeléseiket a mi elménkbe helyezzék el.
2: We forbid them to interfere with this ministry.
1: Megtiltjuk nekik, hogy interferáljanak a szolgálatunkra.
2: And we tell them that they have to be quiet.
1: És megparancsoljuk nekik, hogy maradjanak csöndben.
2: And that they have to be obedient to us when we speak to them in the name of Jesus.
1: És engedelmeskedniük kell nekünk, amikor Jézus Krisztus nevében parancsolunk nekik.
2: We bring our own thoughts and imaginations.
1: Hozzuk a gondolatainkat és az elképzeléseinket.
2: Into captivity to the lordship of Jesus Christ.
1: És foglyulhatjuk a mi gondolatainkat.
2: This is
1: Jézus Krisztus uralma alá hozzuk őket.
2: We're dealing with unseen things.
1: Ilyenkor elbánunk a láthatatlan dolgokkal.
2: We can easily imagine things.
1: Könnyen el tudunk képzelni dolgokat.
2: We can easily think that was working in that person that I prayed for last week. That must be working in this person.
1: Könnyen jutunk olyan gondolatokra, hogy ez a dolog így működött annál a személynél, akire múlt hónapban imádkoztam, és most
2: If
1: is
2: we
1: így
2: rely
1: fog
2: on our own thoughts and imaginations, we will soon get ourselves into trouble.
1: Hogyha mi saját gondolataink, elképzeléseink szerint próbálunk szolgálni, akkor hamar bajba kerülhetünk.
2: So we bring our own thoughts a captive to the
1: Ezért fogjul ejtjük a saját gondolatainkat Jézus Krisztus uralma alatt. Jézus uralma alá hajtjuk a gondolatainkat és elképzeléseinket.
2: Thank you, Lord, for the Holy Spirit.
1: Köszönjük, Urunk, a
2: we
1: Szent
2: say, come,
1: Szellem.
2: Holy Spirit.
1: Azt mondjuk,
2: you
1: Jöjj, Szent Szellem. Üdvözlünk téged,
2: come and take charge.
1: Jöjj, és
2: come and give us
1: erőt,
2: the gifts that we need for this ministry.
1: És add nekünk azokat az ajándékokat, amelyekre szükségük van.
2: Give us your insights and wisdom into the life of the person we are ministering to.
1: Adj képességet arra, hogy belelássunk az
2: emberek életébe. And remind him of anything that he needs to share with us.
1: És adj megértés mindazokról a dolgokról, amiket meg kell, hogy osszon
2: In the name of Jesus.
1: Jézus nevében.
2: Amen.
1: Amen.
2: Simple, but it's important to cover all of these areas.
1: Egyszerű, de fontos az, hogy mindezeket a területeket érintsük.
2: After we've had a session with the person, there's been some healing, some deliverance maybe, some things have been broken in his life.
1: A végére értünk a szolgálatnak, ami lehet szabadítás, szabadulás, vagy valamilyen életében lévő megtörésnek a
2: And we need to stop and have a rest and something to eat.
1: Akkor egy szünetet tartunk, pihenünk egy kicsit,
2: we pray for the person, we lay hands on the person.
1: Imádkozunk a személyért, a kezünket rátesszük.
2: We say, Lord, please seal in the healings and freedoms that this person has experienced.
1: Urunk, kérünk, hogy pecsételd bele a szabadságot, a gyógyulást ennek a személynek az életében.
2: Please close any doors or openings that the enemy has used to affect his life.
1: Zárj be minden olyan kaput, amit az ördög használt, hogy befolyást gyakoroljon az ő életére.
2: And seal them closed with the blood of Jesus.
1: És pecsételd el az ő életüket Jézus vérével.
2: So that the enemy cannot come back.
1: Hogy az ellenség ne térhessen vissza.
2: We pray that any spiritual vacuum where the enemy has vacated.
1: Imádkozunk azért, hogy minden olyan szellemi űrt, ahonnan az ellenség kiüzetett.
2: That you fill it with the Holy Spirit.
1: Azt te töltsd be a Szent Szellemmel.
2: In the name of Jesus, amen.
1: Jézus nevében, amen.
2: Amen. Hallelujah.
1: Amen.
2: Hallelujah. Okay, just some more teaching to understand the iniquity of the fathers. We're going to go through some of these ways.
1: Szeretnék
2: in the
1: most
2: next
1: tanítani
2: few
1: arról, azokról a bűnökről, amiket az atyák követtek el, az őseink követtek el, hogy milyen hatása van ezeknek az életünkre.
2: Yeah. So the iniquity of the fathers or the forefathers,
1: az atyák vagy az ősök bűnei,
2: is dealing with generational guilt.
1: Az a generációs
2: bűnöket jelenti. Sometimes we call it generational sin.
1: Vagy generációs vétkek, vagy
2: but
1: bűnök.
2: The Bible talks about iniquities.
1: A Biblia bűnökről beszél.
2: You see, if I steal something or I tell a lie, I have sinned.
1: Hogyha én loptam valamit vagy hazudtam, akkor én
2: bűnt követtem el. But iniquity is the evil.
1: De a vétek, a bűn vagy bűnös természet, az gonosz.
2: And this evil atmosphere is released into the family.
1: És ez a gonosz természet felszabadul a családban.
2: So while the sins of the forefathers or the iniquity of the forefathers can bring a curse onto a family,
1: és ilyen módon az atyák vagy az ősatyák bűne az átkot hozhat a családra,
2: a lack of blessing,
1: az áldás hiánya,
2: on the person who sinned and onto his family line,
1: eredményezheti a bűnt elkövető személy életére is, és aztán
2: the other aspect is that God holds people responsible for what their parents did.
1: Isten bizonyos módon felelősségre vonja azokat a személyeket, az ősei
2: bűnéért. And he says there will be a reaping of punishment for three or four generations.
1: És a bűnöknek a büntetését aratja még három vagy négy generáció életében. Isten nem igazságtalan.
2: He doesn't say you've done this when you haven't done it.
1: Ő nem fogja azt mondani, hogy te tetted azt a rossz dolgot, mikor nem tetted.
2: What happens is that these sins are often repeated down through the family line. This is why there is this guilt for the individuals.
1: Miért történik az, hogy generációkon keresztül látjuk ugyanazokat a bűnöket megtörténni? Ez azért van, mert egy bűnös természetről
2: van szó. When you get some notes later today,
1: majd fogunk erről beszélni még
2: a you will see we have some we write down we have this we write down information of the parents, the grandparents, the brothers and sisters, right back to three generations.
1: Leszoktunk írni dolgokat bűnökről, amiket két-három generációra visszamenőleg az őseink elkövettek.
2: Yeah, the, all the information that people can remember about their great grandparents. All that they can remember.
1: Mindazokat a dolgokat leíratjuk a lelkigondozott személye, amikre emlékszik,
2: when you look at that,
1: hogy a felmenői elkövettek.
2: Coming down the family line.
1: És ezen keresztül megláthatjuk, hogy a bűnös természet az milyen módon jött be a családi
2: a godly great grandfather who preached the gospel.
1: Egy Isten szerint való nagyszerű nagypapa, aki
2: and then in one of his children sin comes in.
1: És az egyik gyereken keresztül esetleg valami bűn
2: and,
1: jött be.
2: And this family inheritance is lost.
1: És így a család elveszítette az. És aztán a bűn folytatódik a generációkon keresztül.
2: I've seen these sins of the fathers continue through the generations, even when the children didn't know what their parents had done.
1: Láttam a bűnöknek az ismétlődését generációs vonalakon keresztül, akkor is, hogyha a gyerekek nem tudták, hogy az apáik milyen bűnvétkeket követtek el.
2: I've seen families where the parents were immoral.
1: Láttam
2: they married,
1: ahol,
2: they got saved.
1: Ahol az őseik, a szüleik vagy a nagyszüleik erkölcstelenek voltak.
2: They were serving God.
1: És aztán megtértek.
2: Brought the children up in a godly way.
1: És Isten szolgálták, és Isten szerinti módon nevelték fel a gyerekeiket. És amikor a gyerekek a tínédzser korra eljutottak.
2: Suddenly they went sex mad.
1: Akkor párkapcsolatokba mentek. Bele lányok teherbe estek.
2: Ministries were ruined.
1: A szolgálatuk tönkrement.
2: Lives were ruined.
1: Az életük tönkrement.
2: Incest come in.
1: Erkölcstelenség jött be.
2: What's happening?
1: Mi történt?
2: These things were in the ancestry of the parents.
1: Ez a szülőknek az őseinek a vonalán keresztül jött be. a gyerekeik semmit
2: but
1: nem tudtak erről.
2: But then when they got to a certain age,
1: de amikor eljutottak
2: the iniquity comes in because it was never dealt with, it was just hidden.
1: Akkor a bűnös természet megjelent az ő életükben, mert egyszerűen el volt rejtve korábban.
2: So when we cut this off, we cut this off from the future generations. This is very important.
1: És amikor levágjuk ezeket a dolgokat, akkor ezeket levágjuk a következő nemzedékekről is, és ez nagyon fontos.
2: So don't think this is something strange. I won't have anything to do with ministering in this way.
1: Tehát ne gondoljátok azt, hogy ezek ilyen furcsa, különleges dolgok, és hát én nem is akarok ilyen módon szolgálni.
2: This ministry can save lives, marriages, ministries.
1: Ez a szolgálat képes megmenteni életeket, házasságokat és szolgálatokat.
2: And bring the spiritual inheritance back into the family that was lost.
1: És vissza tudja hozni azokat a szellemi örökségeket a családokba, amik elvesztek.
2: This is what it says in Isaiah 61. They will build up the destroyed,
1: mond,
2: the ruined buildings from the previous generation.
1: Az Ézsaiás 61-ben, hogy a felépíted azokat a romokat, amiket az előző nemzedékek során leromboltak.
2: Yeah, and the other thing is, although the Bible speaks about this three and four or four generations.
1: A másik dolog, hogy amit a Biblia mond erről a 3-4 generációról.
2: Sexual sin is so destructive.
1: A szexuális bűn az annyira destruktív.
2: That it continues for 10 generations.
1: Hogy ez 10 generáción keresztül is
2: folytatódhat.
1: Deuteronomy 23. Az 5 Mózes
2: 23-ban. Second and third verse.
1: Második és harmadik vers.
2: One, a person of illegitimate birth shall not enter the congregation of the Lord, even to the tenth generation, none of his descendants shall enter the congregation of the Lord.
1: Azt mondja, hogy a fattyú se menjen be az Úrnak községébe, még tized ízig se menjen be az Úrnak községébe.
2: In the Old Testament, that meant the person was completely cut off from the spiritual life.
1: Az Ószövetségben ez azt jelentette, hogy ez az illető személy teljesen el volt vágva mindenféle szellemi élettől.
2: Praise God, it does not mean that in our New Testament time.
1: Dicsőség az Úrnak, hogy ez nem érvényes a mi újszövetségi időnkben.
2: But this principle about the tenth generation is still valid.
1: De ez az alapelv a tíz generációval kapcsolatosan
2: mégis érvényes. Then it speaks about in third verse, the Ammonite, the Moabite shall not enter into the congregation of the Lord, even to the tenth generation.
1: A harmadik vers azt mondja, hogy az Ammoniták és a Moabiták se menjenek be az Úrnak közösségébe, még tizedízik se.
2: And he gives a reason because they did not meet you with bread and water on the road.
1: És megadja az okát is ennek. Azért, mert nem jöttek elétek be kenyérrel és vízzel.
2: And because they hired the prophet Balaam to curse you.
1: És mivel felbérelték Bálámot ellened, hogy megátkozzon téged.
2: But there is something else.
1: De van még valami.
2: Ammon and Moabite. Ammon and Moab are children of incest.
1: Az Ammon és a Moab fiai
2: between Lot and his daughters.
1: Módon születtek ez Isten számára utálatos módon Lot és a lányai.
2: It is very important that we deal with spiritual with sexual sins in a person's life and in their family.
1: Ez nagyon ezért nagyon fontos az, hogy a szexuális erkölcstelenséggel elbánjunk annak az embernek az életében, aki felé szolgálunk.
2: If we look into David's family,
1: házassága felszabaduljon ez alól. Hogyha megnézed Dávidnak a családját,
2: we see that sexual sin in David's family led to the breakdown of God's kingdom.
1: Azt látjuk, hogy a Dávid családjában életében lévő szexuális erkölcstelenség az családjának és a királyságának a tönkremenetelét eredményezte és halált hozott be.
2: David sinned with Bathsheba.
1: Dávid Betsabéval vétkezett.
2: And then he killed her husband.
1: És aztán megölte Betsabé férjét, Uriást.
2: But in David's family,
1: aztán
2: because the sexual sin had started working in the family,
1: mivel ez a szexuális bűn elkezdett működni a családban,
2: one of his sons, Amnon, raped his half-sister.
1: Amnon erkölcstelen kapcsolatba került az unokahúgával.
2: The sister's brother Absalom killed Amnon.
1: Az unokahúgnak a bátyja Absalom pedig megölte Amnont.
2: And later he slept with his father's concubines.
1: És később aztán ő is meghalt a.
2: Then Absalom was killed.
1: Az apjának a.
2: And another son of David.
1: Egy másik fia Dávidnak.
2: His son with Bathsheba, Solomon.
1: Bathsheba fia Salamon.
2: With a special wisdom anointing from God.
1: Akinek az életén Istentől való speciális bölcsesség kenete volt.
2: Women.
1: Egy gyengeség.
2: He had hundreds of wives and concubines.
1: Egy gyengeség volt az életében az asszonyok.
2: And because of that, they were able to turn away from God.
1: És ez ezt eredményezte a szexuális erkölcstelenség.
2: Bring pagan religions into the kingdom.
1: Ez
2: and in the following generation, the kingdom was split in half.
1: Habis istenimádatot hozott be a királyságba.
2: You see, and people think, why is this happening to me? Why am I going through all this?
1: Sokszor az istenek nem értik, hogy miért történik mindez velük, hogy kerültem ilyen helyzetbe.
2: You look at the information about family line, and it's so clear.
1: És hogyha megnézed a családjának a történetét, akkor a lapnál világosabb.
2: So it's worth taking time, talking with the person, getting the person to share you everything they remember.
1: Tehát nagyon fontos ezért beszélgetni a lelki gondozott személlyel. Mondja el ezeket a dolgokat, amiket a szüleinek, nagyszüleinek az életével kapcsolatban tud.
2: I was recently reading research into divorce.
1: Olvastam, hogy folytattak egy kutatást a házasság a válásokkal
2: kapcsolatban. And it said that once divorce starts in a family,
1: és ez azt mondják, hogy amikor a válás kezdődik egy családban,
2: the next generation are three and a half times more likely to be divorced than the average family.
1: Akkor a következő generációban a válás gyakorisága három és félszer nagyobb, mint más általános családokban.
2: In Leviticus,
1: négy Mózes, 26, bocsánat.
2: Verse
1: 39. 39. vers.
2: It says, those of you who are left shall waste away in their iniquity in your enemies' lands.
1: 3 Mózes 26, 39.
2: Also in their father's iniquities, which are with them, they shall waste away.
1: Akik pedig megmaradtak közületek, elsenyvedtek az ő hamisságuk vagy bűneik miatt, a ti ellenségeitek földjén, sőt, az ő atyáiknak hamisága
2: people,
1: miatt is.
2: People were just wasting away. That word means to rot and decay and to melt.
1: Azokkal együtt elsenyvedtek, akkor megvallották az ő hamisságukat.
2: Their life and their blessing was disappearing. Because of the sin of their fathers.
1: Tehát az atyáknak a vétke miatt eltűnt az életükből az áldás.
2: Yeah, Jesus when he's speaking to the people in Matthew 23.
1: Jézus amikor beszélt az emberekhez a Máté 23-ban.
2: Verse 29.
1: 29. vers.
2: He says, woe to you scribes and Pharisees, hypocrites, because you build tombs of the prophets and adorn the monuments of the righteous, and say, if we had lived in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets. Therefore, you are witnesses against yourselves that you are the sons of those who murdered the prophets. Fill up then the measure of your father's guilt. Jesus is saying,
1: Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert építitek a proféták sírjait, és ékesítgetitek az igazak síremlékeit. És ezt mondjátok, ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntársaik a proféták vérében. Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, akik megölték a profétákat.
2: So he says, you fill up the measure of your father's guilt. That means your father's a sin, and you are going to do the same thing.
1: Töltsétek be ti is a ti atyáitoknak mértékét, mert amit a ti atyáitok tettek, ti is ugyanazokat teszitek.
2: And he said, therefore I send you prophets and wise men and scribes, and some of them you will kill and crucify, and some you will scourge in your synagogues and persecute them from city to city.
1: És azt mondja a 34. versben, azért íme profétákat, bölcseket és írástudókat küldök én hozzátok, és azok közül némelyeket megöltök és megfeszítetek, másokat azok közül a ti zsinagógáitokon
2: megfosztoroztok. All the blood of the righteous people have been killed from Abel right through the prophets.
1: Hogy rátok szálljon minden igaz vér, mely kiömlött a földön az igaz Ábelnek véréből.
2: And he says, all these things will come upon this generation.
1: Véréig, és azt mondja, hogy mindezek rákövetkeznek erre a nemzetségre.
2: So some people say, but everything's changed now.
1: Néhány ember azt mondja, hogy hát igen, persze, de most már minden megváltozott.
2: For example, they quote Jeremiah 31.
1: Például idézik a Jeremiás 31-et.
2: Jeremiah 31 from 29th verse.
1: 29. vers.
2: In those days they shall say no more, the fathers have eaten sour grapes and the children's teeth are set on edge.
1: Ama napokban nem mondják többé, az atyák ették meg az egrest és a fiak foga vásott el bele.
2: But everyone shall die for his own iniquity. Every man who eats the sour grapes, his teeth shall be set on edge.
1: Sőt, inkább mindenki a maga gonoszságáért hal meg, minden embernek, aki megeszi az egrest, az saját foga vásik el.
2: And in Ezekiel 18,
1: Ezekiel 18,
2: Ezekiel 18,
1: Ezekiel 18,
2: the word of the Lord came to me again, saying, what do you mean when you use the proverb concerning the land of Israel, saying that the fathers have eaten sour grapes and the children's teeth are set on edge? As I live, says the Lord, you'll no longer use this proverb in Israel. And then in verse 18,
1: egyes verstől, és lett az Úr szava hozzám mondva, mi dolog, hogy ezt a közbeszédet szoktátok mondani Izrael földjén mondva, az atyák ettek egres, és a fiak foga vásott meg bele, élek én, ezt mondja az Úr Isten, nem lesz többé helye köztetek ennek a közbeszédnek is Izraelben.
2: Yeah, now I want to explain this, because otherwise when people come and say, that ministry is not valid, you might not know what to say, and you might then doubt about ministering in this way.
1: Szeretném elmondani nektek a következőket, azért, hogyha valaki azt mondja, hogy ezek miatt, az igeversek miatt nincsen létjogosultság ennek a szolgálatnak, akkor mi tudjatok válaszolni nekik erre.
2: You see, this is not something that God has said. This is a proverb that people repeat in Israel.
1: Ez nem egy olyan dolog, amit Isten mondott, hanem ez egy olyan példabeszéd, amit az izraeli emberek mondtak annak idején. Nem Isten mondta ezt
2: nekik. And the people were using this proverb to say, we are helpless victims of our parents' sins.
1: Az emberek ezt azért mondták, hogy mi az áldozatai vagyunk a szüleink vétkeinek, bűneinek.
2: And they are implying that God is not righteous.
1: És ezzel azt próbálták beállítani,
2: and God says,
1: Isten,
2: no, everybody who sins is going to die for his own sin.
1: Isten pedig azt mondja, hogy mindenki, aki bűnt követel,
2: God is challenging them to stop using excuses and to stop their own sin.
1: Isten itt azt mondja, hogy hagyják abba a mentegetőzést, mert mindenki a saját bűnéért.
2: He's telling them to deal with the iniquity of the forefathers in a biblical way.
1: Ezért fontos elbánnunk egy bibliai módon a felmenőinknek.
2: And Jeremiah 31 is speaking in the context of the new covenant.
1: És a Jeremiás 31-ben az új szövetség vonatkozásában beszél erről.
2: And the teaching of the Bible is that the blood of Jesus.
1: És a Biblia tanítása szerint Jézus vére
2: must be applied to my sins for me to be forgiven.
1: Jézus vérét kell alkalmazni a bűneimre, hogy azok bűnbocsánatot nyerjenek.
2: But it needs to be applied to the sins of my fathers that I am set free from that influence.
1: De szintén Jézus vérét kell alkalmaznunk az atyáink, nagyapáink által elkövetett bűnökre is, hogy azoknak ne legyen hatásuk a mi életünkre.
2: Jesus healed the man that was born blind.
1: Amikor Jézus meggyógyította a vakon született férfit,
2: and the disciples asked, who sinned? Why was he born blind? Was it because he sinned or because his parents sinned?
1: És amikor a tanítványai megkérdezték, hogy miért született ez az ember vakon, azért ő vétkezett, vagy a szülei vétkeztek?
2: And Jesus didn't say to them, don't talk rubbish.
1: És Jézus azt mondta nekik, hogy
2: why should it be the effects of his parents' sin?
1: Miért kellene Jesus ennek a bűnei, said, no, this, miért kellene
2: there's
1: ennek
2: a third
1: a
2: reason why this man is blind.
1: Vétkei következményének lennie. Jézus egy harmadik magyarázatot hozott erre.
2: So that he can be healed as a demonstration of the glory of God.
1: Azt mondta, hogy azért született vakon, hogy az ő gyógyulása Isten dicsőségének a bizonysága legyen. Ezzel Jézus azt mondja, hogy felejtsétek el ezt az egész ószövetségi dolgot.
2: Which we should all know by heart.
1: Van egy vers az új szövetségben, amit valamennyünknek
2: every day.
1: Tudniunk kell, tudunk kell szív fejből. Ez az 1 János 1:9. Hogyha mi megvalljuk a bűneinket, akkor ő hűséges és igaz, hogy megbocsássa mi bűneinket,
2: és megtisztítson
1: minket minden igazságtalanságtól. Vakon született férfit.
2: And the disciples asked, who sinned? Why was he born blind? Was it because he sinned or because his parents sinned?
1: És amikor a tanítványai megkérdezték, hogy miért született ez az ember vakon, azért ő vétkezett, vagy a szülei vétkeztek?
2: And Jesus didn't say to them, don't talk rubbish.
1: És Jézus azt mondta nekik, hogy
2: why should it be the effects of his parents' sin?
1: Miért kellene ennek a bűnei, miért kellene ennek a szüleinek a vétkei következményének lennie? Jézus egy harmadik magyarázatot hozott erre.
2: So that he can be healed as a demonstration of the glory of God.
1: Azt mondta, hogy azért született vakon, hogy az ő gyógyulása Isten dicsőségének a bizonysága legyen. Ezzel Jézus azt mondja, hogy felejtsétek el ezt az egész ószövetségi dolgot.
2: Which we should all know by heart.
1: Van egy vers az új szövetségben, amit valamennyünknek
2: every day.
1: Tudniunk kell, tudunk kell szív fejből. Ez az 1 János 1:9. Hogyha mi megvalljuk a bűneinket, akkor ő hűséges és igaz, hogy megbocsássa mi bűneinket, és megtisztítson minket

0: so that he can be healed as a demonstration of the glory of God.
1: Azt mondta, hogy azért született vakon, hogy az ő gyógyulása Isten dicsőségének a bizonysága legyen. Ezzel Jézus azt mondja, hogy felejtsétek el ezt az egész ószövetségi dolgot.
0: Which we should all know by heart.
1: Van egy vers az új szövetségben, amit valamennyünknek
0: every day.
1: Tudniunk kell, tudunk kell szív fejből. Ez az 1 János 1:9, hogyha mi megvalljuk a bűneinket, akkor ő hűséges és igaz, hogy megbocsássa mi bűneinket, és megtisztítson minket minden igazságtalanságtól.
0: For me to be cleansed from my sins of today, I need to confess my sins today.
1: Ez azt jelenti számomra, hogy amelyik napon vétkeztem, azon a napon kell megbánnom.
0: So if I am not automatically forgiven because of the blood of Jesus was shed,
1: automatikusan nem fogok a bűnömtől megszabadulni, csak azért, mert Jézus
0: appropriate that forgiveness by confessing my sin.
1: Kiöntetett, hanem nekem megfelelő módon meg kell vallanom a bűnömet.
0: Why should the iniquity of the fathers automatically be cleansed?
1: Miért lennének automatikusan megbocsátva az apáink bűnei? Értitek ezt?
0: So to deal with the generational iniquity,
1: annak érdekében, hogy el tudjunk bánni a generációs
0: is very simple because of the blood of Jesus.
1: Ez nagyon egyszerűen el tudunk bánni ezzel.
0: We need
1: Jézus
0: to identify with the iniquity of the fathers.
1: Alkalmaznunk, tisztába kell lennünk az atyáink vétkeivel, bűneivel.
0: God's servants confess the sin of their forefathers as their own sin. My fathers have sinned and so have I.
1: Isten embereinél azt látjuk, hogy megvallották az apáik bűnét, mint a saját bűneikként.
0: Confess the sins of the fathers.
1: Megvallották az atyák bűneit.
0: Ask God to have mercy and forgive.
1: Kérték Isten irgalmát, kegyelmét
0: and pray that the curse will be turned into blessing.
1: És imádkoztak azért, hogy az átok áldásra változzon.
0: When you get this afternoon the notes of the prayers that we use with people,
1: amikor meg fogjátok kapni azokat az ima mintákat, amiket használunk az emberek felé való szolgálatban,
0: you will see how these are dealt with very, very easily and quickly.
1: Akkor látni fogjátok azt, hogy hogyan lehet ezekkel a dolgokkal nagyon könnyen és gyorsan elbánni.
0: Yeah, you should get these notes that speak about the biblical way of dealing with generational iniquity.
1: Ezekből látni fogjátok, hogy hogyan lehet a generációs bűnös természettel elbánni.
0: It just gives you some examples from the Old Testament about how men of God dealt with the generational iniquity.
1: Az Ószövetségből is, hogy Isten emberei hogyan bántak el az ószövetségi időkben a generációs
0: and when they did, blessing came and the kingdom was renewed.
1: És ezáltal áldás jött az életükre, és a királyság megújult.
0: And you also have some instructions how to use the prayers that we will give you later today.
1: Utasításokat azokkal kapcsolatosan is, hogy imában hogyan kell használni ezeket a dolgokat.
0: Okay, we are finished anyway. So Lord, we just pray that you will open our hearts and our minds.
1: Atyám, imádkozunk azért, hogy nyitjuk meg a szíveinket és az elménket.
0: Not to be afraid of things from the past,
1: a múltnak a dolgaitól,
0: but to deal with them in our own lives and in the lives of those we minister to.
1: Hanem el tudjunk bánni ezekkel, ami magunk életeiben és azoknak az életében, akik felé szolgálunk.
0: So that we can go on to receive all the blessings you have prepared for us.
1: Annak érdekében, hogy be tudjunk lépni mindazokba az áldásokba, amiket elkészítettünk.
2: Ez volt a Növekedjünk Hitben. Növekedjünk Hitben. Felnőtté válás Krisztusban. Felnőtté válás Krisztusban. Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió Sansz.

Hey, we could rush on, but let's just wait for a moment, okay?

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: A kísértések fölött való győzelemről szeretnék ma beszélni. Mert többekkel beszéltem most az elmúlt másfél hétben, így találkoztam olyan személyekkel, és azt látom, de korábban is, hogy sokszor keresztények mi úgy gondoltuk, vagy azt vártuk, hogy miután így a lelkünk megnyugodott az Úrban, így békességre leltünk, a bűnbocsánat, a megigazoltság, az örök élet, hogy akkor megszűnnek a kísértések. De az a helyzet, hogy sokszor azt gondoltuk ugye megtérés után, hogy az Isten ajándékaként megígért és átélt szabadság ugye nem csak a kísértések könnyű befolyásoltságától, vagy befolyásolhatóságától szabadít meg a megtérés által, újjászületés által az Úr, hanem a kísértésektől is. Tény, hogy megtérés, újjászületés után nehezebb dolga van bizonyos tekintetben az ördögnek a kísértésekkel, de nagy tapasztalata, több ezer éves rafinált tapasztalata van e tekintetben. És az a helyzet, hogy a kísértésektől nem szabadultunk meg a megtérés és az újjászületés által, az tovább is várható és számíthatunk rá. Hasonlóképpen, ahogy Izrael népe, emlékezzetek meg, a kánaániakat még az ígéret földjén találták. Ők arra számítottak, hogy bemennek az ígéret földjére, és ott minden happy lesz, tehát ez az ígéret teljes mézzel folyó föld, csak alá kell állni, és akkor csurog, csöpög, minden happy. És azt látták, hogy ott van 7 nép, ott vannak óriások, a városok hatalmasak, égigérő falakkal körbe vannak véve, és hát azt gondolták, hogy valamilyen módon belettek csapva, rosszul jártak, és egy elcsüggedés jött a szívükbe, elcsüggedés jött a lelkükbe, és lehet látni, hogy utána sokszor a másik hiba, amit keresztényként megtérés után elkövettünk, hogy a kísértést bűnként gondoltuk a gondolatainkban, a szívünkbe, és azt gondoltuk egy-egy kísértése, hogy ez a bűn. És bűnt követtünk el, holott kísértő gondolatok, érzések és vágyak voltak, amikkel az ördög bombázott és próbálkozott. És emiatt sokszor volt, hogy saját magunkat, vagy esetleg másokat, vagy a körülményeket hibáztattuk azért, ami valójában az ördögnek, az ellenségnek a munkája volt. És ez előfordult, hogy vádlást, károsztatást, vagy csüggedést, elbátortalanodást ültetett el a szíveinkbe. Nem tudom, hogy ti hogyan emlékeztek, én konkrétan emlékszem, megtérésem után néhány hónappal egy komoly belső kihívás, válság volt így bennem, e tekintetben pontosan, mert voltak kísértő gondolatok, és teljesen azt gondoltam, hogy hát annyira szennyes vagyok, hogy ilyen dolgok vannak bennem, előtte nem voltak ilyenek, nem ilyenekkel küzdöttem. Viszont a csüggedés, az elbátortalanodás, az a szellemben, hogyha hosszabb ideig jelen van, és folytatódik, akkor az ördög azt ténylegesen föl tudja használni arra, hogy ténylegesen bűnbe vigyem bármelyikünket. Tehát a csüggedést, az elbátortalanodást, az elerőtlenedést a lelkedbe, a szívedbe, a szellemedbe nem szabad megengedni. Az ellenség számára a csüggett lélek egy könnyű préda. Az ellenség kezében és tervében, a kísértő kezében a csüggett, elerőtlenedett, elbátortalanodott és félelmekkel, szorongásokkal, önváddal, önkárosztatással, önhibáztatással küzdő lélek és szellem nagyon könnyű célpont. És hát így nagyon sokan azt láttam később, ahogy szolgáltam is, hogy Nagyon sokan keresztények az eleséstől való félelem miatt esnek el. Azért buknak el, mert félnek attól, hogy elbuknak. És valóban a félelemtől való, a bűnbeeséstől, a hibázástól való félelem miatt bűnbeesnek, hibáznak, és tényleg elbuknak. És mindezen körülményekben, helyzetekben, hogy megtaláljuk a győzelemhez vezető utat, bizonyos bibliai, szentírási igazságokat, amiket Isten a szívünkbe elénk helyezett, meg kell találnunk, és meg kell őriznünk, be kell építeni a lelkünkbe, az egész lényünkbe. Most jutott eszembe, hogy voltam, ahogy a Zsoltáros is írja, hogy szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellenedben. A csügget, elerőtlenedett, elbátortalanodott, és félelmekkel, szorongásokkal, önváddal, önkárosztatással, önhibáztatással küzdő lélek és szellem nagyon könnyű célpont. És hát így nagyon sokan azt láttam később, ahogy szolgáltam is, hogy nagyon sokan keresztények az eleséstől való félelem miatt esnek el. Azért buknak el, mert félnek attól, hogy elbuknak. És valóban a félelemtől való, a bűnbeeséstől, a hibázástól való félelem miatt bűnbeesnek, hibáznak, és tényleg elbuknak. És mindezen körülményekben, helyzetekben, hogy megtaláljuk a győzelemhez vezető utat, bizonyos bibliai, szentírási igazságokat, amiket Isten a szívünkbe elénk helyezett, meg kell találnunk, és meg kell őriznünk, be kell építeni a lelkünkbe, az egész lényünkbe. Most jutott eszembe, hogy voltam, ahogy a Zsoltáros is írja, hogy szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem

a hibázástól való félelem miatt bűnbe esnek, hibáznak, és tényleg elbuknak. És mindezen körülményekben, helyzetekben, hogy megtaláljuk a győzelemhez vezető utat, bizonyos bibliai, szentírási igazságokat, amiket Isten a szívünkbe elénk helyezett, meg kell találnunk, és meg kell őriznünk, be kell építeni a lelkünkbe, az egész lényünkbe. Most jutott eszembe, ahogy voltam, ahogy a Zsoltáros is írja, hogy szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Hogy nagyon sokszor mi valami különleges dolgot várunk, vagy vágyunk arra, hogy meg tudjunk állni a kísértésekkel szembe, holott sokkal egyszerűbb, és sokkal nyilvánvalóbb a megállásnak a kulcsa, és a kísértésekbe való győzelem kulcsa, Isten beszéde. Persze lehet erre mondani Jézus kísértését is, hogy ott maga az ördög is Isten beszédével próbálkozott, de ehhez jön az Isten félelem, és ehhez jön nem csak a betűnek az ismerete, hanem az Istennek a szíve, Istennel való személyes kapcsolat az, ami meg tudja adni a betű ismerete közben is, vagy között is a megfelelő irányzékot. Tehát nem szabad azt elfelejtenünk, amikor kísértésről és a kísértésekkel való szemben való megállásról beszélünk, a kísértések fölött való győzelemről beszélünk, hogy megtérésünkkel, újjászületésünkkel beléptünk egy olyan egész földi pályafutásunk végéig tartó szellemi harcba, szellemi konfliktusba, amiből nem tudsz kilépni. Az nem olyan, hogy azért van háborúság, mert XY, mert én, mert ő hibázott, mert én nem jól csináltam, mert ilyenek a körülmények, mert stb. Stb. Nem, hanem azért, mert most már ellenséges táborba vagyunk. Az ördög és te nem ugyanabba a táborba tartoztok. Előtte nem éltük át ezeket, mert az ő táborába, az ő hatalma alatt értünk, és amikor megtértünk, az azt jelenti, hogy kihozott Isten a sötétség hatalmából, az ördög hatalmából, és átvitt Jézus Krisztusnak az uralma alá, az ő királyságába. A keresztény életünk egész végig itt a földön egy kihívás, egy háborúság, egy szellemi háború, egy szellemi konfliktus, és különösen fontos azt, és jó azt tudatosítanunk, hogy amit a Efezusi levélbe Pál apostolon keresztül kijelentett Isten, hogy fölültetett ugyan Isten az ő fiában, Jézus Krisztusban, az ő jobbjára fölül, a mennyekben fölül, fejedelemségek, hatalmasságok, stb. Fölé, akik ellen, mert szellemi ellenségek, akik ellen kell küzdenünk, de tisztában kell lennünk, hogy ezeknek az ereje, képessége, kétségtelenül messze fölülmúlják mindazt, amit mi valaha is képesek voltunk, vagy valaha is, mint emberek képesek leszünk produkálni szellemben, erőben, hatalomban. Vagyis a kísértések fölött, a próbákban, az keresztény életünkbe egész végig, hogy győztes életet éljünk, nem tudunk más csinálni, csak egy függőségben tudunk. Istentől való függőségben, Istennek való alárendeltségben tudunk egy győztes életet élni. Ahogy látod azokat a hatalmakat, azokat az erőket, amiken keresztül a kísértő próbál munkálkodni, néha úgy egy-egy sikeres hitgyőzelem, egy-egy sikeres ígéret birtokba vétel után úgy felszívná az ember egy nagyobb hit mellényre magát, de jó újból tudatosítanunk, hogy olyan szellemi erőkkel állunk szembe, amivel szembe az emberi képességünk, erőnk, íkunk messze alul marad, és nem tudunk produkálni győzelmet, nem tudunk kivívni győzelmet velük szembe, csak a názáreti Jézus Krisztusban. Csak az őtőle való függőségben, csak ő benne és ő általa. Bárkivel, akivel beszéltél, meggyőződésem, te is azt tapasztaltad, de a rajtad keresztül, másokon keresztül is ezt láttad, hogy ugrásszerűen megnőtt egy keresztény életében,

0: csak kísértéseknek a száma, intenzitása, amikor az ígéretek földjéhez közel került, az ígéretek birtokba vételének az útjára rálépett, amikor már a Jordánon túllépett, amikor már kéz közelbe van az ígéretek birtokba vétele, megnövekednek a kísértések. És nem csökkennek, tudnunk kell, hogy a kísértéseknek a mennyisége és a fajtája egy pillanatra se ültetheti be el bennünk azt a kételyt, azt a bizonytalanságot, azt a gondolatot, hogy hát igazából rossz helyen tartózkodunk, rossz fele jöttünk, rossz fele keressük az ígéreteket, hanem Istentől való helyed egyik bizonyítéka, hogy arra az útra léptél rá, azon a helyen vagy, ahol Isten az ígéreteket meg akarja neked adni, hogy a kísértések megsokasodnak, és az intenzitásuk megnövekszik. De látnod kell, és tudnod kell, és meg fogjuk ezt nézni, hogy ahol ez megnövekszik, a kegyelem is megnövekszik. És ez a nagyobb, megnövekedett kegyelemnek a jele, amikor te azt tapasztalod, hogy a kísértések is megnövekednek, megsokasodnak, vagy az intenzitása is megnövekszik. Amikor Izrael fiai kijöttek Egyiptomból, emlékezzetek meg, akkor nem vezette őket egyből a filiszteusok földjén keresztül, pedig az lett volna a legrövidebb út, akkor elég hamar, nem 40 év, néhány hét alatt bejutottak volna az ígéret földjére. És ott mond egy igazságot, hogy ezt mindezt azért tette, nehogy megforduljon a nép, amikor harcot lát, és nehogy visszatérjen Egyiptomba. Néha úgy vagyunk, hogy szeretnénk úgy nyugalmat, szeretnénk békességet, ilyen az embernek a természete, és ez jó. És Isten a békesség Istene, és Isten a Shalomnak az Istene. Ugyanakkor látjuk azt, hogy a kereszténységünk Isten kijelentése és ígérete alapján is végig, amíg itt leszel a Földön, egy konfliktus, egy kihívás és szellemi harcok és csatáknak az összessége. Aztán később, amikor megtanultak már Izrael fiai az Úrba bízni és ráhagyatkozni jobban, akkor megengedte az ellenségeknek, hogy megtámadják, amálekiták, hol ezek, hol azok, és harcoljanak ellenük, és a pusztai útjuk során is csak azért, ha megnézed, mégiscsak a 40 éven át kevés ellenséggel találkoztak. Kevés csatát vívtak, és amikor az ígéret földjére odaértek, akkor emlékezte, hogy 7 nagy nemzettel kellett megküzdeni. Ott voltak a kánaániak, ott voltak a jebuziak, kitteusok, kivveusok, girgozeusok, stb. 31 király sorol föl a Biblia, meg magas falakkal körülvett városok, óriások, akiket le kellett győzni, olyan óriások, hogy hát egy-kettőnek a méretei néhány könyvvel később le van írva, hát tényleg óriások voltak. Tehát most, amiket látunk, egy-két hát híres, neves kosaras, az messze elbújhat mellette, pedig azokra is úgy kell fölnézned, amikor találkozol velük az Interspárba, vagy valahol máshol, mert én sem vagyok egy alacsony növésű, de mégis így kell néznem rá. Bármelyik ajtón bemegy, le kell, hogy hajtsa a fejét, és akkor ez még csak egy kisöccse lehetett az akkoriaknak. Csak gondoljátok, pontos méreteik ott le vannak azért írva többüknek. És nem harcolt volna Izrael, nem harcoltak volna soha a kánaániakkal, a kitteusokkal, a emoreusokkal, a perizeusokkal, meg a többi úsokkal, ha nem mennek be az ígéret földjére. Soha nem kerültek volna szembe velük. Tehát, mert az ígéret földjére tartogatta Isten ezeket az ellenségeket. Pontosan. Úgyhogy Bírák könyvébe a 3. fejezet 1. verse, hogyha sikerül. Elküldtem. Igen. Bírák könyve 3. fejezet 1. verse és a 4. verse. Ezek pedig a pogányok, akiket meghagyott az Úr, hogy azok által kísértse Izraelt, azokat, akik nem ismerték a Kánaánért való harcokat. Tehát figyeld meg, ez a Bírák könyvébe közben már eltelt jó néhány év, és még mindig ott voltak ezekből maradványok, mert amikor Izrael népe bekerült az ígéret földjére, Kánaán földjére, akkor ott voltak ez a hét nemzet, több királyság, akiket el kellett foglalniuk, és azt mondja, hogy végig utána évszázadokon keresztül még megtartotta Isten egészen Dávidig. Egészen Dávidig maradtak, Dávid végezte el ezt a munkát teljességgel, azt mondja, hogy azok által megkísértse, megpróbálja Izraelt, mert voltak, akik nem ismerték a Kánaánért való harcokat. Számomra ez azt is jelenti, hogy ha ígéretek vannak az életedbe Istentől, minél közelebb kerülsz az ígéretek birtokba vételéhez, annál inkább szembe kerülsz, és annál inkább közelebb kerülsz az ellenséggel, a jebuzeusok, kananiták, girgazeusok, perizeusok, kiveusok, meg az összes usokkal szembe. Tehát pont a kísértéseid ereje talán az egyik legerősebb bizonyítéka annak, hogy valóban azon a helyen vagy, valóban azon az úton vagy, valóban azon a földön vagy, ahol Isten akarja az ígéreteket az életedbe beteljesíteni. Pontosan ott vagy, azon az úton vagy, hogy elfoglald, birtokba vedd az örökségedet, és ezek a kísértések az ígéret földjére jellemzők. Azért, hogy megtanuljuk azt, hogy az ígéretek és Istennek azt mondja, hogy van, sok háborúságon keresztül kell nekünk bemenni Istennek a királyságába, mondja az apostolok cselekedetébe is, szintén Isten, hogy nem tudott kikerülni. Háború van most Oroszország, Ukrajna. Háború van. De nem ilyen háború van, nem lehet kikerülni, el lehet menekülni, lehet teljesen máshol élni. A háborút a szívedbe, szellemben nem tudod megúszni. Az ígéretek birtokba vételéhez elengedhetetlen. Isten királyságába levő örökség birtokba vételéhez lehetetlen, hogy ne szembesüljünk és ne találkozzunk a kihívásokkal, próbákkal, kísértésekkel, nehézségekkel, a harcokkal. A Bírák 3:4-ben azt mondja, hogy akik azért hagyattak meg, hogy megkísértse általuk az Úr Izraelt, hogy meglássa vajon, engedelmeskednek-e az Úr parancsolatainak, amelyeket parancsol az ő atyáiknak Mózes által. Ilyen az ember a testi természet egyébként, hogy amikor baj van, akkor egy istenfélő ember könnyebben fordul Istenhez. Így van. És valóban így van, hogy Isten a harcokat azért is tervezte. Meg tudta volna Isten csinálni, hogy egy csettintésre, ahogy Egyiptomba az első szülöttek egy éjszaka meghaltak. Előtte nem akarták elengedni Izrael fiait. Egy éjszaka, egy angyal által Isten elvégezte, hogy már adtak, hordták az ezüstöt, az aranyat, a drágakövet, csak menjetek már. Így volt. Egy éjszaka megváltozott. Egy éjszaka meg tudta volna, egy szempillantás alatt meg tudta volna Isten oldani, hogy az a hét nemzet ott Kánaán földjén eltűnjön, és bemasírozzanak úgy minden nélkül Izrael fiai, és harc nélkül láblógatva elfoglalják. De nem, azt mondja, hogy meg akarta próbálni, meg akarta kísérteni a szíveket, hogy meglássa, hogy képesek-e, hajlandók-e, akarnak-e engedelmeskedni az ő parancsainak. És sokszor, amikor ott vannak a próbák, ott vannak a kísértések, ott vannak a harcok, a konfliktusok az életedbe, akkor ne magadat hibáztasd. Ne keresd azt, hogy akkor ennek az oka biztos X, biztos Y. Lehet, hogy XY, de az az XY az maga a sátán. Azért, mert meg akarja akadályozni, hogy az ígéreteket birtokba vedd. mert tudja nagyon jól, hogy Isten már közel vitt az ígéretek birtokba vételéhez, és ott vagy az ígéret földjén. És pont a kísértéseid ereje az egyik legerősebb bizonyíték, ahogy mondtam, annak, hogy valóban jó földön vagy. Soha ne engedd meg, hogy a kísértéseknek a sokasága, a próbáknak, a nehézségeknek az intenzitása megkérdőjelezze ott a szívedbe, vagy az agyadba azt a tényt, hogy beléptél az Isten által neked ígért földre. Hogy közel vagy, azon az úton vagy, hogy a mennyei helyedre bekerülj az Isten ígéreteinek földjére. Tudod, amikor az ígéretek beteljesedésének az útjára lépsz, kikerülhetetlen mindez, amiről beszélek. A másik hibát nem könnyű kezelni, ez talán könnyebb. A másik, amikor talán úgy gondolnánk, hogy mindenki számára egyértelmű, hogy különbséget tudunk tenni a kísértés és a bűn között. Mégis azt látom, hogy az ördög talán ezen a területen sikeresebb a keresztényekkel szembe. Miért? Mert a legtöbb szenvedés talán abból fakad, hogy nem értjük azt a tényt, hogy maga a kísértés nem bűn még. És úgy tűnik, hogy a gonosznak a sugallatai, gondolatai mégis képesek beszennyezni az embernek a lelki ismeretét. A gonosznak, a kísértőnek a gondolatai, ha nem ismerjük föl, hogy ez a kísértőnek a gondolata, a vádlónak, a károsztatónak a gondolata, akkor a megkísértett lélek elkezdi úgy érezni, hogy ez belőlem van, belőlem jön. Milyen szennyes vagyok. És elkezd úgy gondolkodni magáról, hogy ő milyen gonosz. Hogy ő milyen istentelen, milyen távol van Istentől. Mert az ördög ezt akarja elérni, hogy ezen gondolkozz, és ilyen gondolataid, és ilyen érzéseid, és ilyen meggyőződésed legyen, mert ha ez sikerül elérnie, akkor tényleg elcsügged a lélek, elcsügged a szív, elcsügged a szellem, és akkor már könnyű prédává válik az ember az ördög kezébe számára. Gondolj csak, mintha egy betörő ugye behatol egy otthonba, hogy lopjon, és amikor a tulajdonos elkezd ellenállni, szembeállni, akkor megfordul a tolvaj, és akkor azzal vádolja a tulajdonos, hogy ő a tolvaj, vagy pedig ő az erőszakos. Egyébként pont volt egy bírósági ügy, pennsylvániai eset, úgy hallottam pont a héten, hogy XY kifele tartott abból a házból, ahova betört, és a garázson keresztül próbált kimenni, de az ajtónyitó automatika meghibásodott, és nem nyílt ki visszafele a garázsajtó. És akkor nyilván bepróbált visszafele a garázsból menni a házba, de az pedig automatikusan már lezárt. A tulajdonos elutazott 8 napra. Nem volt otthon 8 napig, szerencséjére, idézőjelben a betörőnek volt egy láda üdítő, meg kutyatáp. És 8 napig a láda üdítőn és kutyatápon élt, és mikor megjött a tulajdonos, ugye bírósági per lett, és beperelte a tulajdonost, a betörő, mert hogy milyen mentális kínokat élt át, és... Jó, tudom, hogy ez Amerika és Pennsylvania, de az a helyzet, hogy 500 000 dollárt nyert bíróságon. Az ember haja égnek áll. Igen. Mi az, hogy ilyen a biztonsági berendezés, mert a biztonsági berendezés meghibásodása miatt neki 8 napig bezárva kellett kutyatápon élni. Ez Amerika, tudom, de az a helyzet, hogy amiben élünk, az már nem Amerika, és az ördög kicsit ehhez hasonló. hülyét csinál belülünk, és ő a tolvaj, de még ő vádol, és ő kárhoztat, ő akar téged kirabolni, ő akar téged megölni, elpusztítani, és még amikor szembeszállsz vele, és ellenállsz neki, még ő kezd el vádolni téged. Hogy miért? Hát neked voltak olyan gonosz gondolatai? Micsoda, micsoda tisztátalan? Hát, hogy te vagy a nagy keresztény? Hát nem szégyelled magad, fölemeled a kezedet dicsőítés alá, és énekled azt, hogy szent vagy, meg halleluja, meg mit tudom én. Ezt csinálja az ördög. És ha te engedsz neki, akkor elcsügged a lélek, elcsügged a szellem, és a hit úgy elillan egy szempillantás alatt, és elfelejted azt, hogy te Isten gyermeke van. Hát nehogy már a sas repüljön, vagy a micsoda réd repüljön a sas fölött, tudod, ismered a dolgot. Ellene kell állni a gonosznak, és az elfut tőled. De próbálkozik az ördög. Nehogy már te fizesd ki a $500,000 kártérítést. Amikor ezt hallottam, hát kikerestem a neten utána, és tényleg így van, és döbbenet számomra, hát ilyen nincs. És az ördög ezt csinálja nagyon sokokkal. Az ellenségnek egy nagy trükkje, hogy csapdába csaljon téged. Jön, és rosszat suttog neked. Kétségeket, istenkáromlást, akár tisztátalan dolgot, hűtlen, irigy, féltékeny dolgokat, büszkeséget, kevés dolgot, aztán pedig megfordul, micsoda gonosz ember vagy te? Ilyen gondolataid vannak? Hát egyértelmű, hogy nem is bízol az Úrban. Egyértelmű, sehol nem vagy megszent bűnbocsánat. Megtisztított téged Jézus vére. Micsoda gondolatok vannak? Ez a tisztaság. Ha tényleg bíznál benne, ha tényleg megbocsátott, tényleg megszentelt volna Jézus vére, nem lenne benned ilyen gondolat. És tudod, ez az okfejtés annyira hihetőnek hangzik sok keresztény számára, hogy a lélek, a psziché, nem a szív, a lélek, az elme, mert gondolatokkal és okfejtéssel és érvekkel próbáljuk megközelíteni, igaznak fogadja el. És egyből vádlás károsztatás alá kerül így a szív, a szellem, megtelik csüggedéssel, és így már tényleg valóban könnyű, nem csak úgy eltávolítani Istent, hanem könnyű bűnbe vinni azt a csüggett szívet. A hit számára az egyik legveszélyesebb és az egyik legvégzetesebb dolog a csüggedés. Ne engedd be a csüggedést, és ne engedd be a keserűséget. Emlékeztek a zsidókhoz írt levél 3.-4. fejezetbe, ott a 40 év története úgy zanzásítva le van írva, és a tanulság is, és 4 fő okot sorol föl az a zsidókhoz írt levél, hogy mi az, ami miatt Izrael népe egy egész generáció kívül maradt az ígéret földjén, és ott kellett meghalni a pusztában. Ott van a hitetlenség, a keménység, a zúgolódás, és micsoda? A keserűség. És az a csüggedésen keresztül jön be, úgyhogy a hit számára az egyik legveszélyesebb dolog, és a legvégzetesebb is, az a csüggedés. Ne engedd be. A vidámság pedig az egyik legfontosabb dolog. Az öröm az egyik legfontosabb dolog, és leghasznosabb dolog a hitnek a megerősítésére, a csüggedés ellen, a keserűség ellen. Egyszer valakitől azt hallottam, egy engem így tanácsolt, mentorált, és azt mondta, hogy a kísértések legyőzésében az első dolog, amire leginkább szükséged van, az az öröm és a vidámság. A második, az öröm és a vidámság. A harmadik, az öröm és a vidámság. Ha le akarod győzni a csüggedést és a keserűséget, nem szabad ezt elengedned. Isten királysága pedig igazság, békesség és szent szellemben. Szent szellem általi öröm. És az egy olyan dolog, hogy nem engeded be ott a szívedbe azt a csüggettséget, csüggedést. Föl kell készülnünk arra, hogy az ígéret földjére belépve még nem vetted birtokba az ígéreteket, de már rátetted a lábadat az ígéret földjére, ráléptél az ígéretek birtokba vételéhez vezető útra, és föl kell arra készülni, hogy le kell győznöd az ellenséget, mert ott ellenségekkel fogsz találkozni, ott harcolnod kell, ott szembe kell szállnod velük, és ők fognak próbálkozni, fognak kísérteni, fognak vádolni, fognak kárhoztatni, de ne ijedj meg. Nem véletlenül, csak olvasd el Józsué könyvét, az eleje pont erről szól. Végig Isten ezt mondatja Mózessel, ezt mondja neki közvetlenül, hogy légy bátor, légy erős, ne félj, ne retteg, légy bátor, légy erős, ne nyugtalankodjon a szíved, hanem légy erős. És a kísértésnek az ereje, tudod, abban van, hogy a saját szívünk úgy elerőtlenedik, félelemmel telik meg, egy gyávaság, egy gyengeség jön be, és amikor a kísértés ezt eléri, akkor a kísértő győzött félig. Még nem követtem el bűnt, de ha sikerül elérnie, hogy elgyengül, elgyávul, elfélemledik a bensőm, akkor már csak egy hajszál, hogy bűnbe is vigyen. Min keresztül? A csüggedés és a keserűség által. Mert az elválaszt, elszakít a kegyelemtől. És azt mondja Isten, hogy ne engedd meg a kísértőnek, hogy a vádlás, a károsztatás, az önvád, az öngyűlölet, a keserűség, a csüggedés, a félelem, a gyávaság bejöjjön a szívedbe, a lelkedbe. Ezt ne engedd meg. Az ellenség jól tudja ezt, és nagyon sokszor az ő támadását azzal kezdi, hogy elbátortalanítson. Gondoljatok csak bele, biztos láttatok már filmet, megfilmesítve Dávid és Góliát esetet, de olvastátok. Mert én olyan sokat gondolkoztam, nem csak azért, mert a gyerekeknek, fiataloknak is egy nagyon vizuális történet, és jó mesélni, mi is sokszor eljátszottuk. Nem, én is sokat elgondolkoztam, hogy hogy lehetett az 40 nap, el tudod képzelni, az több mint egy hónapon át. Majdnem másfél hónapig, minden reggel, minden délután kijött Góliát, elkezdte becsmérelni ott az ellenséget, tehát Izrael fiait, meg pocskondiázni, meg stb. Őt magát pedig fölmagasztalni. És ezt hallgatták 40 napon keresztül, mikor megjelent aztán Dávid. És akkor parítja, homlok, és pang, kampec. Igen. Miért csinálta ezt az ördög? A végén már azt lehetett látni a legvitézebb harcosoknak. Hát ezek nem voltak nyulak. Ezek nem voltak gyávák. Ezek nem voltak anyámasszony katonái. Ezek vitéz férfiak voltak. De mindegyikbe inába szállt a bátorság. Mindegyikbe félelem lett. Mindegyik gyáva lett. Mindegyik elerőtlenedett. Mindegyikbe félelem jött. Amíg volt egy ember, aki nem hallgatta 40 napon keresztül ezt az megfélemlítő beszédet. És Dávidnak a szívében nem volt meg. Dávidnak a lelke nem nyomorodott meg Góliát becsmérlő és pocskondiázó beszéde miatt. Néha a csüggedés abból fakad, amit igazságos fájdalomnak, vagy igazságos szomorúságok, igazságos bánatnak gondolunk. De az a helyzet, hogy ennek a vége egy önmagunkkal szembeni egy ilyen undor, hogy egy ellenszenv. És ezen keresztül a kísértő már helyet tud találni. Ezen keresztül a kísértő már elkezd tudni operálni. De ez, ha belegondolsz, valójában abból fakad, hogy ez egy rejtett egoizmus. Rejtett ego. Szeretet. Önszeretet. Rejtett öngratuláció, hogy az értékítéletünk úgy gondoljuk, hogy túl jó, mi meg tudunk állni, meg tudunk maradni a világba tisztán, megbízhatóan, saját erőből, mert mi már hűségesek vagyunk, mert mi már öreg keresztények vagyunk, mi már elszakadtunk a világtól, stb. Stb. De az a helyzet, hogy ne engedd ezeket a gondolatokat, mert 50 éve, 20 éve, 10 napja, 1 napja vagy keresztény, vagy vagyok keresztény, mindenképpen a megmaradás kegyelemből van. Attól tudok megállni, és ha valaki áll, az vigyázzon, hogy el ne essen, hogy az Isten kegyelmébe belekapaszkodok. És elismerem, fölismerem újból és újból, hogy a igen, a mennybe, Krisztusba, az Atya az ő jobbjára fölültetett szellemben, és ott vannak a lábaink alatt a szellemi hatalmasságok, erősségek, de azoknak olyan rafkós, olyan furmányos évezredes tapasztalataik vannak a kísértésbe és a bűnre csábításba, hogy az emberi erőmmel és a néhány éves, évtizedes keresztény tapasztalatommal is sehol se vagyok ahhoz, hogy megálljak. Istenre van szükségem. Az ő kegyelmére van szükségem. Vártunk valamit önmagunktól, ugye, és lehet, hogy csalódottak vagyunk, mert nem jött be. És azt gondoltuk, hogy meg tudunk állni, és nem úgy történt, ahogy vártuk, és akkor elcsüggedünk. Engem is tegnap is bosszantott a dolog. Hát nem kérdeztem meg, hogy magamra, bosszankodtam magamra, nem kérdeztem meg, hogy hát melyik évihez kell mennem. Hát természetes volt bennem, hogy akkor megyek a Balog évéhez, aztán kiderült, hogy nem oda kellett volna mennem a Molnár évéhez. De hát miért nem kérdezte meg szegény Évit, föl is ébresztettem. Ő meg nem tudta, hogy mit akarok ott a reggel. De hát bosszankodtam, hogy hát hogy lehetek ennyire, nem, te még sose voltál ilyen. És hát, de legyünk résen, hidd el, és ez egy tegnapi dolog volt, mert ezen az önhibáztatáson keresztül, és a csüggedés, meg a bosszankodáson keresztül is az ördög be tud lépni. Mert ezt várja, hogy sokkal rosszabb, mint maga a kísértés. Mert még nem csinált semmit az ördög, de hogyha ebből nem lépek ki, akkor az ördög tud tovább lépni. És hát az a helyzet, hogy ez van úgy, hogy még az alázat látszatát is kelti ráadásul, hogy hát igen. De az valójában nem más, mint a megsebzett önszeretetnek a gyümölcse, vagy az eredménye. Mert hát, de hát tudom, hogy szeresd fele barátodat meg, mint magadat. Tehát ez önmagában nem bűn, hogy szereted magadat. Csak a sorrend, meg a intenzitás kell megváltoztatni, hogy jobban kell szeretned. Elsőre kell szeretnem az Urat, testvéreimet, stb. És utána. Az igazi alázat az elviseli a saját gyengeségének és hibázhatóságának a lehetőségét, és vagy hogyha úgy van, a saját ostobaságomnak a föltárulását, föltárulkozását is. Hát tisztában kell lenni. Ez most nem csak az, hogy telnek az évek, és ez az évek. Hanem, tudod, amikor az Úr előtt így megállunk, és így leborulunk, akkor ha őhozzá viszonyítod magad, akkor rádöbbensz, hogy hát igazából magamtól nem sok jót tudok várni. Persze könnyű így másokhoz hasonlítgatni, általában nem az Úrhoz szoktuk hasonlítgatni magunkat, hanem egymáshoz. De az a helyzet, hogy az egyetlen remény és jó várás forrása az Istenben van, ami megáll minden helyzetbe. Ezért az alázat ahelyett, hogy elbátortalanítani és elszakítaná a lelkemet, a pszichémet az Istenbe vetett bizalomtól, még mélyebb és még teljesebb ráhagyatkozásra sarkal. Még mélyebb és még teljesebb ráhagyatkozásra visz. A hamis alázat az meg ugye önmagunkból fakad. Az egómból fakad, az önszeretetemből fakad. És a lelket ilyen esetben, hibázás esetén, ha nem lépek ki, az a hitetlen csüggedés helyére, vermébe tudja beletaszítani. Amiből nem lát az ember kiutat, és abból pedig már csak egy lépés, egy hajszál, hogy a bűnbe is bele tudjon vinni a kísértő, mert szorongat. Emlékszem, hogy régen ezt talán te is hallottad, talán a Csűrcsavar leveleibe volt a C.S. Lewisnak az írásában, ha jól emlékszem, amikor a sátán összehívta a démonokat, gonosz angyalokat, hogy tanácsot tartsanak, mert volt egy ember, aki a városba elkezdett imádkozni, böjtölni, szellemi harcot folytatni, és hát már úgy tűnt, hogy elkezdenek nyílni az eddig ördögi befolyás alatt tartott város kulcs emberei. És akkor összehívta a gonosz szellemeket, hogy hát hogyan tudnák őt megejteni, bűnbe vinni. Hát én bűnbe fogom vinni, mondja az egyik. Hát hogyan csinálod? Hát eléje teszem a bűnnek az örömeit, és fölhozom a képeket, hogy milyen örömöt, gazdagságot, stb. Tud hozni a bűn, és mondja neki az ördög, hát ez nem fog menni, ezt már kipróbáltuk, ez nem megy nála, jobban tudja, mint te. Akkor van más, akkor jelentkezik a következő, hát én bűnre fogom tudni vinni, mondja. Hát hogy csinálod? Hát hogy beszámolok neki, az erény, az istenfélelem, az elkötelezettség, az imádkozás, a böjtölés, a gyülekezetbe járásnak a fájdalmairól, nehézségeiről, stb. És megmutatom neki, hogy az erényekben nincs is öröm, nincs gyönyör, nem hoz jutalmat, és akkor mondja az ördög, hát nem, el se fog menni, mert ezt is próbáltuk már, és hát nagyon jól tudja, hogy a láthatatlanért fut, a mennyei dolgokért fut, amit lehet, hogy most nem fog megtapasztalni, nem érez, ezzel nem fogsz elérni semmit. És akkor kérdezi, van még valami ötlet, és akkor a harmadik jelentkezik, hát majd én elbátortalanítom a lelkét, a pszichéjét. Hangszott. Na, ez jó. Amikor csüggedést, bátortalanságot, félelmet, gyávaságot tud behozni az ördög bármin keresztül, lehet, hogy egyszerűen úgy érzed, hogy a saját hibád, úgy érzed, hogy a saját mulasztásod miatt, de ne felejtsd el, az ördögnek a munkája volt ez is. Az ő stratégiájába tartozik, hogy elkezd hibáztatni magad. Hogy az önvádon keresztül kies a megigazultságból. Az önvádon keresztül elkezd utálni, gyűlölni a bensődet. Azt, amit Isten megigazított, megtisztított, megszentelt. És amikor ezt eléri az ördög, a kegyelemtől elszakít, és olyan könnyű akkor már keserűségbe, a hitetlenségbe belevinni az ember. Minden csüggedés az ördögtől van. Hadd mondjam el még egyszer. Minden csüggedés a gonosztól van. És azt szeretném, hogyha ezt komolyan vennénk. Ne engedd meg a kísértőnek, hogy elcsüggesszen. És úgy kell menekülnöd a csüggedés elől, mint a bűn elől. Ne becsüljük le, hogy az elcsüggedni, mert néha látsz egy elcsüggett lelket, megesik a szíved, és egy szimpátia miatt egy olyan emberi szeretettel körbeveszed, hogy elkezded még magadba is igazat adni neki, mellé állni. És mikor ezt megteszed a lelkedbe, a pszichédbe, nem egy krisztusi agapé szeretettel, hanem egy melléállással, és te is belemész abba a csügget mocsárba, benne ragadsz. A szívedet, a lelkedet ne engedd abba bele. Vedd körül, öleld át, de emeld föl. Mert azt mondja a Biblia, hogy boldog ember az, aki a kísértésbe kitart. És arra buzdít Jakab, azt mondja, hogy teljes örömnek tartsuk, amikor különféle kísértésbe esünk, és újból visszakanyarodok csak egy rövid bekezdésre, hogy tudatosítani kell az agyadba, hogy a kísértés az nem bűn még. Nem nagyobb bűn hallgatni a gonosz dolgokat, a rágalmakat, susárlásokat a lelkedbe, mint az embereknek a káromkodását vagy gonosz beszédeit. Tehát itt bent, vagy kint, teljesen mindegy, hogy emberektől hallom, vagy itt jön bent a gondolataimba, ugyanúgy ellene kell állnom. Az a kísértőtől van. Nincs különbség. A bűn mind a kettő esetben csak akkor következik be, ha megállunk, és hozzáadom magam, hozzá csatlakozok ott a agyamba, a lelkembe, a szívembe, vagy fizikailag, hogyha egy konkrét társaság, akkor oda beadom magam, és akkor ott. Vagy nem szólok, és akkor hogy van a bűnösök közt, szinkosak, vagy szinkosok közt, hogy van, ismeritek. A bűn csak akkor van, talán Luther mondta, hogy a gondolatokat, a kísértést, azt nem tudod elkerülni, hogy a madár rászálljon a fa lombjára, de azt már igen, hogy hagyom-e, hogy fészket rakjon. Elkezdek-e azon agyalni, elkezdem a lelkemet megnyitni, az érzéseimet afele kinyílni, vagy leülök abba a társaságba, és én is elkezdek ugyanúgy drága, itt tényleg drágos, hát borzalom, ez tragédia, ez, és lehet, és ezek valóságok. Valóságok, csak nem ez az igazság. A valóság még nem az igazság, mert az igazság egy személy, a názereti Jézus Krisztus. És az igazságban áll fönn, és működik az egész valóság. Isten hatalmas Isten és mindenható Isten. A bűn nélkül naponta ezerszer is csábíthat bennünket a gonosz, és ezeken a csábításokon nem tudunk segíteni, és nem tudod megszüntetni a kísértő gondolatokat. De ha az ellenségnek sikerül elhitetni azt, hogy ez belőled fakad, ha a kísértőnek sikerül elérnie azt, hogy ez a szíved gonoszságából jön, akkor elérte a célját. A félcsatát már megnyerte. Jézus, emlékeztek, hogy arra kért bennünket, hogy a mennyei atya ne vigyen kísértésbe, ezt kérjük tőle, hogy imádkozzunk. A Máté 6-ban ez a mi atyánknak nevezett ima, amikor a tanítványok kérték, ott a hegyi beszéd részeként olvashatjuk ezt a szakaszt, 12-13-as, bocsáss meg a mi vétkeinket, ahogy mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél, ne engedj minket kísértésbe, hanem szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd a királyság, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Tehát kell kérned Istent. Én nem tudom, hogy amikor fiatal keresztény voltam, ezt talán nem értettem, hogy ne vigyél minket a kísértésbe. Nem azt mondom, hogy most teljességgel értem, de annak a fontosságát egyre inkább látom és átélem, mennyire fontos kérnem Istent, hogy ne engedjen, ne vigyen a kísértésbe, hanem szabadítson meg a gonosztól. A Máté 26:41-ben azt olvassuk, Jézus azt mondja, hogy az éber és az imádkozó élet segít abba, hogy ne kerülj kísértésbe. Az előbb is, tehát Jézus azt mondta, hogy kérjük az atyától, tehát az ima, itt pedig azt mondja, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Mert jó lehet a szellem kéz, de a test erőtlen. Tehát én nem csak azért imádkozok, mert imádkozzatok, mert szüntelen imádkozzatok, mert stb. És meg van írva is Isten parancsa, igen. Azért is imádkozok, mert ez a szívemnek, a szellememnek és a lelkemnek is Istennel való kapcsolódás pontjai, csatornái, és ezen keresztül élem meg egyre inkább szorosabban az Istennel, mint atyával, Istennel, mint Isten fiával, Jézus Krisztussal, Istennel, mint Szent Szellemmel a kapcsolatot. De azért is imádkozok, figyeld meg, hogy az ima és a vigyázás, mi az a vigyázás? Egy éberség. Tehát, hogy nem tunyulok el, nem bambulok el. Tehát amikor van egy feladatom, például én is voltam úgy, hogy csináltam már egy ideje a számítógépen a dolgokat, és akkor már volt egy mondat, amit már 5-6-szor olvastam el, és nem ment. az már annak a jele, hogy az agyam elbambult, elkopott. Akkor legjobb, hogyha fölkelek, kimegyek egyet, vagy mozgok egyet, csinálok valamit, mosogatok, eszek, bármit, futok, bármit. De hogy egy kicsit újból élesedjen. És sokszor úgy van, hogyha csinálsz valamit, lehet a szolgálat, lehet, hogy prédikáción vagy, és akkor ott van a Facebook, nagy kísértés, a mobil, ezt csinálod, az, hogy csetelek, erre figyelek, arra figyelek. Igen, de vigyázok-e, éber vagyok-e arra, hogy a fókuszom az az élő Istennel való kapcsolatot mindig úgy a középen tartsa, vagy legalábbis ott legyen a képernyőn, hogy élő legyen a kapcsolatom, hogyha langyul is, akkor is ne engedjem, hogy az úgy kiakadjon, és úgy megszűnjön, és hideg legyen, hanem tartsam minél melegebben, minél forróbban, és ehhez az egyik út, egyik mód az ima. Hogyan tudsz győzni a kísértések fölött? Hogyan tudod legyőzni az egyik út és egyik mód, hogy imádkozok és éberen tartom a szívem és a lelkem? A másik, Lukács 8.13, nézzük csak meg, azt mondja, a magvető példázatát, utána majd a Máté 13-ból nézzük, a sziklás helyen valók azok, akik mikor hallják, örömmel veszik a szót, de ezeknek nincs gyökerük, akik csak egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak. Máté 13-ban, amikor Jézus tanítványok kérésére Jézus megmagyarázza azt a példázatot, elmondja, hogy az, ami a köves helyre esett, az, aki hallja az igét, és mindjárt örömmel fogadja, de nincs gyökere benne, hanem csak egy ideig van, mihely pedig nyomorgatás vagy üldözés támad a beszéd miatt, azonnal megbotránkozik. Kísértés fölött való győzelem. Tarts távol a szívedet a megbotránkozástól. A köves helyre esett isteni beszéd, az azt jelenti, hogy megbotránkoztatható vagyok, ha köves a szívem. Hagyd, hogy Istennek a beszéde, hagyd, hogy a próbák, a harcok, hagyd, hogy a kísértések, a nehézségek meg tudják lágyítani a szívedet, és Istentől való függőségbe, idézőjelben mondom, kergessék és szorítsák, kényszerítsék a lelked, a szíved. Mert ez az, ami lágyan tudja tartani. Ez az, ami meg tud őrizni a megbotránkozástól. Ő milyen, nekem milyen jó megy, miért nem csinálja. És könnyen ki lehet akadni a másiknak a hibáin, könnyen ki lehet akadni a másiknak a hiányosságain. Ezek a megbotránkozások. Tarts távol a szíved a megbotránkozástól. Vagyis ne engedjük meg a keménységet. A betű bekeményét. Aztán van az 1 Timóteus 6-ban a 9-es, 10-es verset, ha megnézzük, a hála és a megelégedettség. Aki pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe és törbe, meg sok esztelemnek káros kívánságba esnek, amelyek az embereket veszedelembe és romlásba viszik. Mert minden rossznak gyökere a pénznek a szeretete, amely után sóvárognak némelyek, és eltévejednek a hittől. Átszegezik magukat sok fájdalommal. Az előtte levő vers, a 8-as, azt nem olvastam föl, de az meg úgy van, hogy ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Tehát a megelégedés, a hálaadás, és a pénztől való szabadság, az le tudja győzni a kísértést. Máshogy is mondhatnám a pénztől való szabadságot, a nagy lelkűség. Minél többed van, annál inkább hangsúlyt kell tenned arra, hogy tudj adni, hogy szabad legyél tőle. Minél kevesebbje van az embernek, annál könnyebb megválni attól. Minél többje van az embernek, ezt úgy mondjam magyarul, hogy van mit veszítenie, van veszíteni valója, igen, annál nehezebb nagylelkűen élni. De Isten azt mondja, hogy ne engedd, hogy a szívedbe a pénznek a szeretete, a szabadságot elvegye. A nagy lelkűségbe tartsd meg a szívedet. Mások fele, Isten dolgai fele, Isten népe fele, testvérek fele. És legyen meg a hála és a megelégedettség. Amikor sok van, akkor sokért tudok hálát adni. Amikor kevés van, akkor adjunk hálát a kevésért. Láttátok ti is, talán filmet készítettek arról a bányába rekedt emberekről. Volt több sztori is, de volt egy Brazíliában volt, vagy hol? Valahol dél. Nagyon, Mexikóban. Nagyon sokáig ott voltak lent, és nem tudtak leadni, tehát nem tudom, 40 napot voltak, vagy több.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.